Serpes Laurát hallhatod a Petőfi Rádióban, és már is folytatjuk Kökény Danival, aki megjárta egyébként a Petőfi Rádió stúdióját is, Fekete Lacival beszélgetett, ez az interjú is visszahallgatható sok-sok más tartalommal együtt a Petőfi Rádió SoundCloud csatornáján. Ajánlom figyelmedbe akár ott, akár Spotify-on vagy Apple Music-on megkeresni minket, ugyanis akkor ezeket a tartalmakat meg tudod hallgatni. Dani pedig zseniális dalszerző és énekes, ezt most is megmutatja neked. Sose feledd, a dal címe.

keserédes hétköznapok, egy igazi boldogság. Árnyékban szenvedővel, justícia, tiszta igazság. Az igazi gazság mások életével szórakozó, mélylapos, befelé forduló vakság.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on.
0: És Keszthelyen a 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

A Föld közel című dal szólt Meszkától itt a Petőfi Rádióban. Kívánunk szép vasárnapot. A rózsák, a félixek, valamint a rózák ünnepelnek ma. Isten éltessen benneteket nagyon-nagyon sokáig, és persze minden más ma ünneplőt is ünneplünk a Next Up című felvétellel, amely Kanizsa, Gina és Anna ez a közösségben szól már is.

0: termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hajnal 3 óra van vasárnap, augusztus 30-a, a nyár utolsó vasárnapját is közösen nyitjuk itt a Petőfi Rádióban. Köszöntelek sok szeretettel a mikrofonnál, Kenész Kolost hallod, és remélem, hogy velünk jössz, ugyanis különleges zenei válogatással készültünk. Hács Barna mindjárt, de most Ferenci György.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Győrben az FM 93.1-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar. Amíg a

remélem, hogy te nem alszol el maximum, hogyha most a buli után ez lenne a cél, hogyha pedig most indítod a napod jókorán, akkor el kell neked egy hideg zuhany, meg a hideg fény Hitli Dávidtól, annak a Hitli Dávidnak a tollából hallgatjuk ezt a felvételt, aki a Neoton koncerteken mind dobos, és ott van, mint Csepre Géva fia.

0: Petőfi Rádió játszik egész nap magyar zenét.
1: Már 2 éve minden magyar.
0: Ez a Petőfi Rádió.

még nagyjá is lehetsz. Ha csak csendben, de vízhangosan szeretsz. Lehet így is, és úgy is tenni jót. A lényeg az, hogy adj valami

21 gram című dal szólt Sándor Szofitól itt a Petőfi Rádióban. Mi is az a semmi? Hát erre Besenyő Pista bácsi is tudna válaszolni, de mi most a semmi zenekarral folytatjuk. És a saját bemutatkozások szerint ez egy zenekar, vita, klub, szekta, család, néha zenészek, de legtöbbször csak átlag emberek. Dalaikban a mindenséget akarják versbe venni, de maguknál tovább még nem jutottak. A zenéjük egy utazás térben és időben. Remélem, hogy ezt te is átérzed most. A

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Régiségek, újdonságok, minden egy helyen itt a Petőfi Rádióban. Sok szeretettel köszöntelek, és örülök, hogy most is minket választottál. Hajnal 4 óra van, a mikrofonnál pedig Kenész Kolost hallod, és az újak közül ajánlom Nádas Barbit, de most egy klasszissal indulunk. Sirius, hajnali ének!
0: Itt egy újabb óra,
1: kizárólag magyar zenékkel.

0: zené vagy énekelj te is élőben.
1: Hajrá magyarok@petofiradio.hu.
0: Minden magyar.
1: Ez a Petőfi Rádió.

8 óra munka szólt a Beatrice-től itt a Petőfi Rádióban, és folytatjuk B. Nagy Rékával, akinek sokkal több, mint 8 óra munka van a karrierjében. Az énekesnő zenei útja már 14 éves korában elkezdődött, és azóta is töretlenül készülnek újabb dalok. Nevéhez olyan nagy hallgatottságú számok fűződnek, mint a Valahol, az Emlékezelem, vagy éppen a Lásd belém, melyeket már több millióan megtekintettek a YouTube-on. Itt a Petőfi Rádióban pedig az Évszakok cíművel folytatjuk már is, melyben a dalban is megjelent.

Kezeket felszólt a Jazz Terentor itt a Petőfi Rádióban. Pollak Mihály ma ünnepelné születésnapját, 1773-ban született a Magyar Nemzeti Múzeum tervezője. Osztrák építész dinasztria sarja volt egyébként, iskoláit Bécsben végezte, az olasz építészetet pedig Milánóban tanulmányozta. Ezeket az ötleteket végül Budapesten hasznosította. Itt a Petőfi Rádióban pedig Laura Unoszkóval folytatjuk, a Dory című felvételét hallgatjuk már is. Aztán további események a mai nap kapcsán nem sokára.

0: Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Na jól van, csajok.
2: Mondjuk meg a frankót.
3: Ásó kapa, szól a nagy harang.
4: Ugye nincs harang? Ugye nincs harang?

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Vasárnap van 2026. augusztus 3-a. De jó lenne 30-a. A mikrofonnál Kenész Kolos Hallató, és utolsó vasárnapunk a nyárban. De remélem, hogy ez is tele lesz élményekkel, meg jó dalokkal. Mindjárt jön a Csíkzenekar, de most László Attila.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar

Fekete Jenő dalolt nekünk, ez volt a Plusz Zenész című felvétel a Petőfi Rádióban. Ma van az Eltűntek Világnapja. Az Amnesty International nemzetközi emberjogi szervezet 2000-ben nyilvánította augusztus 30-át, ezzi a nappá. Az eltűntek listáján szerepelnek egyrészt azok a személyek, akiknek regisztrálták eltűnését, de annak semmilyen körülményét nem sikerült felderíteni. Másrészt azok, akik bűncselekmény áldozataivá váltak, de holttestük nem került elő. Harmadrészt azok, akiknek természeti katasztrófa vagy fegyveres konfliktus során veszett nyomuk, utóbbiak száma a legnagyobb egyébként. Rájuk emlékezünk ma, az Ékkel, ez a Télidő című dal.

0: zené vagy énekelj te is élőben.
1: Hajrá magyarok, kukac, petőfiradio.hu.
0: Minden magyar.
1: Ez a Petőfi Rádió.

0: Sodor a szél, a Pink the Panthers dalolt nekünk itt a Petőfi Rádióban. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 2026. augusztus 30-a van, a mikrofonnál pedig Kenész Kolos hallható. 06 30 30 33 80 az SMS számunk, ide várom a beszámolókat, hogy ki mit csinál egy a nyár utolsó napjaiban, merre visz az utad, milyen programod van. Számolj be róla, és mi is segítünk a nap folyamán programajánlatokkal. Például jó magam is majd délután 2-kor, mikor visszatérek a mikrofonhoz, készülök sok-sok ilyen tartalommal is. Meg persze szuper dalokkal, mindjárt Cseri Hanna és a Halálfélelem, de most Dr. Kotásztól a januárból április itt a Petőfi Rádióban.
1: Ide jutottunk, lát.

0: minden magyar.
1: Nézek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred.

0: Bohémien Betyársz és Parnógrasz közös. Ha menni akarok itt a Petőfi Rádióban, és hát én nem akarok, de megyek, ugyanis Körcsög Laura már megérkezett a stúdióba, és vele lehet tölteni a következő órákat. Kívánok kellemes rádiózást, délután 2-kor jövök, Kenész Kolost hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Ceglédi Edith.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Napos meleg idő lesz. Elkészült a fenék küszöb Paksnál. Ma estétől láthatók a Sziget koncertek az M1-en.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Árokba borult egy autókat szállító tréler az 55-ös főúton Mórahalom közelében, a 25-ös kilométernél félpályás útzár mellett vizsgálják a baleset körülményeit. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: 2 héttel a határidő előtt elkészült a fenék küszöb Paksnál a Duna teljes szélességében, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a paksi atomerőműnél végzett munkálatokról Facebook oldalán azt írta, hogy eddig 43 ezer köbméternyi követ építettek be. A fenék küszöb megemeli a vízszintet az erőmű előtt, és ezzel biztosíthatja a hűtővízszivattyúk működését a Duna alacsony vízállása esetén. A munkálatokra a hazai energiabiztonság érdekében volt szükség, írta a kormányfő. Magyar Péter szerdán jelentette be, hogy a paksi atomerőmű ismét maximális teljesítményen üzemel. Mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. Országszerte megemlékezésekkel tisztelettek tegnap az 1526-os Mohácsi csata hősei előtt. Az 500 évvel ezelőtt zajlott ütközetnek a becslések szerint legalább 14 ezer magyar áldozata volt. A Dunapart városban Szentmisével és II. Lajos szobrának megkoszorúzásával emlékeztek a hősökre. A Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen újra temették a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. Ma van az eltűntek világnapja. Az Amnesty International nemzetközi emberjogi szervezet 2000-ben kezdeményezte megtartását. A világnap célja felhívni a figyelmet azon szervezetek munkájára, amelyek a háborúk, erőszakos cselekmények vagy természeti katasztrófák miatt eltűnt emberek felkutatásával foglalkoznak. Hazánkban a Magyar Vöröskereszt segít azoknak a családtagoknak az egymásra találásában, akik fegyveres konfliktusok, politikai üldöztetés vagy természeti katasztrófák miatt szakadtak el egymástól. Az idei Sziget Fesztiválon készült koncertek felvételei láthatók mától a közmédiában. 13 estén keresztül mások mellett Meringer, a Blaha Louisiana, az Ivan and the Parazoli, az Esti Kornél, valamint a Kispál és a Borsz teljes koncertjét lehet megnézni az M1-en. A felvételek késő esténként 18-as korhatár besorolással vágatlanul kerülnek képernyőre. A koncertek korlátozott ideig a Mediaklikken is visszanézhetők lesznek.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Folytatódik a késő nyári idő mindenhol. Sok lesz a napsütés, esőre nem kell számítani. A szél mérsékelt marad. Napközben 30-34, késő este 15-23 fok valószínű.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Csoda jó reggelt neked! Elérkeztünk a nyár utolsó vasárnapjához, úgyhogy ezt abszolút méltóképpen ünnepeljük majd meg közösen. A mikrofon mögött Korcsog Laurát hallod egészen délig, a kezdésben pedig a régi nyár Lotfi Begi és Kollányi Zsuzsi dala.
1: Itt egy újabb óra,

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zseb.

0: Petőfi Rádió életmódmagazinja.
1: A dohányzás káros hatásairól sokat hallunk, de a hagyományos cigaretta mellett ma már számos más nikotinos termék is elérhető, például elektromos cigaretta, hevített dohánytermék, nikotinpárna vagy egyéb, ilyen mondjuk a vízipipa is, de valóban kevésbé károsak ezek, vagy csak annak tűnnek? A dohányzásról és a különböző dohánytermékek egészségügyi kockázatairól beszélgetek most vendégemmel, Kimmel Zsófiával, az NNGK egészségfejlesztési munkatársával. Köszönöm, hogy eljöttél hozzám.
2: Én köszönöm a meghívást.
1: Kezdjük talán az alapoknál, amikor dohánytermékbe szívunk, akár mondjuk csak egy cigaretta után is, mi történik a szervezetünkkel?
2: Itt a felvezetőre is, meg mielőtt elkezdjük az egész beszélgetést, én gyorsan kategorizálnám a termékeket, mert hogy talán a legegyszerűbb megérteni ezt az egész rendszert az az, hogy vannak a dohánytermékek, amiben dohány van. Ilyen ugye a cigaretta, szivar-szivarka, vízipipa, és különböző ilyen füst nélkül is szájon át fogyasztható termékek. Itt majd, ha kitérünk a nikotin párna, nikotin tasakra, akkor itt a snüsz, eredetileg a snüsz az egy dohánytartalmú termék. Ugye a nikotinos párna, vagy nikotinos tasak, az pedig egy ilyen szintetikus fehérpor tartalmazó. Szóval ugye vannak a dohánytermékek, illetve vannak ezek az új típusú termékek, ahol, amik közé szoktuk az elektronikus cigarettát, a hevített dohányterméket és ezt a nikotinos tasakot sorolni. És hogy igazából az a különbség, hogy az egyik az dohányt tartalmaz, a másik az nem. Kivétel egy kicsit a hevített termék, mert hogy ugye ott a kis filterben ott dohányrúd van, viszont ugye az nem ég, és ez a különbség a cigaretta és a hevített termékek között. De hogy mi is a közös bennük, az a nikotin. Szóval lényegében mindegyik kell nikotint juttatunk a szervezetbe. Itt is van egy ilyen kivétel, hogy állítólag vannak nikotinmentes termékek, például ugye az elektronikus cigaretták esetében, de itt azért felhívnánk a figyelmet, hogy kollégáink bevizsgáltak több ilyen elektronikus cigarettát és nikotinmenteset, és azt találták meglepő módon, hogy van benne nikotin.
1: Pedig nikotinmentesnek van feltüntetve.
2: Igen, pontosan. De hát nyilván így tudják a használót rendszeres használatra rászoktatni. Szóval a nikotin a közös pont, és ugye a nikotin az idegrendszerre úgy hat, hogy lényegében én most nem akarok itt a biokémiai folyamatokba belemenni, de hogy a dopamin rendszert aktiválja, ami egy ilyen jutalmazási rendszer, és lényegében ugye megdobja a dopamin rendszert, a nikotin maga, és akkor nyilván, amikor visszaesik ez a szint, akkor újra az ember elkezd sóvárogni és vágyni a jutalmazás iránt, és akkor nyilván az ember újra rágyújt. És amit még külön kiemelnék, az a fiatalokra, a fiatal fejlődő agyra történő hatása a nikotinnak, ami lényegében az agy olyan részére hat, ami a figyelmet, a tanulást, a kontrollt szabályozza, és ezért már rövid távon is kialakulhat a gyerekeknél tanulási nehézség, figyelemzavar a nikotinfogyasztás következtében.
1: Nem is gondoltam volna, hiszen egyébként a fiatalok körében sajnos nagyon elterjedtek a dohánytermékek, annak ellenére, hogy tilos használni. Nem sokára azzal folytatjuk, hogy az egy dolog, hogy a dopamint megdobja, és meg szeretnénk jutalmazni magunkat, de ugye a rövid távú hatását már a fiataloknál említetted, de hogy mi lesz a hosszú távú hatása, ezzel folytatjuk. A vendégem pedig Kimmel Zsófia, az NNGK egészségfejlesztési munkatársa, itt az Éles Stílus magazinban.
0: Segítünk életmódot váltani. Élet. Stílus. Életmód magazin a Petőfi Rádió.

0: A Petőfi Rádió életmódmagazinja. A mai téma.
1: A témánk a dohányzás és a különböző dohánytermékek egészségügyi kockázatai. A vendégem pedig Kimmer Zsófia, az NNGK egészségfejlesztési munkatársa. Köszönöm, hogy továbbra is itt vagy velem.
2: Én köszönöm.
1: Az talán egy tévhit lehet, amivel én is találkozom többször is, vagy mostanában elég sokszor, miszerint ezek az elektromos cigaretták egészségesebbek lennének, mint a rendes cigaretta vagy dohánytermékek. Ez ugye, jól gondolom, hogy nem így van.
2: Igen, az nagyon fontos kiemelni, amiről ugye az első blokkban lényegében beszéltünk, hogy a gyerekeknél ezeket a termékeket elsősorban ugye a fiatalok körében népszerű, minden második fiatal kipróbálja az elektronikus cigarettát.

0: illetve a másik ilyen nagyon népszerű termék a nikotinos tasak. És hogy ezekben van nikotin, ami ugye már rövid távon is akutan akár nikotinmérgezéshez vezethet, de középtávon figyelemzavar, tanulási nehézségekhez és hosszú távú hatásai. Ugye ezek aránylag fiatal termékek, mondjuk a cigarettához képest, de azt már látjuk, hogy maga a nikotin is egészségkárosító, például különböző szív- és keringési betegségek hátterében a nikotin van, de ezek mellett ezek az úgynevezett párák, ugye ez az aeroszol, ami ugye a fogyasztás során keletkezik, ezekben is vannak olyan vegyületek, amik egészségkárosítóak lehetnek. Na most ugye főleg a gyártóforgalmazók előszeretettel használják, ugye, hogy ezek, de akkor is kevésbé károsak, vagyis hát, hogy az ártalomcsökkentés fogalmát itt bevezették.
1: De csak azért, mert nincsen benne dohány.
0: Inkább az ékés termékek. Szóval, uh-huh. hogy míg a cigarettában úgymond 7000 káros vegyület van, abból 69 bizonyított a rákkeltő, itt úgymond nincs ennyi bizonyított rákkeltő anyag. Népegészségi szempontból, akik az egész társadalmat próbáljuk nyilván figyelembe venni, és különösen a fiatalokat, hisz az ő körében népszerű ez a termék, nekünk azt kell nézni, hogy milyen hatása van. És nekünk az a célunk, hogy a fiatalokra se szokjanak a nikotinra, ugye az előbb említett okok miatt. Lehet, hogy egyéni szinten lehet beszélni különböző ártalomcsökkentő eszközökről bizonyos esetekben, de ezt külön meg kell vizsgálni. Mi így egészségfejlesztőként számunkra ezek nem egészségesebb termékek, hisz ugyanúgy a nikotin függőségre vezetik rá a fiatalokat.
1: Nekem van egy fiatalabb húgom, és én azért egy kicsit aggódom így miatta is, meg az ő társasága, az ő korosztálya miatt is, ugyanis ezek a szerek, vagy ezek a dohánytermékek, vagy e-cigaretták, amiket említettél, ezek nagyon új keletűek, tehát hogy nem telt még el annyi idő, hogy tudjuk ennek a hosszú távú hatását. Mennyire biztonságosak ezek a szerek?
0: Igen, ahogy említettem, ugye, hogy eléggé fiatalok, szóval hosszú távú kutatások csak limitáltan állnak rendelkezésre, és itt azért megjegyezném, hogy bizonyos hevített termékekkel kapcsolatban elsősorban a gyártó az, aki finanszírozza ezeket a kutatásokat, szóval az eredményeket fenntartásokkal kell kezelni. De ha már a biztonságot említetted, szerintem nagyon fontos megjegyezni, hogy Magyarországon ezek az elektronikus cigaretták az ízesítés miatt hivatalosan nem kaphatóak forgalomba, tehát ha bemegy az ember a nemzeti dohányboltba, ott ezek nem állnak rendelkezésre. Emiatt általában ugye a gyerekek és a felnőttek is külföldről szerzik be, vagy weboldalakon keresztül rendelik, viszont így nem sem műszakilag, sem pedig maga nikotin tartalmú folyadék nem esik át ellenőrzésen, szóval lényegében a használó nem tudja, hogy mit fogyaszt, és milyen eszközből.
1: És hogy mi a hatása lesz rá 20-30 év múlva?
0: Hát ez meg a másik, igen, hogy nagyon sok a tévhit és a hamis információ.
1: A vendégem a témában Kimmel Zsófia, az NNGK egészségfejlesztési munkatársa, és nem sokára folytatjuk a beszélgetést a dohányzás káros hatásairól itt az Élet Stílus magazinban.
2: Segítünk életmódot váltani. Élet. Stílus. Életmód magazin a Petőfi Rádióban. De

és megmutatnám, milyen vagyok, és megnyugodtam, hogy meghalok, s ennél többet úgy sem tehetek.

0: Szabadságdal, ezt hallottad most Presser Gábor és Méringer Marci előadásában itt a Petőfin Minden Magyar. A hírpercek következnek, utána pedig itt az Éles Stílus magazinban már folytatjuk is a beszélgetést. A vendégem Kimmel Zsófia, az NNGK egészségfejlesztési munkatársa, akivel a mai reggelen a dohányzás káros hatásairól beszélgetünk. Nagyon izgalmas és nagyon fontos téma, ami sajnos sokakat érint. A hírek után pedig Csini Baba, ezt játszom majd neked kis Kevintől.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Ceglédi Edit.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Ma már sok napsütés lesz. A Mohácsi csata hőseire emlékezett tegnap a magyarság. Elkészült a Dunai fenék küszöb Paksnál.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Árokba borult egy autókat szállító tréler. Az 55-ös főúton Mórahalom közelében a 25-ös kilométernél félpályás útzár mellett vizsgálják a baleset körülményeit. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Országszerte megemlékezésekkel tisztelegtek tegnap az 1526-os Mohácsi csata hősei előtt. Az 500 évvel ezelőtt zajlott ütközet a középkori magyar állam bukását eredményezte. A becslések szerint az összecsapásnak legalább 14 ezer magyar áldozata volt. A dunaparti városban Szent Misével és II. Lajos szobrának megkoszorúzásával emlékeztek a hősökre. A Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen újra temették a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. A magyar történelem nem a veszteségeink, hanem a talpra állások és a megmaradás története, jelentette ki a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen a miniszterelnök Mohácson. Magyar Péter úgy fogalmazott, 1526-ban egy sorsdöntő csatát és a királyunkat, valamint az ország politikai egységét is elvesztettük, és államiságunk fennmaradása is kérdésessé vált. A kormányfő hangsúlyozta, a Magyarország azonban nem tűnt el, ez talán a Mohácsi csata legnagyobb üzenete.
4: Itt vagyunk, 500 évvel később, ugyanazon a földön, ugyanannak az országnak a polgáraiként, ugyanazon a nyelven emlékezve. Nincsenek már itt azok a birodalmak, amelyek akkor Európa sorsáról döntöttek. Eltűntek dinasztiák, eltűntek hatalmak, határok mozdultak el, országok születtek és tűntek el. De a magyar közösség megmaradt.
3: Az ellenzéki pártok is megemlékeztek az 500 évvel ezelőtt történt Mohácsi csatáról. Boka János, a Fidesz frakcióvezetője, a magyar történelem sorsfordító ütközetének nevezte az eseményt, és hangsúlyozta, hogy a nemzet megmaradásához a hősök áldozatán keresztül vezetett az út. A KDNP közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy 500 éve magyarok ezrei áldozták életüket a hazáért és a keresztény Magyarországért. Torockai László, a Mi Hazánk elnök pedig úgy fogalmazott, a magyarság olyan súlyos veszteségeket szenvedett a Mohácsi vész során, amelyeket a mai napig nem tudott pótolni, feldolgozni.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: A szakemberek megfeszített munkájával két héttel a határidő előtt elkészült a fenék küszöb a Duna teljes szélességében Paksnál, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter az atomerőműnél végzett munkálatokról azt írta, hogy eddig 43 ezer köbméter követ építettek be. A folyómeder alján lévő gát megemeli a vízszintet az erőmű előtt, ezzel biztosíthatja a hűtővízszivattyúk működését a Duna alacsony vízállása esetén. A kormányfő szerdán jelentette be, hogy maximális teljesítményen 4 reaktorral és 8 turbinával üzemel az erőmű. Büntető feljelentést tett az M6-os autópálya koncesszió miatt a Közlekedési és Beruházási Minisztérium, jelentette be Vitézi Dávid. A tárcavezető közölte, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt kezdeményezték az eljárást. A politikus szerint Lázár János korábbi miniszter a szakmai javaslatokkal szemben hatáskör nélkül jelentősen túlárazott szerződésben bízta meg a magyar koncessziós infrastruktúra fejlesztő ZRT-t.
5: A következő 11 évre nézve Mészáros Lőrinc és Szíj László autópálya konceszora 100 milliárd forinttal drágábban végzi ezt a feladatot, mint amennyiért akár a magyar közút, a magyar állam saját közútüzemeltetője ezt vállalja a jelenleg bekért ajánlat alapján, vagy amennyi a korábbi opciós ajánlata volt az M6 Dunának, tehát a régi szolgáltatónak.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Legkevesebb 37 ember meghalt és sokan megsérültek egy Kijev környéki falut ért orosz légi támadásban. A dróncsapás után tűz ütött ki, amelyet több robbanás kísért. Több mint 380 embert evakuáltak a térségből. A lakóépületek mellett egy idősek és fogyatékossággal élők otthona is megrongálódott. A térségben már a gyásznapot rendeltek el. Közben az ukrán hadsereg az oroszországi Belgorodot, a krími Szevasztopolt és a dél-oroszország Rosztovi területet támadta drónokkal. A csapásokban összesen 4 haltak meg, többen megsérültek. Kőolaj kitermelési megállapodást kötött Venezuela az Egyesült Államokkal. Az egyesség értelmében Washington többségi ellenőrzése alá kerül a dél-amerikai ország kőolaj készletének 1/5. A szerződés 17 stratégiai fontosságú kőolajmezőről szól, ami csaknem 65 millió hordónyi tartalékot jelent. A kitermeléshez több mint 100 milliárd dollárnyi magánberuházást indítanak a térségben. Donald Trump amerikai elnök mindkét fél számára kölcsönösen előnyösnek, Delcy Rodriguez venezuelai ügyvivő elnök pedig történelmi jelentőségűnek nevezte a megállapodást. Még vizsgálják a szakemberek a frankfurti repülőtéren történt maláriás eseteket, mondta a Krónikának Rusvai Miklós virológus. A trópusi betegséget a német reptér 6 dolgozójánál észlelték, közülük 2 meghaltak, a másik 4 embert jelenleg is kórházban ápolják. A gyanú szerint a fertőzés terjesztő szúnyogok egy repülőn juthattak be Németországba. Rusvai Miklós emlékeztetett rá, hogy a turisták között minden évben vannak maláriás esetek Európában. A mostani megbetegedésnek azonban az a különlegessége, hogy a reptéri dolgozók nem jártak érintett országban.
6: Most különböző szúnyogcsapdákkal és egyéb módszerekkel próbálnak rájönni arra, hogy ez vajon egyszeres fertőzés volt, tehát egy szúnyog indította, vagy esetleg több szúnyog került be, vagy esetleg kezdetben volt egy fertőzött személy, és az fertőzött aztán többeket. Tehát a járványtani nyomozás most zajlik visszamenőlegesen.
3: Már mintegy 600 ezer hektár égett le Európában idén az Európai Erdőtűz információs rendszer adatai szerint. Főként a mediterrán területeken pusztítottak a lángok, a jelenség pedig különösen aggasztó azokban az országokban, ahol a turizmus a gazdaság egyik meghatározó ágazata. Kis Robert Rihár turisztikai szakértő szerint egy-egy nagyobb tűzeset után az érintett régió iránti kereslet rövid távon is megcsappanhat, de akár vissza is eshet a következő évre.
7: A sűrűsödő és egyre intenzív erdőtüzek drámai hatást gyakorolnak a globális turizmusra és közvetlen gazdasági hatást. Milliárdos károkról beszélhetünk Dél-Európában, mert Franciaország, Spanyolország, Görögország, Portugália esetében a közelmúlt tüzei már több mint 3 milliárd euró közvetlen gazdasági kárt okoztak a turisztikai bevételek kiesése miatt.
3: Folytatódik a túlélők utáni kutatás és mentés Nepálban. A kimenekített turistákat a fővárosba, Katmanduba szállítják. A katasztrófában a BBC értesülése szerint 734-en meghaltak, csaknem 2500 embert, köztük 3 magyart eltűntként tartanak nyilván. Szerdán egy gleccser leszakadása miatt jég, kő és sár tömeg zúdult több településre a Himalája nepáli-kínai határvidékén. Nepál műszaki segítséget kért külföldről, az országnak ugyanis nincs megfelelő technikai kapacitása a károk felszámolásához, illetve az alagutakban rekedt emberek kimenekítéséhez.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Ma országszerte napos idő várható, eső már nem lesz, a szél mérsékelt marad, délután 30-34 fok valószínű. Hasonlóan meleg késő nyári idő várható a következő napokban is.
1: Petőfi Rádió. Sport.
8: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Jó András. A lengyelországi Poznánban zajló gyorsasági és parakajakenú világbajnokságon a Koller Kristóf, Juhász István, Hajdú Jonatán és Fejes Dániel összeállítású férfi kenú 4-es megvédte címét és aranyérmet szerzett 500 méteren. Kis Ágnes ezüstérmes lett a női kenú 1-esek 500 méteres versenyében. Magyar versenyző korábban még soha nem állhatott dobogóra ebben a számban. A címvédő Kopasz Bálint szintén ezüstérmet szerzett a férfi kajak 1-esek 1000 méteres versenyében. Kis Péter Pál 6-szor lett világbajnok a parakajakosok KL1-es 200 méteres versenyszámában, míg Suba Róbert ugyanebben a számban az 5. helyen végzett. Az Európai Labdarúgó Szövetség nyilvánosságra hozta az Európa Liga alapszakaszának pontos menetrendjét. A Ferencváros szeptember 17-én idegenben a Celtic ellen kezdi szereplését, míg az alapszakasz január 28-án szintén idegenben a Hoffenheim ellen zárja. A zöldfehérek november 5-én az AC Milan vendégei lesznek, január 21-én pedig hazai pályán fogadják a Juventust. A labdarúgó NB1 hatodik fordulójában az Újpest fordított és 3-1-re legyőzte a Vasast. A Kispest Honvéd megszerezte idénbeli első győzelmét, miután hazai pályán 1-0-ra legyőzte az Alaegerszeget. A Nyíregyháza a hajrában egyenlítve 1-1-es döntetlent játszott a Paks ellen. Kétszer is egyenlített, a győzelmet azonban már nem tudta megszerezni a Liverpool a Nottingham Forest ellen. Az angol labdarúgó bajnokság második fordulójában 2-2-es döntetlen született. Szoboszlai Dominika, magyar válogatott csapatkapitánya végigjátszotta a mérkőzést, Kerkez Milos pedig 71 percet töltött a pályán. Az összetettben vezető szlovén Tadej Pogacar bukásba keveredett a Vuelta országúti kerékpáros körverseny 8. szakaszán. A kerékpáros súlyosan megsérült, a bal vállát és a kulcscsontját is fájlalta. A baleset után megpróbált visszaülni a kerékpárjára, erre azonban nem volt képes, így feladta a versenyt, Pogacart kórházba szállították. A 8. szakaszt a francia Brian Coquart nyerte, az összetettben pedig az eddig 2. helyen álló spanyol Enric Mas vette át a vezetést. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes napot kívánok, a viszonthallásra.
2: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Egerben az FM 102.7-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Petőfi Rádió életmód magazinja. A stúdióban
1: Korcsok Laura és vendégem Kimmel Zsófia, az NNJK egészségfejlesztési munkatársa. Köszönöm, hogy itt vagy velem továbbra is.
2: Köszönöm.
1: Beszéljünk talán egy kicsit a vízipipáról, hiszen kevesebb szó szokott erről esni. Ez talán kevésbé ártalmas, így akkor ezek szerint, vagy mit lehet tudni róla?
3: Igen, most, hogyha a klasszikus vízipipát nézzük, amiben ugye dohány van, mivel hogy vannak olyan vízipipák is, amiben ilyen sisakövek, meg ilyen ízesített köveket fogyasztanak a vízipipázók. Ugye itt is ugyanúgy dohány és ég. Annyi a különbség, hogy itt ugye a vízipipa esetében a füst keresztül megy a vízen, és akkor egy csomóan azt hiszik, hogy ezért az megtisztul. De ez egy tévhit, mert ugyanúgy a nikotin, a szénmonoxid, és ugye hosszú távon ugye az égés termékek, a kátrány a tüdőbe, ezek ugyanúgy meg fognak jelenni, mint egy cigaretta esetében. Szóval ez egy ilyen tévhit, ami még a vízipipával kapcsolatban így kevesen tudják, hogy mivel hogy ugye a víz lehűti viszont a füstöt, és sokkal kevésbé irritálja a légzőszervrendszert, sokkal hosszabban így elszívogatják ugye a fiatalok így körbe-körbe, nem beszélve most itt a fertőzésekről, mivel hogy általában egy szopókát használnak, de hogy így maga az, hogy sokkal hosszabban tart, így időarányosan több szénmonoxid például jut be a szervezetbe, mint mondjuk egy cigaretta elszívásánál. Szóval igen, ez egy tévhit a vízipipával kapcsolatban, hogy az egészségesebb azért, mert víz van benne.
1: Miért lehet az, amit még a beszélgetésünk elején említettél, hogy manapság egyre több fiatal kezd bármilyen dohánytermékhez nyúlni?
3: Igen, itt ugye az egyik az az ízesítés, szóval biztosak vagyunk abban, hogy azért az ízesítés, és az, hogy ezek nagyon színes, szagos termékek, ami mögött egy nagyon erős marketing tevékenység van, szóval annó 2022-2024-ben, amikor például az elfpár jelenség felbukkant a fiatalok körébe, akkor ott egy eléggé erős influencer tevékenység is volt mögötte. Hát nyilván hosszú távon azért azt látjuk szakértőként, népegészségügyi egészségfejlesztési szakértőként, hogy a fiataloknak a mentális egészségét azt támogatni kell. Én a komplex megoldásokba hiszek, szóval nagyon jók ezek a jogszabályok népegészségi szempontból, szóval ezt én nem fogom eltagadni, viszont emellé a megelőzést és a leszokás támogatást is erősíteni kell, illetve ugye a mentális egészségnek a támogatását.
1: Hiszen valami okból nyúlnak ezekhez a termékekhez.
3: Igen, ugye számtalan kutatás született ezzel kapcsolatban, hogy például a szerhasználat, és most a kábítószertől az alkoholfogyasztáson át, ez valamilyen gyermekkori, negatív gyermekkori élményhez is köthető, illetve itt a pozitív gyermekkori élményeket is kiemelném, amik meg védő tényezők. Szóval ezeknek az egyensúlyát, a kezelését azt nagyon fontos lenne gyerekkorba megkezdeni.
1: De hogy mit tehet a szülő, hogy jó hatást érjen el, jó hatást gyakoroljon a gyermekére, és ne például egy dacos fiatallal találkozzon szembe? Ezzel folytatjuk nem sokára. A vendégem Kimmel Zsófia, az NNJK egészségfejlesztési osztályának munkatársa, itt az Élet Stílus magazinban.
0: Élet Stílus. A Petőfi Rádió életmód magazin.

0: Petőfi Rádió életmódmagazinja. A stúdióban
1: Korcsog Laura és vendégem Kimmel Zsófia, az NNGK egészségfejlesztési munkatársa, akivel a dohányzás káros hatásairól beszélgetünk. Te is szülő vagy. Szülőként mit javasolsz? Hogyan lehet jó hatást gyakorolni a gyerekekre? Hogyan lehet őket terelgetni így a dohányzás témakörében? Természetesen úgy, hogy ne ellenkező hatást érjünk el. A tiltás az egy jó módszer?
2: Utána is néztem, hogy mit ír a szakirodalom a tiltásokról, illetve az elrettentésről. Nem nagyon javasolják, szóval inkább ezt a pozitív élmények megerősítését hangsúlyoznánk, szóval olyan önbizalomnövelő képességfejlesztő képességeket fejleszünk a gyerekeknél, amivel ugye elutasítja azt az adott szert, illetve stabilizálja az ő önképét, de emellett a tiltásra viszont azt írták, például svéd kutatást találtam rá, hogy amúgy azok a családok, akik azért így nem annyira megengedőek így a dohánytermékek fogyasztásával, ott tényleg kevesebb gyermek használt ilyen termékeket, szóval azért nyilván ez egy ilyen nagyon nehéz egyensúly, hogy szerintem is szülőként visszatérve nagyon függ a gyerek személyiségétől, szóval biztos vannak olyan gyerekek, akik esetében a tiltással kapcsolatos ilyen retorziók is akár működhetnek, de most nyilván, hogyha általánosságba veszem, és én inkább a olyan szemlélet, ami így a pozitív élményeket erősíti. Én erre tenném a hangsúlyt.
1: Illetve gondolom a példamutatás is számít.
2: Igen, ez nagyon jó, hogy mondod, mert hogy nyilván mind az iskolába, mind a családba, bár itt is ugye érdekes, mert egy csomó családban van az, hogy a szülők, akik mondjuk dohányos szülők, akkor a gyerek egyáltalán nem dohányzik, szóval, hogy itt is függ nyilván a családi dinamikától, de hogy igen, hogy azért függ itt már a gyerek személyiségétől, de ha én most így a nagyobb közösséget nézem, akkor inkább a pozitív irányba tenném a hangsúlyt. Ugye, ahogy korábban beszéltünk róla, ezek az új típusú termékek, és különösen ugye hát az elektronikus cigaretta, az így önmagában illegális, tehát Magyarországon ízesített elektronikus cigaretta a forgalomban nem kapható, ezért különösen figyeljünk ezekre a termékekre, hiszen nem biztonságosak. Illetve, hogyha már ugye a nikotin függőség felütötte a fejét, ott nagyon fontos, hogy a leszokásra fókuszáljunk, amire ezek a termékek, ezek az új típusú nikotinos termékek nem alkalmasak, hiszen ezekkel nem tudjuk igazából kontroll alatt tartani a bevitt nikotin mennyiséget és csökkenteni. Ezért én javasolnám, hogy szakember segítségét kérjük a leszokás támogatásba. Van egy ilyen ingyenesen hívható zöld szám, ez a 80-44-20-44, ami a Korányi Intézetben csörög a dohányzás leszokás támogatási központban, és itt igazából pszichológus kollégák is segíthetik a leszokás támogatást, illetve tájékoztatást is tudunk kérni. Emellett vannak web oldalaink, a leteszemacigit.hu, az egészségvonal, vagy például a Korányi Intézet honlapja, ahol további tájékoztatást tudunk, információkat tudunk találni a leszokás támogatással kapcsolatban.
1: Mert nem jó dohány meg nikotin függőnek lenni, szokjanak le mindenki.
2: Igen, mert hogy célunk az, hogy nikotinmentes életet éljünk.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem.
2: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást.
1: Kimmel Zsófiával beszélgettem, az NNGK egészségfejlesztési munkatársával, itt az Élet Stílus magazinban.
0: Élet Stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar. Most egy kicsit nyugodtabb vizekre evezünk, ugyanis kezdődik a csukás meseóra. Mesékkel, gyerekzenékkel, mondókákkal, nyelvtörőkkel. Utána pedig a vendégem Nagy Imola, babaalvás tanácsadó lesz. Imola titulusából már kitalálhattad a témánkat, ami az lesz, hogy 1 és 5 éves kor között mennyire fontos a gyerekek számára, hogy mennyit alszanak, és milyen minőségű az ő alvásuk, ugyanis ez nem csak a kipihentségüket befolyásolja, hanem az ő fejlődésüket is. Tehát erről beszélgetünk majd Imolával, előtte azonban a legfrissebb híreket hallod, utána pedig mesés időtöltés neked.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Ceglédi Edit.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Napos meleg időre számíthatunk. Emelkedett a halálos áldozatok száma Nepálban. Ma estétől láthatók a Sziget koncertek az M1-en.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: A 21-es főúton Bátony Terenye belterületén a Zrínyi Miklós úti körforgalomban 2 autó ütközött. A 45-ös kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Folytatódik a túlélők utáni kutatás és mentés Nepálban. A kimenekített turistákat a fővárosba, Katmanduba szállítják. A BBC értesülései szerint 734-re emelkedett a halálos áldozatok száma, és csaknem 2500 embert, köztük 3 magyart eltűntként tartanak nyilván. Szerdán egy gleccser leszakadása miatt jégkő és sártömeg zúdult több településre a Himalája nepáli-kínai határvidékén. Nepál műszaki segítséget kért külföldről. 4 településen is időközi önkormányzati választást tartanak ma. A Fejér megyei Enyingen és a hajdúbihari Hajdúbagoson képviselőket és polgármestert, Hajdúböszörményben polgármestert, a Vas megyei Sárváron egy egyéni képviselőt választanak. Mától újra használhatják az autósok a felújított Flórián téri felüljárót a fővárosban. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, azt vállalták, hogy iskolakezdésre elkészül mindkét felüljáró, amit sikerült tartani. Ráadásul az eredeti legtervezett összeghez képest kevesebbe került a beruházás. Az idei Sziget Fesztiválon készült koncertek felvételei láthatók mától a közmédiában. 13 estén keresztül mások mellett Meringer, a Blaha Louisiana, az Iván and the Parazol, az Esti Kornél, valamint a Kispál és a Borsz teljes koncertjét lehet megnézni az M1-en. A felvételek késő esténként 18-as korhatár besorolással vágatlanul kerülnek képernyőre. A koncertek korlátozott ideig a média klikken is visszanézhetők lesznek. A NASA várhatóan ma indítja útnak új távcsövét az űrbe. Az eszköz széles látómezővel kutatja az űr szerkezetét, összetételét, a sötét energiát és a sötét anyagot. Emellett lehetővé teszi a csillagok körül keringő halvány bolygók közvetlen megfigyelését. Az új űrteleszkóp fejlesztésében magyar szakember is kulcs szerepet játszott. Detre Őrs Hunor fizikus és csillagász az eszköz egyik fontos technológiai fejlesztésén dolgozott.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Folytatódik a késő nyári idő, mindenhol sok lesz a napsütés, esőre nem kell számítani, a szélmérsékelt marad. Napközben 30-34, késő este 15-23 fok valószínű.
2: A hírek után. És most Csukásmese Rádió. Indul a Csukásmese óra.
4: Csukásmese Rádió.
5: Én nagyon szeretem.
6: Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukásmese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva.

0: Lépj be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt a Petőfi Rádióban.
1: Sziasztok gyerekek, Hajdú Erik vagyok, zenész, óvóbácsi, a Csukás Mese Rádió legmesésebb mesélő pályázatának külön díjasa. Fogadjátok nagy szeretettel a Kakas és a Pipe című magyar népmesét. Volt az erdő kellős közepén egy kakas, meg egy pipe. Elment a gazdájuk, nem volt mit enni nekik, megéheztek. Találtak aztán egy szem vadkörtét, de a vadkörte nagyobb volt, mint a pipe gégéje. Hát azt mondja a pipe,
2: menj gyorsan, kakaskám, hozzál egy kis vizet, mert megfúlok.
1: Szalad a kakaska a kúthoz. Jaj, édes kutam, adjál vizet, vizet viszem kis pipémnek, mert megfúl a vadkörtétől. Nem adok vizet, mondja a kút, míg nem hozol nekem koszorút a szép lánytól. Elment aztán a kakaska a szép lányhoz. Szép lány, adjál koszorút? Nem kapsz, mondja a szép lány, amíg nem hozol tejecskét a tehéntől. Elment a kakaska a tehénhez is. Tehén, adjál tejecskét? Tejecskét viszem a szép lányhoz, szép lány készít koszorút, koszorút viszem a kúthoz, kútád vizet, vizet viszem pipémnek, mert megfúl a vadkörtétől.
3: Addig nem adok tejecskét a szép lánynak, mondja a tehén, míg nem hozol szénát a rétről.
1: Elment a kakaska a réthez.
2: Rét, adjál szénát, szénát viszem tehénnek. Tehén át tejecskét, tejecskét viszem szép lányhoz, szép lány készít koszorút, koszorút viszem a kúthoz, kútád vizet, vizet viszem kis pipémnek, mert megfúl a vadkörtétől.
1: Addig nem adok szénát, mondja a rét, ameddig a boltba nem mégy kaszáért. Elment a kakaska a boltba.
2: Bolt, adjál kaszát, kaszát viszem a rétnek, rét át szénát, szénát viszem tehénnek, tehén át tejecskét, tejecskét viszem szép lányhoz, szép lány készít koszorút, koszorút viszem kúthoz, kút át vizet, vizet viszem pipémnek, mert megfúl a vadkörtétől.
1: Addig nem adok kaszát, mondja a bolt, ameddig nem hozza a pénzt. Akkor szegény kakaska elbúsulta magát, menj gyorsan a szemétdombra kaparászni. Ott lát egy krajcárt, azt elvitte a bolthoz, akkor aztán kapott kaszát, elment a réthez, rét adta a szénát, tette a tehénke elé, tehénke adott tejecskét, vitte a tejecskét a lányhoz, szép lány készít koszorút, koszorút vitte a kúthoz, kút adott vizet, vizet egyenest vitte a pipének. Épp jókor, mert szegény pipe majdnem utolsó tátogott nagy foldoklásában, de így gyorsan lenyelte a vizet. A víz levitte a körte utat adott a levegőnek, és így a levegőhöz jutott pipe, még ma is boldogan éldegél.
0: Csukás mese óra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek.
4: Akinek a szeme kék, takarója a nagy ég, akinek a szeme zöld, puszta ágyat vet a föld. Akinek meg barna, eledele alma, akinek meg fekete, lilium a tenyere.

0: Nem hagynak a gyerkőcök aludni a hétvégén. Lépjetek be a mesék birodalmába. Hallgassatok csodás meséket, dalokat és vidám tartalmakat a Csukás Mese Rádió kínálatából. Induljon mesésen a hétvégét! Csukás Mese Óra a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. Egy csipetnyi mese rádió, egy fejűeknek.
1: Sziasztok! Patrik vagyok. Csatlakozzatok hozzám, hogy közösen fedezzük fel a nyelvtörők kihívásokkal teli világát. Most figyeljetek, elmondom nektek én egyszer gyorsan, egyszer lassan, és aztán ismételjétek utánam. Már ha tudjátok. Répa retek mogyoró, korán reggel ritkán rikkantarikó. Most elmondom lassabban, mondjátok együtt velem. Répa retek mogyoró, mondjátok velem. Répa retek mogyoró, menjünk a következő mondat részre. Korán reggel, most mondjátok velem. Korán reggel, és menjünk a végére. Ritkán rikkant a rigó. Mondjuk együtt. Ritkán rikkant a rigó. Készen is vagyunk. És akkor most egyben, még egyszer, közösen. Répa, retek, magyaró. Korán reggel, ritkán rikkant a rigó. Nagyon ügyes.

0: szeretetre, jó ételekre, sok alvásra, temérdek játékra, ismeretszerzésre, és nem utolsó sorban a jó levegőn, a természetben eltöltött időre van szükségünk. Móra Ferenc, a jó orvosság. Beteg volt a kislányom, pedig semmije se fájt. Csak étvágya nem volt, meg aludni nem tudott. Bizony vérszegény ez a kislány, veregette meg a doktorbácsi Panka Sápat képét. No, de majd segítek ezen a városi kisasszonyon. Nem kell neki más orvosság, csak reggelire rigófütty, ebédre tücsökhegedülés, vacsorára meg kolompszó. Nagyot néztem az orvos szavaira, de aztán megértettem, szedtük-vettük a sátorfánkat, s másnap már kint voltunk a pusztán. Sárga rigók köszöntöttek bennünket, mikor harmatos hajnalon megállott kocsink a fehér tanya előtt. S uram fia, Pankának az volt az első szava, hogy beugrott az eresz alá. Jaj, apuskám, odaadnám a törött lábú babámat egy pohár friss tejért. No, a bimbó tehénnek még a baba sem kellett, mégis adott friss tejet. Nem is egy pohárral, hanem kettővel. Örömömben visszafütyültem a sárga rigónak. Áldja meg az Isten azt a tudós doktor bácsit. Már látom, hogy használ az orvossága. Hát még ha a tücsök muzsika megszólal ebédre. Azért persze egy kicsit messzebb kellett menni. Aranyos búzaföldeken, árnyas gyümölcsösökön, vadvirágos réteken keresztül. Messziről hallottam, hogy millióm tücsök pengeti hegedűjét a tiszteletünkre. Kiri, kiri, kiri! Kiri? Hát bizony Panka volt az, aki majd sírva fakadt már az éhségtől. Én ugyan nem igen tudtam enni az örömtől, de ő megfelelt az érészemnek is. Öreg diófák árnyékában hevertük keresztül a délutánt, s hazafelé kolompolt a csorda, mikor a pázsiton nekiültünk a vacsorának. Bíz az csak húsos szalonna volt, meg friss túró, de olyan jó ízűen evett belőle Panka, hogy öröm volt nézni. Két hét se telt bele, piros lett a kislányom arca, mint a rózsa. Azóta minden sápat városi gyereknek merem ezt az orvosságot ajánlani. Reggelire rigófütty, ebédre tücsökhegedülés, vacsorára kolompszó.
1: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek.
2: Gyere, mesélek neked a mumusról.

0: Lépj be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából.
1: Itt a Petőfi Rádióban.
2: A tulipánnál változott királyfi. Magyar népmese. Volt egyszer egy király, annak volt egy fia. Azt mondta egyszer a fiú az apjának. Édesapám, én most elmegyek, és addig vissza sem jövök, míg meg nem találom a legszebb lányt a világon. Menj, édes fiam, mondta az apja, és járj szerencsével. Ment a királyfi, ment mendegélt, útjában sűrű erdőbe tévedt. Egy tüskebokorban varjuk károgott kétségbe esetten, sehogy sem szabadulhatott a sűrű tüskés ágak közül. Jó szívű volt a királyfi, kiszabadította a varjút, és az meg így szólt hozzá. Húzd ki egy tollat a szárnyamból, s ha valaha bajba kerülsz, röpítsd a levegőbe a tollat, nyomban ott leszek, és segítek rajtad. A királyfi eltette a varjútollat, s ment tovább. Most országútra ért, s egyszer csak látja ám, hogy halacska vergődik az egyik kiszáradt keréknyomban. A királyfi megszánta a halacskát, elvitte a tóhoz, beledobta. Az meg így szólt hozzá. Vegyél le a hátamról egy pikkelyt, s ha valaha bajba kerülsz, dobd vízbe a pikkelyt, nyomban ott leszek, és segítek rajtad. Ezután meg egy öreg embert látott meg a királyfi, szomjas volt az öreg, meg éhes is. A királyfi jó szívvel megitatta, megetette, az pedig így szólt hozzá. Tépd ki két hajszálamat, s ha valaha bajba kerülsz, eresz szélnek, nyomban ott leszek, és segítek rajtad. Ment tovább a királyfi. Harmadnapra egy falu határába ért. A falusiaktól meghallotta, hogy lakik itt egy öreg király, van annak egy világszép lánya, de ha azt valaki feleségül akarja venni, a kérőnek háromszor úgy el kell bújnia, hogy a királylány ne találja meg. No, ezt én megpróbálom, gondolta a királyfi. El is ment a király kisasszonyhoz, feleségül is kérte, az pedig megmondta neki, hogy bújjon el háromszor. Ha egyszer is el tud bújni úgy, hogy ő nem találja meg, hát a felesége lesz. No, a királyfi levegőbe dobta a varjutollat. Jöttek a varjak seregestül, fölvitték egy magas hegy tetejére, de a királylány egyenesen odament, meg is találta, ki is nevette a királyfit. Másnap tóba dobta a pikkelyt. A partra úszott egy hatalmas hal, annak a hasába bújt a királyfi, de jött ám a királylány, merítő hálóval kifogta a halat, meg a királyfi, és még ki is nevette. Harmadnap szélnek eresztette a két hajszálat. Jött az öreg ember, megcirogatta a királyfit, az nyomban tulipánná változott, és az öreg ember a kalapja mellé tűzte. Kereste a királylány a kérőjét, de hiába kereste. Estére ki is hirdette, hogy ő bizony nem találja. Akkor a szépséges lány elé állt az öreg ember, a kezébe adta a piros tulipánt. A szép lány meg is csókolta a virágot, s nyomban újra királyfi lett. Te az enyém, én a tied, mondta a királylány, s mindjárt meg is tartották a lakodalmat. A királyfi így hát megtalálta, haza is vitte a falujába a világ legszebb lányát.
0: Ha tetszett, amit hallottál, ha szeretnél még több mesét, zenét és szórakoztató tartalmat, keresd a Csukás Mese Rádiót, ahol az egész nap mesés. Vágj bele velünk a nagy kalandokba, repülj velünk a mesék birodalmába, hiszen a jó történetek sohasem érnek véget. A jövő hétvégén is várunk 7 órától a Petőfi Rádióban.
3: Most vissza a magyar szemékhez.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás Meseóra velem Korcsok Laurával. Az alvás nem csak arra jó, hogy a gyerekek kipihenjék magukat, ugyanis az 1 és 5 év közötti időszakban a megfelelő mennyiségű és minőségű alvás a fejlődésükre, a hangulatukra és a mindennapi működésükre is hatással van. De mit jelent az, hogy egy kisgyerek jól alszik? Miért lehetnek nehezebbek az esti elalvások, és mit tehet a szülő azért, hogy nyugodtabb legyen az este? Erről beszélgetünk ma reggel Nagy Imolával, babaalvás tanácsadóval, önkéntes szoptatási segítővel, az Államtündér alapítójával. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzám.
1: Szia Laura, köszönöm a meghívást.
0: Kezdjük az alapoknál. Miért ennyire fontos 1-től 5 éves korig a megfelelő mennyiségű és minőségű alvás?
1: Az alvás az alapvetően fontos, akár kicsikről, akár nagyokról beszélünk, hiszen ugye az egészséges életmód 3 alappillérének az egyik eleme. De a gyerekeknél talán azért emelném ki ezt még jobban, mert míg a felnőtt test alvás közben tud pihenni és regenerálódni, ami nyilván szükséges ahhoz, hogy tudjunk a hétköznapokban, sőt minden nap funkcionálni, addig a gyerekeknél ez a fejlődéssel egyenértékű. Tehát alvás közben termelődik a növekedési hormon, alvás közben teszik helyre a tanultakat a gyerekek, alvás közben történik az érzelmi reguláció is, tehát hogy nagyon-nagyon fontos azért, hogy nőjenek, fejlődjenek, kiegyensúlyozott egészséges gyerekek legyenek.
0: Mi mindenre lehet hatással az, hogyha egy kisgyerek rendszeresen nem alszik jól?
1: Hát ennek nagyon hamar van eredménye. Ez meglátszódik a hétköznapokban. Egyrészt sokkal nyűgösebb, nagyobbak a kiborulásai, akár a táplálkozásával is lehetnek nehézségek, koncentrációs probléma, nehezebben tanul, nehezebb esetleg a mozgás fejlődése, vagy azok a nagy fejlődési mérföldköveket is nehezebben éri el, hiszen az alvás közben fejlődik az idegrendszer. Úgyhogy ennek teljesen egyértelmű jelei vannak már ott kisgyermekkorban, a későbbiekben viszont rengeteg számos egészségügyi problémát is tud okozni. Szintén táplálkozási zavart, akár depresszióra hajlamos tüneteket is tud okozni, tehát rengeteg-rengeteg hátránya van annak, hogyha valaki nem alszik jól gyerekkorban is, és egyébként felnőtt korban is.
0: De egy kezdőszülő honnan tudja ezeket a tüneteket felismerni? Mármint, hogy látja nyilván a gyermeken, hogy fáradtabb, nyúzottabb, nem eszik, nincs étvágya, de honnan tudja, hogy ez azért van, mert nem alszik jól a gyermek, és nem például egyéb más okok miatt?
1: Hát ez egy nagyon jó téma, mert hogy azért hallottam egy ilyen mondást, hogy úgy alszik, mint egy kisbaba, és én nem is tudom, hogy mire gondolt a költő, ugye, hogy úgy alszik, mint egy kisbaba, hogy 30 percenként megébred, mert véget ért egy alvási ciklusa, tehát, hogy valószínűleg ezt annó úgy gondolták, hogy jól alszik, de ez nem az igazság, mert egy baba nem alszik úgy, mint egy felnőtt, főleg újszülött korban, ott még teljesen más egy-egy alvási ciklus, de még fél éves kortól is azért nem olyan stabil az alvás, mint később. Úgyhogy természetes, hogy az alvással kapcsolatban mások az elvárások, hogy mások kellene, hogy legyenek az elvárások, mint egy felnőtt embernek az alvásával kapcsolatban. Sőt, nagyon-nagyon sok változás megy végbe az alvás tekintetében is az első gyakorlatilag sok évben. Újszülött korban 3 hetente van egy fejlődési ugrás, később 3 havonta, még 2 éves korig, ami meg tudja bolygatni az alvást. De ez nem azt jelenti, hogy a baba első 1-2-3-4 évében minden egyes éjszaka nehéz. Mert ki lehet alakítani egy olyan alvási ritmust, amivel tud jól működni alapvetően a picinek az alvása. Látjuk rajta, hogy kipiheni magát, kiegyensúlyozott, jól eszik, vidám, jól fejlődik, és vannak olyan éjszakák, amikor meg nehezebbek, hiszen éppen egy hatalmas nagy változáson ment keresztül. Ez természetes, arra kell figyelni, hogy ha azt látjuk, hogy nem fejlődik jól, egész nap nyűgös, egész nap azt látjuk rajta, hogy fáradt, ha nem is eszik jól, vagy akár ha már olyan tünetei vannak, hogy rendszeres hangos horkolás vagy légzéskimaradás, na azok már olyan kóros jelek, amikor viszont már orvosi segítségre van szükség.
0: Nem sokára azzal folytatjuk, amit említett itt Imola, hogy még ebben a korban kicsiként csak 30 perces, 30-40-50 perces alvás ciklusok vannak, ez lesz nem sokára a téma. A vendégem Nagy Imola, babaalvás tanácsadó, önkéntes szoptatási segítő, az Államtündér alapítója, itt a Csukás Meseórában.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás Meseóra velem Korcsog Laurával. A ma reggeli vendégem Nagy Imola, baba alvás tanácsadó, önkéntes szoptatási segítő, az Álomtündér alapítója. Természetesen a babák alvásáról van szó 1-től 5 éves korig, hiszen nagyon fontos a megfelelő mennyiségű és minőségű alvás számukra. Ott folytatjuk, hogy Imola, említetted, hogy ebben a korban, ilyen pici korban még csak 30 perces alvási ciklusok vannak.
1: Pontosan, újszülött korban még egészen ilyen nagyjából 4 hónapos korig nagyon rövid a babák alvási ciklusa. Nem teljesen fél óra, hanem inkább azt mondanám, hogy 40-50 perc. És egy alvási ciklus végén van egy picike kis ébredés, amikor vagy alszik tovább a baba, vagy pedig fel is kell.
0: Miért lehet az, hogy egy-egy babára azt mondják a szülők, hogy ő nagyon jó alvó, míg másokra pedig ez kevésbé jellemző?
1: Ezt köszönöm, hogy említetted, mert hogy nekem az az egyik hitvallásom, hogy a jó alvó baba az nem szerencse kérdése. Mert hogy az alvás tényleg annyira fontos, és főleg gyerekkorban, főleg babakorban, amikor tényleg olyan rohamosan fejlődik a babának az idegrendszere, hogy azt mi el se tudjuk képzelni, na akkor nagyon-nagyon fontos, hogy figyeljünk rá, hogy azért meglegyen az az alvás mennyiség, amire szüksége van a picinek az adott életkorban. És akkor természetesen vannak olyan babák, akik hazatérve a kórházból nagyon szépen kiegyensúlyozottan alszanak, mutatják, hogy mikor fáradtak, le lehet őket fektetni a saját ágyukba, nagyon hosszan tudnak aludni, minden rendben van, és vannak olyan babák, akiknek nem egyértelműek a jelzései, még az első napokban összekeverik a nappalt és az éjszakát, és nekik a szülő segítségére van szükségük ahhoz, hogy ki tudjon alakulni egy jól működő alvási ritmus, mert ki tud alakulni egy jól működő alvási ritmus.
0: Érdekes, amit említettél, hogy összekeverik a nappalt az éjszakával, vagy a hajnallal. Mikor tudatosul bennük az, hogy mondjuk ők például alszanak, vagy álmodnak? Egyáltalán ezt ők fel tudják ismerni?
1: Abszolút, és én ketté venném ezt a témát. Az első az, hogy mikor tudatosul az, hogy alszanak, vagy inkább az, hogy nappal van, vagy éjszaka. Itt az újszülöttkort emelném ki. Újszülöttkorban még azért keverik össze gyakran a babák a nappalt és az éjszakát, mert úgy születnek meg, hogy nincsen saját melatonin termelődésük. Ez az alvásért felelős hormon. És érdekes, hogy ezt az első hetekben, hónapokban az anyatejen keresztül kapják meg. Tehát amikor este van, sötét van, magasabb szinten van jelen a melatonin a szervezetünkben, ezért tudunk éjszaka jobban aludni, és az anya tejjel tudja átadni ezt a gyermekének. Nagyjából ilyen 2 és 4 hónapos kor között kezd el kialakulni a cirkadián ritmus, és vele együtt a melatonin termelődés is, amivel már a baba sokkal jobban tudja saját maga is megkülönböztetni a nappalt és az éjszakát, és sokkal jobban ki tud alakulni egy olyan belső ritmus, aminek a következtében az alvás is egyre rendezettebb lesz, tehát éjszaka egyre hosszabban fog aludni, nappal pedig többször, de rövidebben. Az álom az egy másik kérdés. Az nagyon érdekes, mert képzeld el, hogy ezt sokan nem tudják, de a gyerekek, a babák nagyon sokáig nem álmodnak. Tehát ez a beszéd fejlődése párhuzamosan alakul ki, amikor elkezdik a gyerekek külön választani azt, hogy mi a valóság és mi a képzelet. Tehát ezt csak azért emelem ki, mert sokan jönnek hozzám szülők, hogy pici babák, pár hónapos babák éjszaka felriadnak, sírnak, és hogy biztos rosszat álmodtak. Biztos, hogy volt valami diszkomfort, ami miatt felkeltek és felsírtak, viszont ez nem az álom miatt van akkor még. Viszont amikor már elkezdenek beszélni, szavakat formálni a kis totyogók, és kialakul a kis képzelő erejük, na akkor már jöhetnek az álmok, és ezzel párhuzamosan természetesen a rossz álmok is.
0: És párhuzamosan a mesék is. Nem sokára azzal folytatjuk, hogy vajon egy jó esti mese segíthet-e az elalvásban. A vendégem Nagy Imola, babaalvás tanácsadó, önkéntes szoptatási segítő és az Álomtündér alapítója itt a Csukás Meseórában.

0: Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás Meseóra velem Korcsog Laurával. A mai vendégem Nagy Imola, babaalvás tanácsadó, önkéntes szoptatási segítő és az Államtündér alapítója. Az alvás fontosságáról beszélgetünk 1 és 5 éves kor között, hiszen a megfelelő mennyiségű és minőségű alvás abszolút hozzájárul a gyerekek fejlődéséhez, és nem csak abból a szempontból fontos, hogy kipihentek legyenek. Ott tartottunk, hogy talán egy esti mese, talán egy ilyen kis esti rutin segíthet-e az elalvásban a gyerekeknek?
1: Abszolút, de képzeld el, hogy én ezt már egészen pici babakortól kezdve ajánlom, pár hónapos kortól. Nem elvárható nyilván egy pár hónapos, akár fél éves babától, hogy nyugodtan végighallgassa a mesét, sőt, én egy éves korig azt szoktam mondani, hogy az a természetes, hogyha a pici meg akarja enni a könyvet a kezünkből, vagy kirángatni, és ez így van rendjén, viszont én nagyon szeretem a mesét az esti rutinban, és nem jön el egy univerzális kor, amikor el tudjuk kezdeni, úgyhogy nyugodtan lehet már akkor is, amikor még nagyon picurka a baba, természetesen akkor még olyan egyszerű mesével, hogy egy nagy kép és esetleg egy mondat fölötte.
0: Meg vannak ilyen jó kis élvezhető mesekönyvek is, aminél meg lehet fogni, valamit
1: nyitogatni.
0: Igen.
1: Nagyon jók ezek, abszolút, és ez pont jó arra, hogy meglegyen az a kis esti interakció. De nagyjából egy éves kor fölött, totyogókorban, amikor már a beszéd is kezd beindulni, akkor nagyon-nagyon jó része a mese az esti rutinnak, könyvből is mesélve, vagy amit én mindig szoktam ajánlani, és ez nagyon-nagyon jól tudja segíteni a piciknek az elalvását is, és a nyugodt alvását, hogy este lefekvés előtt a szülő saját fejből mondja el a gyerkőc napjának a meséjét. Azt, hogy mi történt vele. Felkelt reggel, voltak a játszótéren, ebédeltek, mit tettek, kivel találkoztak, mi történt. Mert ez nagyon sokat segít a gyerkőcnek, hogy újra tudja élni az aznapi dolgokat. Ha valami elakadása volt, azt meg tudják beszélni, vagy újra tudják gondolni, hogy mi is történt, mert hogy alvás közben tesszük helyre a dolgokat, amik aznap értek minket. És sokkal nyugodtabban fog tudni aludni a gyerkőc, hogyha a lefekvés előtt átbeszéltük ezeket a dolgokat, és nem marad benne semmi.
0: És igazából ő is egy mesehős lehet ezáltal.
1: Ha ezt pedig külön szoktam javasolni, hogy lehet a kis herceg vagy a hercegnőnek a napját elmesélni. Esetleg szeretnénk valamit még tanítani is neki, azt is nyugodtan bele lehet venni a végére, hogy a hercegnő szépen nyugodtan elaludt a saját ágyában, éjszaka gyönyörű nyugodtan aludt, reggel felkeltek, úgyhogy ilyeneket is bele lehet vinni.
0: Nyugtatja magát a szülő ezzel, hát ha sikerül.
1: Meg lehet próbálni.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és hogy itt jártál nálam.
1: Én is köszönöm.
0: Nagy Imolával, babaalvás tanácsadóval, önkéntes szoptatási segítővel és az Álomtündér alapítójával beszélgettem ma reggel itt a Csukás Meseórában.

0: Jól leszek újra, ezt hallottad most Nagy Bogitól és Destől itt a Petőfin Minden Magyar. Egyébként ezt a dalt hallhattad tőlük a színen is Szegeden, hiszen ha már Bogi ott járt ugyanazon a napon, amikor Desnek is koncertje volt, akkor már felpattant mellé a színpadra és elénekelték ezt a dalt közösen. Most pedig a hírek következnek, utána pedig ezzel a dallal folytatjuk.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Augusztus 31-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Vackor az első B-ben. Vackor történetéből kiderül, hogyan válik a boglyos, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyök mackó igazi iskolássá. Kormos István klasszikus verses meseregényét Hűvös Völgyi Ildikó meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát augusztus 31-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: WhatsApp, Viberen a 0630 30 30 380-as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: Magyarországon van egy műsor.
2: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
1: Ez a Hajrá Magyarok.
2: Egyedül, vagy bandával.
1: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
3: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
2: Hajrá Magyarok!
1: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
2: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
1: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Ceglédi Edit.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Napos meleg időre számíthatunk. Elkészült a fenékküszöb Paksnál. Idén is megrendezik a zsinagógák hetét.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M60-as autópályán az M6-os autópálya felé vezető oldalon a 6-os jelű Szederkény, Bój csomópont és az M6-os autópálya csomópontja között aszfaltoznak. A külső és a leállósávot lezárták a 2-es és az 5-ös kilométer között. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
4: Folytatódik a túlélők utáni kutatás és mentés Nepálban. A kimenekített turistákat a fővárosba, Katmanduba szállítják. A BBC értesülései szerint 734-re emelkedett a halálos áldozatok száma, és csaknem 2500 embert, köztük három magyart eltűntként tartanak nyilván, egyiküket a tibeti oldalon keresik. Szerdán egy gleccser leszakadása miatt jég, kő és sártömeg zúdult több településre a Himalája nepáli-kínai határvidékén. Nepál műszaki segítséget kért külföldről. Idehaza két héttel a határidő előtt elkészült a fenékküszöb Paksnál, a Duna teljes szélességében, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a Paksi atomerőműnél végzett munkálatokról Facebook oldalán azt írta, hogy eddig 43 ezer köbméternyi követ építettek be. A fenékküszöb megemeli a vízszintet az erőmű előtt, és ezzel biztosíthatja a hűtővíz szivattyúk működését a Duna alacsony vízállása esetén. A munkálatokra a hazai energiabiztonság érdekében volt szükség, írta a kormányfő. Mohács legfontosabb üzenete a sors közösség, jelentette ki tegnapi ünnepi beszédében a miniszterelnök a mohácsi csata 500. évfordulójának emléknapján. Magyar Péter úgy fogalmazott, 1526. augusztus 29-én elvesztettünk egy sorsdöntő csatát, de Magyarország nem tűnt el. Hangsúlyozta, a magyar nemzet történelme nem a veszteségek, hanem a talpra állás, az újrakezdések és az összefogás története. Idén hagyományos Sólet-fesztivállal kezdődik ma Budapesten a zsinagógák hete. A három hetes programsorozatban egyebek mellett újra szentelik és megnyitják a 82 éve bezárt Rákospalotai zsinagógát, valamint a belvárosi Dezsőfi utcai ifjúsági zsinagógát. Újbudán megismerhető és el is készíthető kosszarvból az ikonikus fúvós hangszer, a sófár. Miskolcon kántor koncerttel készülnek a szervezők. Mától újra használhatják az autósok a felújított Flórián téri felüljárót a fővárosban. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, azt vállalták, hogy iskola kezdésre elkészül mindkét felüljáró, amit sikerült tartani, ráadásul az eredetileg tervezett összeghez képest kevesebbe került a beruházás.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Folytatódik a késő nyári idő, mindenhol sok lesz a napsütés, esőre nem kell számítani, a szélmérsékelt marad. Napközben 30-34, késő este 15-23 fok valószínű.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Jó reggelt, jó reggelt! Tudod, milyen nap van ma? Bizony, augusztus utolsó vasárnapja, ami egyet jelent azzal, hogy a nyár utolsó vasárnapja. Én Korcsok Laura vagyok, és ezen a délelőttön is együtt utazunk a kezdésben. Hollywoodi történet a Brains-től.
2: Itt egy újabb óra

Megünnepelni jó. Ezt hallottad most a Hiperkarmától, itt a Petőfin Minden Magyar. És mit, vagy kit jó még megünnepelni? Igen, a névnaposokat természetesen. Rózsa, Róza, Félix, ők ma az ünnepeltek. Isten éltessen benneteket, de természetesen a születésnaposokról sem feledkezhetünk el. 0630303380, ide írhatod a köszöntéseidet. Risztov Évi is ma ünnepli a születésnapját, azt nem árulom el, hogy hanyadik, hiszen a nőknél ezt nem illik. Viszont azt elárulom, hogy 2012-ben a londoni olimpián szerezte az olimpiai bajnok címét 10 kilométeres nyílt vízi úszásban. Isten éltessen, Évi, nagyon sokáig. Kard, ezzel megyünk tovább most, itt a Petőfin.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Felsütött a napsugára. Ezt játszottam most Csinszkától, a folytatásban pedig a Halott pénzt következik, akik ott jártak most Szegeden a Színfesztiválon és egy dal erejéig. Csatlakozott hozzájuk Ruzsa Magdi is, aki egyébként hirtelennyében lépett színre, szó szerint, ugyanis az egyik külföldi fellépő betegség miatt nem tudott eljönni a koncertjére, így Ruzsa Magdi volt az, aki beugrott a zenekarával. Nagyon jó kis koncertet hallhattunk a Halott pénztől is, és Ruzsa Magditól is, és ez az 58. színfesztivál volt, ha hiszed, ha nem. Méltóképpen zártuk ezt a nyarat, ezt a fesztivál szezont, és ha hiszed, ha nem, a Gyerekek című dalt, ami egyébként a Halott pénz egyik legújabb dala, közönség kívülről fújta, úgyhogy most énekeljük el közösen. Ez szól most itt a Petőfi.

0: meg ezt akartam.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Augusztus 30-a vasárnap van, vagyis a nyár utolsó vasárnapja. Isten éltesse a születésnaposokat és a névnaposokat. 06 30 30 30 380. Ide írhatsz nekem köszöntéseket, üzeneteket. Képzeld, 180 évvel ezelőtt ezen a napon született Kressz Géza orvos, a Budapesti Önkéntes Mentőegyesület, a mai mentőszolgálat elődjének megalapítója, illetve 253 évvel ezelőtt született Pollak Mihály német származású magyar építész is, akinek a Nemzeti Múzeumot köszönhetjük. Várom az üzeneteket, hogy kiket köszönhetünk most itt adásban, kinek küldhetem a következő dalt. Most a Rendben lesz szól a Follow the Flow-tól és T-Denny-től. Itt a Petőfi. Yeah.

0: Angyal, ezt hallottad most Morionesztől itt a Petőfin Minden Magyar. Hát ez egy olyan dal, hogyha meghallom, akkor dallamtapadás garantált. Egész napra egyszerűen nem szabadulok tőle. Olyan jó dallama van, hogy végül is igazából nem is szeretnék szabadulni tőle. Egyébként erre számíthatsz a folytatásban is. Például az Ivan and the Parazol is bekúszik a fejedbe majd a legfrissebb hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk. Atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Szeglédi Edit.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Napos meleg időre számíthatunk. Elkészült a fenékküszöb Paksnál. 2000 óta a mai nap az eltűntek világnapja.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon a terelésben Óbarok térségében 4 autó ütközött. A 43-as kilométernél a sérült járművek a belső sávban vannak, a forgalom a külső sávban halad. A torlódás már most meghaladja a 3 kilométert. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: A szakemberek megfeszített munkájával 2 héttel a határidő előtt elkészült a fenékküszöb a Duna teljes szélességében, Paksnál, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter az atomerőműnél végzett munkálatokról azt írta, hogy eddig 43 ezer köbméter követ építettek be. A folyómeder alján lévő gát megemeli a vízszintet az erőmű előtt, ezzel biztosíthatja a hűtővíz szivattyúk működését a Duna alacsony vízállása esetén. Kora délutánra kiderülhet az uniós csatlakozási tárgyalások folytatásáról szóló izlandi népszavazás eredménye. Az igenek győzelme esetén Reykjavik és Brüsszel folytatná a csatlakozás feltételeiről szóló egyeztetéseket, a tagstátuszról pedig újabb népszavazáson döntenének. A Szigetország még 2013-ban függesztette fel a tárgyalásokat. A tegnapi népszavazáson mintegy 273 ezeren vettek részt. Ma van az eltűntek világnapja. Az Amnesty International nemzetközi emberjogi szervezet 2000-ben kezdeményezte megtartását. A világnap célja felhívni a figyelmet azon szervezetek munkájára, amelyek a háborúk, erőszakos cselekmények vagy természeti katasztrófák miatt eltűnt emberek felkutatásával foglalkoznak. Hazánkban a Magyar Vöröskereszt segít a családoknak az egymásra találásban. Díjátadó gálával és díjazott filmek vetítésével zárul ma a 33. Országos Kárpát-medencei Diákfilm Szemle Budapesten a Csokonai Rendezvényházban. Az 5 napos mustrára idén rekordszámú 164 alkotást neveztek. Animációkat, élőszereplős rövidfilmeket és dokumentumfilmeket is láthattak az érdeklődők. Megjelent a filmekben egyebek mellett az iskolai bántalmazás, a barátság, az identitáskeresés, a mentális egészség, a történelmi emlékezet és a környezetvédelem is.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Folytatódik a késő nyári idő mindenhol. Sok lesz a napsütés, esőre nem kell számítani. A szél mérsékelt marad. Napközben 30-34, késő este 15-23 fok valószínű.
3: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Jó reggelt, a mikrofon mögött Korcsog Laura. Augusztus 30-a van, vagyis augusztus utolsó vasárnapja. Ebből az apropóból írd meg nekem a 0630303380-as számra, hogy melyik volt a nyár legszebb emléke számodra.
1: Itt egy újabb óra.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Siófokon az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, a nyár utolsó vasárnapja van a mai napon. Ebből az apropóból azt kértem, hogy írd meg nekem üzenetben, hogy mi volt számodra a nyár legszebb pillanata. Viki azt írta nekem, hogy élete legjobb születésnapját élte át, ráadásul a 30-at, egy kerek évfordulót ünnepelt, és a születésnapjára a párjától egy wellness hétvégét kapott, amire el is mentek a nyár folyamán, és itt a párja megkérte az ő kezét, úgyhogy a 30. születésnap is ezen a nyáron volt, illetve a lánykérés is, jövőre pedig esküvő. Ő számára ez volt a legszebb emlék ebben a nyárban, vagy legszebb két emlék, de hogy számodra mi ez? Na ezt írd meg nekem, tehát 0630303380, ide üzenj nekem, 30-valahány, ez jön a folytatásban Lábas Vikitől, itt a Petőfin.
1: Sziasztok, Lábas Viki vagyok, és ez pedig itt az új dalom, a 30-valahány.

Vágjál lyukat a kádba! Ezt hallottad most az Intim Torna illegáltal itt a Petőfin Minden Magyar. Valóban jó ötletnek, jó programnak ígérkezik lyukat vágni a kádba, de szerintem én tudok jobb program lehetőséget kínálni neked a mai napra, ugyanis 6. alkalommal rendezték meg a Te Fesztet, vagyis a Terézvárosi Fesztivált, és ez még a mai napon is tart. Hogyha sietsz, akkor odaérhetsz még egy kis tollaslabdára, röplabdára, pingpongra, vagy zumbára, gyerekhiphopra, felnőtt hiphopra, aerobikra, funkcionális edzések is lesznek, thai box, jóga, női önvédelem, babamama torna, kortárstánc, és még sorolhatnám, nagyon sok átmozgató program, illetve szűrőzónával is készülnek, tehát szűrővizsgálatokat is végeznek, csak azért, hogy tudd, hogy ma jól vagy. Ma jól vagyok? Ez szól a folytatásban.

Senki más, ezt hallottad most a Zaporozsesztől, itt a Petőfin Minden Magyar. A folytatásban pedig a Punani Masszív dalával megyünk majd tovább. Nagyon furcsa érzés kimondanom, de az utolsó nyári koncertjük Szegeden a Színfesztiválon volt, de nem tétlenkednek sokáig, ugyanis az őszt egyenesen szeptember 1-én nyitják, méghozzá Pécsen, Pécsváros napján. 9 órakor kezdődik majd a koncert, és hát sokszor várhatjuk szeptember 1-ére az esőt, reméljük egyébként, hogy most is lesz. Koncert szempontból ez nem a legelőnyösebb, viszont a programot esős idő esetén is megtartják, legalábbis ezt írták a Facebook oldalukra. Akkor most hangolódunk egy kicsit a hétvégére, vagyis a Hétvégére című dalukkal. Ez szól a Punani Masszívtól most, itt a Petőfin.

0: Ülj le mellém, ezt hallottad most a Tankcsapdától, itt a Petőfin minden magyar. Bárcsak én is azt mondhatnám, hogy gyere is, ülj le ide mellém a stúdióba, én egyébként nagyon élvezném, bárcsak. Hát, ha egyszer összejön majd. A folytatásban, hiszen még ma is nagyon meleg lesz, ilyen 30-31 fok körül alakul majd a hőmérséklet, de ezt pontosan mindjárt megtudhatod a legfrissebb hírekből. Így egy olyan dallal megyünk majd tovább a hírek után, ami még a mai napra is abszolút aktuális lehet. Éget a nap, ez szól majd a folytatásban.
1: Hideg a víz és éget a nap, nem számít szombat a hétköznap.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Ceglédi Edit.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Napos meleg időre számíthatunk. Még mindig nem találják a három magyart Nepálban. Idén is megrendezik a zsinagógák hetét.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M3-as autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 60 és Bak közötti szakaszon a 49-es és a 47-es kilométer között mozgó munkavégzés mellett terelést bontanak a külső sávban. A munkaterület mögött 3 kilométert meghaladó torlódás alakult ki. Az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon a terelésben Óbarok térségében korábban 3 autó ütközött. A 43-as kilométernél a forgalom mindkét sávban megindult, a torlódás még mindig meghaladja az 5 kilométert. Az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon a Kunszállás és Kecskemét közötti szakaszon a sávelhúzásos terelésben a 103-as és a 100-as kilométer között torlódás alakult ki. Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Szabadbattyán térségében egy autó a külső szalagkorlátnak ütközött. A 69-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani. Vezessenek óvatosan, és ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Folytatódik a túlélők utáni kutatás és mentés Nepálban. A kimenekített turistákat a fővárosba, Katmanduba szállítják. A BBC értesülései szerint 734-re emelkedett a halálos áldozatok száma, és csaknem 2500 embert, köztük 3 magyart eltűntként tartanak nyilván, egyiküket a tibeti oldalon keresik. Szerdán egy gleccser leszakadása miatt jégkő és sártömeg zúdult több településre a Himalája nepáli-kínai határvidékén. Nepál műszaki segítséget kért külföldről. Gyorsabb lesz a vasúti közlekedés 2-től a gyöngyösi vonalon, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hangsúlyozta, megszűnnek a lassú jelzések, ezért a jelenlegi 30-40 helyett 80 kilométeres óránkénti sebességgel közlekednek majd a vonatok Gyöngyös és Vámosgyörg között. Hozzátette, az elmúlt 6 hétben átfogó karbantartási munkálatokat végeztek a vonalon. Kedden megszűnnek a takarékossági korlátozások a fővárosi cégeknél és a közszolgáltatásokban, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely emlékeztetett, Budapest is alkalmazkodott a rendkívüli hőség és az asszály okozta kihíváshoz. Több nagy cég, például a BKV és a BKK is csökkentette energia és víz felhasználását, valamint átmenetileg lekapcsolták a városi díszkivilágítást is. Hagyományos sóletfesztivállal kezdődik ma Budapesten a zsinagógák hete. A 3 hetes programsorozatban egyebek mellett újra szentelik és megnyitják a 82 éve bezárt Rákospalotai zsinagógát, valamint a belvárosi Dezsőfi utcai ifjúsági zsinagógát. Újbudán megismerhető és el is készíthető kos szarvból az ikonikus fúvós hangszer, a sófár. Miskolcon kántor koncerttel készülnek a szervezők.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Folytatódik a késő nyári idő mindenhol. Sok lesz a napsütés, esőre nem kell számítani. A szélmérsékelt marad. Napközben 30-34, késő este 15-23 fok valószínű.
3: A hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Mondtam én, hogy még a mai nap is nagyon-nagyon szép idő lesz, szépen fog sütni a nap, úgyhogy még használd ki a nyár utolsó vasárnapját. Én Korcsok Laura vagyok, és egészen délig még együtt utazunk. Itt az óra kezdésében az Éget a nap című dal, ezt játszom most neked.
2: Itt egy újabb óra.

0: Magyar, ez a Petőfi Rádió. Augusztus 30-a van a nyár utolsó vasárnapja. Ebből az apropóból pedig azt kértem tőled, hogy a 0630303380-as számra írd meg nekem, hogy számodra mi volt a nyár leges, legszebb pillanata. Eszter azt üzente nekem, hogy számára az okozott hihetetlen nagy boldogságot, hogy ezen a nyáron sokkal több fesztiválra jutott el, mint eddig valaha. Ugyanis ott járt az Efoton, utána a Szigeten, és ezen a héten ott volt a Színen is, Szegeden, és a kedvenc előadóit élőben hallhatta egy adott helyszínen. Ilyenek ezek a fesztivál élmények, és szerintem Eszter a következő dalt is hallhatta a nyáron élőben. Ez nem más, mint a Kiskece, Ez szól most Dash-től és Young Fly-tól. Itt a Petőfin.
1: Ez a legújabb magyar zene.
2: Kiskece lány a sötétben, vele virradráma hajtott.
1: Minden magyar.

0: Minden magyar. Minden magyar.
1: Én vagyok az, aki szeret, ki is voltam te nélküled.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Ezen a nyáron én nagyon-nagyon szerettem az együttműködéseket, az új dalokat, amikor két vagy több előadó közösen dolgozott valamin. A következő dal is egy ilyen lesz, nem árulok el ezzel nagy titkot. Méghozzá a Pornograszt és a Honey Beast közös daláról van szó. Előtte azonban egy kis koncertinfo, ugyanis a Honey Beast-tel Komlón találkozhat szeptember 5-én, 6-án pedig Várpalotán. A Pornograszt pedig a Bohémian Betyársza. A közös koncertre készül még hozzá a Budapest Parkban szeptember 10-én, ha már az együttműködésekről beszéltem. Most akkor hallgassuk is meg azt a dalt, amit már említettem, Hullik a cseresznyefa virága. Ez szól most itt a Petőfin.

Kaka. Ezt hallottad most a belgától, itt a Petőfin Minden Magyar, micsoda zenék. A folytatásban is egy ilyenre számíthatsz, méghozzá Király Viktor jó voltából. Egy olyan dal következik, ami már nagyon sok embert, rádiót, országot ért el, ugyanis azt írta ki Viktor a Facebook oldalára, hogy hihetetlen érzés látni, hogy a Sorry Not Sorry már 43 országba jutott el, és több mint 200 közvetlenül igazolt rádiós lejátszásnál jár. Ups, elárultam. Tehát a folytatásban Sorry Not Sorry, ez szól majd. Előtte azonban még egy szó erről a dalról. Eljutott tehát Olaszországba, Hollandiába, Spanyolországba, Egyesült Királyságba, Franciaországba, Dániába, Németországba, az USA-ba, és természetesen itt Magyarországon is hódít, mi is nagyon-nagyon sokat játsszuk, mint ahogyan most is. Sorry Not Sorry, ez szól Király Viktortól, itt a Pető.

0: a sorsom.
1: A Titándalát hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. A legfrissebb hírek után közösen befordulunk a konyhára. Kezdődik ugyanis a Befordultam a konyhára című magazin műsorunk velem Korcsok Laurával és a mai vendégemmel Stiller Tamással, kreatív séffel. Tarts velünk a folytatásban, az órát pedig ezzel a dallal kezdjük majd.
2: Akit rám bíz majd az ég, de elhagyják a démonok mellőle.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
4: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: A legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Ceglédi Edit.
3: Ez a Petőfi Rádió.
5: Napos meleg időre számíthatunk. Emelkedett a halálos áldozatok száma Nepálban. 100 milliárd forint értékű vagyon került vissza az államhoz.
3: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon Lajos Mizse térségében három autó ütközött a 67-es kilométernél. A torlódás 1-2 kilométer hosszú. Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Szabadbattyán térségében egy lakókocsit vontató autó a külső szalagkorlátnak ütközött. A 69-es kilométernél a külső és a leállósávot lezárták. A torlódás már meghaladta a 3 kilométert. Aki teheti, a 80-as kilométernél lévő polgár csomópontban térjen le a 7-es főútra. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630-3030-380-as számra.
3: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
5: Már elérte a 750-et a múlt heti gleccser összeomlás okozta pusztító árvíz halálos áldozatainak száma Nepálban és Tibetben. Csaknem 2500 embert, köztük három magyart eltűntként tartanak nyilván. A kimenekített turistákat a fővárosba, Katmanduba szállítják. A Vörös Kereszt becslései szerint a katasztrófa több mint 90 ezer embert érintett súlyosan. Lövöldözés volt éjjel egy svájci kisvárosban, a Zürichhez közeli településen. Egy ismeretlen elkövető egy technopartin nyitott tüzet. A támadásban egy 22 éves nő meghalt, legalább 5 másik fiatal megsebesült. A lövöldöző elmenekült a helyszínről. A rendőrség nagy erőkkel nyomoz, és azt kéri a szemtanúktól, hogy küldjenek fénykép és videófelvételeket a tettes beazonosításához. Itthon 100 milliárd forint értékű állami vagyon került vissza 4 olyan közérdekű vagyonkezelő alapítványtól, amelyeket a Közlekedési és Beruházási Minisztérium alárendelt a jogszabály, tájékoztatott Vitézi Dávid tárcavezető. A 4 kekva felszámolása augusztus végével zárul le, és ezzel jelentős mennyiségű állami vagyon használata válik újra átláthatóvá és ellenőrizhetővé.
3: Petőfi Rádió. Sport.
6: Jó napot kívánok, Mújdica Istvánt hallják. A lengyelországi Poznányban zajló kajakkenu világbajnokságon ma délelőtt Varga Ádám ezüstérmet szerzett a kajak egyesek 500 méteres távján, és szintén második lett a nőknél Luczanna 200 méteren, a Kollár Kristóf Juhász István kenu kettes 500 méteren pedig harmadik lett. A VB további délelőtti, majd a délutáni programját is élőben közvetíti a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport. Koleszár Mihály a 8. Szép Balázs pedig a 12. helyen végzett az öttusázó kínai világbajnokságán, győzött a Csemátej Lukes, a nők döntője 10 óra 30 perckor kezdődött el Guzi Blankával a mezőnyben. Az Újpest hátrányból fordítva 3-1-re győzött a vendég Vasas ellen a labdarúgó NB egy 6. fordulójában, és itt feljött a 2. helyre a tabellán. A Honvéd is nyert tegnap hazai pályán méghozzá az Zalaegerszeg ellen 1-0-ra, és ezzel megszerezte első győzelmét az új idényben, és éppen a zalai csapatot megelőzve elmozdult az utolsó helyről. A Nyíregyháza pedig a 88. percben egyenlítve 1-1-es döntetlent játszott a vendég Pakssal szintén a labdarúgó NB 1-ben. Az Európai Labdarúgó Szövetség nyilvánosságra hozta az Európa Liga alapszakaszának pontos menetrendjét. A Ferencváros 8 csapattal találkozik majd. A magyar együttes szeptember 17-én a Celtic otthonában kezdi szereplését, míg az alapszakasz január 28-án szintén idegenben a Hoffenheim ellen zárja. Az AC Milan elleni idegenbeli mérkőzés november 5-én, míg a Juventus elleni hazai találkozót január 21-én rendezik majd. Köszönöm figyelmüket!
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Folytatódik a késő nyári idő. Mindenhol sok lesz a napsütés, esőre nem kell számítani. A szél mérsékelt marad. Napközben 30-34, késő este 15-23 fok valószínű.
4: a hírek után.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A nyár utolsó vasárnapja, tehát a nyár utolsó Befordultam a konyhára című magazin műsoraink, Korcsok Laura vagyok. A vendégem pedig nem sokára itt lesz, és beszélgetni fogunk, úgyhogy tarts velünk a folytatásban. A kezdésben lesz, volt, van, a Belmondót játszom.
3: Itt egy újabb óra.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával. Ha idén paradicsomot is termesztettél, akkor mostanra jó eséllyel remélhetőleg már bőven van mit leszedned a kertből, vagy akár a balkonládádból, és ilyenkor jön a nagy kérdés, hogy mit kezdjünk a paradicsommal, mert persze salátába is tökéletes, de azért ennél sokkal több lehetőség van benne. Készíthetsz belőle szószt, levest, mártás, de akár el is teheted későbbre. De hogy ne csak én soroljam, hogy milyen lehetőségeink vannak erre, itt van most a vendégem, Stiller Tamás kreatív séf. Köszönöm, hogy eljöttél hozzám.
1: Köszönöm szépen ismét a meghívást. Hát akkor vegyük szépen sorra, mert elég jó kis listát kezdtél el gyakorlatilag. Igen, hát a szószok, és mindentől kezdve gyakorlatilag az eltevés, meg egyébben vagy a frissen, gyorsan felhasználás, tehát ez is egy jó pizza partihoz is egyébként a gyors, friss paradicsomok, egyébként főleg koktélparadicsomból egy gyors szósz elkészítése szerintem a legjobb választás, pont azért is, mert nagy eséllyel, hogyha házi termesztés van, akkor nem kemény a héja, tehát nem kell kipiszkálni belőle, és körbe rákcsálni, vagy megpucolni, mint egy narancsot. Krúdi Gyula mondta azt egyébként, hogy lecsó paprika, az nyáron frissen. Télen tessék lecsót enni, amikor azt megcsinálja az ember, és elteszi magának későbbre. Nyilván ezzel sokan vitatkoznának, hogy nem, hát azért egy nyári lecsó parti azért egy ilyen kis bográcsozásban azért az úgy egész jó tud lenni, jó kis kolbász a szalonnával, meg mindennel. Tehát, hogy ez jó, valaki nokedit is szokott szaggatni, tehát, hogy elég sokféle verziónk van, hál' Istennek. Ez tényleg a mi, szerintem a magyar konyhának egyik zászlós étele, tehát hogy ez így úgy elhíresült a világban, mint mondjuk a gulyás, és vagy a huszár például, tehát egy olyan ilyen szavaink, amiket tényleg így átvettek. Azt lehet mondani, hogy elég sok ételünknek az alapja, úgyhogy ebben lehet nyilván úgy is gondolkodni, hogy különböző akár ilyen lecsókrémet készítünk, tehát nem a klasszikus értelme vett üveges lecsót, amit anyukám is, meg nagymamám is készített, hanem akár különböző krémben is lehet gondolkodni, akár egy ilyen magyar szendvics krémet készítünk belőle, amiben ugyanúgy lehet mindent. Tehát csinálunk egy jó kolbászos lecsót, és zuty adunk a mixernek egy nagyot, és utána ezt eltesszük. És nyáron vagy télen a kerül lehet venni, és akkor egy ilyen magyaros meleg szendvicset tudunk belőle rigyelteni.
0: Leturmixolt kolbász.
1: Hogyne.
0: Végül is.
1: De most úgy van, hogy bemész, most nem tudom, nem akarok megsérteni. Tehát, hogyha most veszel egy ilyen meleg szendvics krémet, te nem szoktál, mondd azt, hogy nem szoktál.
0: Nem szoktam.
1: Na, látod, nem szoktál ilyet venni. Akkor csinálhatunk ilyet házilag. Hát ezek nem egy agyműtét egyébként ezt megcsinálni, alapvetően ugye készételként beszélünk róla. A szavatossága az annyi, amennyi. Sóval lehet egyébként, és onnantól kezdve hűtőben is lehet tartani, vagy akár nyilván teszünk bele egy kis tartósítót, egy minimálisat, akkor ezeket a kamerában is el lehet tartani, és akkor egy ilyen kis guszta kis üvegekben csinálunk magyaros meleg szendvics krémet, amiben jó sok minden van.
0: És valóban tudjuk, hogy mi van benne.
1: És az egyébként meg tudjuk, hogy a miénk. Tehát, hogyha a 100%-ban mondjuk hasznái, hát annak azért elég nagy az értéke.
0: Meg hát elég nagy az íze is. Nem sokára itt folytatjuk, a vendégem Stiller Tamás kreatív séf, itt a Befordultam a konyhára című magazinban.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ezzel befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával. A mai vendégem Stiller Tamás kreatív séf, akivel most leginkább a paradicsomos ételekről van szó, hiszen, hogyha szerencsések vagyunk, akkor túlvészelte a paradicsomunk ezt a forró nyarat, és akkor most le tudjuk szedni a finom paradicsomokat, és hát mit készítsünk belőle. Soroltunk már többféle dolgot, a paradicsom szósztól kezdve a lecsónát, és akkor folytassuk is ennek sorát. Mi következik most, Tamás?
1: Én például nekem ebben az időszakban, én már leadtam a rendelést, és mondták, hogy úristen, mit akarok én ennyi paradicsommal csinálni. Mondtam, hogy jó, bocsánat, de nekem csak otthonra kell jó, tehát nem boltba akarok egy brandet építeni. Ketchupfőzés.
0: Ketchupfőzés.
1: Mi nagyon szeretjük a ketchupot, főleg a sajátunkat, és ez mindig egy bizonyos fajtát, ezt a lukulus szoktuk venni. Ugye ez a szilva paradicsom, hogyha úgy jobban megvan, ugye ez nagyon nagy százalékában ez hús van benne, kevés benne a lé. Egyébként...
0: Mármint gyümölcshús.
1: Gyümölcshús, igen, bocsánat. Egyébként régi praktika volt, hogy amikor ilyen kis házi szüreteket tartottunk, akkor pont olyan házban laktunk, ahol volt kád. Most hát van csak az emeleten a gyerekeknél, de oda nem hordom fel. De meg lehet azt csinálni, hogy valami nagy vízgyűjtő edényben a leszedett paradicsomokat így bele öntöd egy az egybe, és ami lent van az alján, az tiszta hús. Ami fent van, abban nagyon sok a víz, és azért lebegni fog, akkor az mehet például szósznak, vagy megesszük. De ami alul van, ami inkább lejjebb van, azok tiszta húsból vannak, azt akkor leszerektáljuk, és akkor az akár vegyesen is, meg abból elkészül a ketchup. És egy nagyon, mondjuk azt, hogy picit hosszadalmas, mert ugye le kell hámozni, ugye erre mindig az alap technika ugye a blansírozás, benne rögtön ugye beletesszük forrásban lévő vízbe, megrecsen, és utána vesszük kifelé gyorsan egy jegesfürdőbe, és kézzel szépen, hogy az ember fel lehámozzuk, akkor utána jó hosszú hőkezelés, mire gyakorlatilag eltűnik belőle az összes folyadék, és akkor jöhet a cukor, és akkor már minimális cukor, tehát nem a vizet cukrozzuk, amit elfőzünk, mert sok értelme van, hanem teljesen redukálom magát azt, hogy 100%-ban csak a paradicsom hús legyen a fazékban, és azt ízesítem be úgy, ahogy mi szeretjük, és abból készítjük a... Hát van, amikor azt mondom, hogy egy ilyen gyerekkora, ezt most nem látja senki. Szóval egy ilyen szószos üveg, ami mondjuk azt, hogy nevezzük a nevén, egy olyan 2 deci van benne, abban úgy általában valamikor előfordul, hogy abban 1,5 kiló paradicsom van. Az úgy elég sűrű.
0: Valóban. Még és egy picit kanyarodj vissza a blansírozáshoz, hogy mindenki értse.
1: Igen. Jó, tehát fölteszünk egy nagy fazekat, vízet forralunk, és abban a forrásban lévő vízbe dobáljuk bele a paradicsomokat. És amikor azt látjuk, hogy a paradicsomnak a héja ugye megrecsen, tehát hogy szépen elreperezik, akkor vesszük ki egy szűrőkanállal, és beletesszük jeges vízbe, hogy gyorsan le tudjuk hűteni, és akkor egy hűlés közben kezd egy picikét így, ez nem szakszó, tehát így bőrösödni a paradicsomnak a felszín, ami azt jelzi, hogy hozzá lehet látni ahhoz, hogy le tudjuk szépen hámozni, és onnantól kezdve már megkapjuk azt a nekünk szintiszta zöldséghúst, akkor paradicsomhúst, amiből el lehet készíteni akár ketchupot, akár különböző szószokat.
0: Azt mondtad, hogy úgy ízesítjük, ahogy szeretjük. Igen. De az milyen?
1: Amit mondtam, ugye, hogy egy kis cukor mindenképpen kell, ugye a savakat kell ellensúlyozni, mert azért általában paradicsom azért egy savas. Tehát ott kell cukor. Én szeretem, hogyha egy pici kömény is van benne, szoktunk beletenni egy kevés Worcester vagy Worcester, ezt mindenki döntse el, melyikre szavaz, és szószt, ez ugye ez kicsit úgy minden benne van, és utána pedig amennyire lehet, tényleg még jobban tömörítjük. Tehát van, amikor a fazéból kiveszem egy nagy, hatalmas nagy serpenyőbe, és majdnem, hogy lepirítom szinte ezt a paradicsomhúst, és ad még neki egy olyan extra karamelles utóízt, amivel egy ilyen rendkívül erős, markáns, brutál, jó ketchupot lehet belőle készíteni, és amit mondtam is, hogy egy ilyen 2 deci is, mivel valamikor 1,5 kilónyi paradicsom van besűrítve, úgyhogy az ilyen tényleg egy kis ketchup kell a tányérra, és akkor mondtok ezzel, az mindenhez is jó.
0: Akkor készítettünk egy jó kis ketchupot. Nem sokára folytatjuk a beszélgetést, a vendégem Stiller Tamás, kreatív séf, itt a Befordultam a konyhára című magazinban.

veszem észre direkt, hogy zavoszak, cégizem, simogatlak, nyugit akarok, változtam, pihe könnyű az egyedül lét. Az egyedül lét. Az egyedül lét.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával. A mai vendégem Stiller Tamás kreatív séf. Köszönöm, hogy itt vagy velem.
1: Nagyon köszönöm a meghívást.
0: Hogyha egy dolgot készíthetnél most abból a paradicsomból, amit mi termesztettünk és leszettük, akkor mit ajánlasz, mi lenne az?
1: Hát én azt szoktam mondani, nem csak itt máshol is, hogy mi nem azért szoktunk zöldséges ételeket készíteni, fogyasztani otthon, mert mi nem akarunk túl sok húst tenni, hanem azért, mert általában minden zöldség a kertünkből van. És ez egy olyan mentális löket az embernek, hogy amikor ránéz a tányérjára, és azt látja, hogy na, ezt én termeltem meg, ez az enyém. Tehát, hogy ez mindent, mindenféle húst kárpótol, hogyha ha éppen azt meg kéne venni. Hát nyilván hosszú távú tervek között ott van, hogy majd lesz egy kis kapirgálás is hátul, de ez még odébb van. De alapvetően mi ezeket a zöldséges ételeket, ezeket mindig úgy gondolunk, és úgy tervezik, úgy rakjuk össze, hogy tényleg fogjuk a kis kosarat, kimegyünk, és ami van. Uh-huh. És a legdurvább verziók szoktak egyébként általában összecsúszni.
0: Az most, mit jelent?
1: Hát most emlegettük ugye a bazsalikon virágot. Uh-huh. És ez egy olyan kis felfedezés egyébként, hogy salátának a tetejére így rá szórjuk magát a leszedett virágokat, tehát nem csak levágjuk és eldobjuk, letesszük a földre, hanem akkor azt bevisszük a konyhába, és akkor az ágról lehúzzuk az összes virágot, és rászórjuk például egy görög salátára, vagy egy paradicsom salátára, ami ugyanúgy ilyen hagymással van elkészített, uh-huh. például a kis saját újhagymával, és akkor a tetején a olívaolajjal meglocsolva egy kis bazsalikon virág szórás van, ott elég erős ízek szabadulnak fel magától a virágtól is, tehát nyilván az kell egy mérték, hogy nem az egész befedi, mint valami hóesés, hanem azért csak úgy jelzésből, és hát a szemnek sem utolsó.
0: De egyébként bazsalikom íze van?
1: Abszolút. Mire számított-e? Paprikás csirke vagy?
0: Nem tudom. Csak gondoltam, lehet, hogy van valami más pikáns íze a virágának.
1: Hát inkább a ilyen pikáns, amit mondtam, és tehát rendkívül erős. Uh-huh. De visszatérünk arra, hogy akkor most mit tennénk, hogyha most kint vagyunk a kertbe. Én nagyon szeretem a házi készítésű élelmiszereket, és ebbe beletartozik leginkább a tészta. Uh-huh. A saját tésztának a készítése, és szerintem egy jó kis tojatellét készítek belőle, ami gyakorlatilag ugye lisztben úszik akkor a konyha, mert a tésztagép körül azért kell egy kevés, és akkor szépen megcsinálom magunk kis adagját, vagy hogyha arról most esetleg egy ravioli, vagy bármi más, egy jó kis tortellini, hogyha úgy adódik, akkor azt is, és akkor ahhoz egy friss paradicsom. Hát szósz, de alapvetően egy főzet, ami inkább ugye látszanak erősen a húsok, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy fogjuk a paradicsomot, és sajtreszelőn gyakorlatilag lereszeljük, mint egy almát, és nyomjuk rá az ujjunkkal a félbevágott paradicsomot a reszelőre, és a végén gyakorlatilag ott marad a kezünkben a héja. Tehát nem kell külön kiszedni uh-huh. belőle, vagy nem kell blansírozásra foglalkozni, hanem úgy nyomjuk a reszelőre a paradicsomot, hogy utána lehet, ha minden jó megy, akkor a kezünkben már csak a héj marad. És abból a húsból gyorsan készítünk egy friss, egy ilyen kis főzetet, és abba tesszük bele a tésztát. Uh-huh. És hát az onnantól kezdve, és akár egy kis bazsalika virágban lehet szólni, meg egy kis parmezánnal, tehát onnantól kezdve valamit szeretnél. De ott abban az, hogy a paradicsom a miénk, a tésztát mi csináltuk, tehát azért ott elég sok a hozzáadott érték. Nem hiszem, hogy lenne hiányérzeted.
0: Ha a tésztát mi csináljuk, és mondjuk olyan tésztát csinálunk, amit említetted, tehát hogy töltött tészta, akkor mit töltünk bele?
1: Hát akár lehet akár egyszerűbb valami húsos verziót, akár vadhússal is lehet tölteni, akár hogyha úgy van, hogy...
0: Akár a leturmixolt lecsó, amit...
1: Akár a lecsó, igen, na tessék, egy kis kolbászhússal, tehát miért ne, tehát hogy olyan jól felhasználható, én mindig szeretem azokat, ami csak ez a füstölt, nem száraz kolbász, hogy jó puha a belseje, ki lehet venni magából a kabátból, és nem föl lehet használni egy ilyenhez, például azt egy jó tölteléket így gyorsan ledarálunk egy kis fűszerekkel, akkor egy ilyen kis kolbászos tölteléket simán lehet készíteni, akár ravioli, akár tortellinihez, és akkor csak kézmozdulat kérdése, és már készen is van, és akár egy friss lecsóba beletenni. Hát a csillagos ég. Hát annyi verzió van, hogy na, te is már nyeled itt a...
0: Igen,
1: a kíváncsiságot. Úgyhogy gyakorlatilag tényleg rengeteg. Mi azt szeretjük, és én mindig ennek is voltam a híve, hogy azt nézzük, hogy mit tudunk megcsinálni, minél többet. És onnantól kezdve már az sokkal többet ér, mintha most nem tudom, mekkora bevásárolistával bevallannánk a boltba, hogy mindent megvegyünk, és hú, ebből aztán olyan kaja lesz, hogy na csak Kevés, sokkal több néha.
0: Micsoda zárszó.
1: Ugye? Na tessék.
0: Nagyon sok finomságról hallottunk tőled a hétvégén. Nagyon szépen köszönöm, és remélem mindenki kedvet kapott hozzá.
1: Na hajrá, mindenki menjen lecsótfőzni.
0: Köszönöm szépen, a vendégem Stiller Tamás kreatív séf volt itt a hétvégén a Befordultam a konyhára című magazin.

0: lenne mindennel.
1: Engedd el! Ezt hallottad most a Margaret Island-től, itt a Petőfin Minden Magyar. Nem csak a mai napot köszönöm meg neked, hogy velem tartottál, hanem az egész nyarat, ugyanis ez egy nagyon új kaland volt. Ezen a nyáron voltam életemben először rádiós műsorvezető, és ezt veled élhettem át, úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Tarts velem a jövő héten is, ugyanis az őszt is együtt nyitjuk itt a Petőfin. A folytatásban most pedig Szikora Tomi érkezik, délután pedig Kenész Kolos vár téged. Legyen csodaszép napod, találkozzunk jövő héten is. Addig is mosolyog sokat.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
3: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
2: A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Ceglédi Edit.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Napos meleg időre számíthatunk. 100 milliárd forint értékű vagyon került vissza az államhoz. A honvédség is segíti a munkálatokat Paksnál.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Siófok térségében az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a 108-as kilométernél kigyulladt egy autó. A helyszínen a torlódás meghaladja 3 kilométert. Aki teheti, a 112-es kilométernél lévő Zamárdi csomópontnál térjen le a 7-es főútra. Az M5-ös autópályán Budapest felé vezető oldalon Lajos Mizse térségében 3 autó ütközött. A 67-es kilométernél a torlódás meghaladja az 5 kilométert. A 31-es főúton Mende térségében a 34-es kilométernél 4 autó karambolozott. A baleset helyszínén teljes útzárat vezettek be. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630 3030 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: 100 milliárd forint értékű állami vagyon került vissza 4 olyan közérdekű vagyonkezelő alapítványtól, amelyeket a Közlekedési és Beruházási Minisztérium alá rendelt a jogszabály, tájékoztatott Vitézi Dávid tárcavezető. A 4 kekva felszámolása augusztus végével zárul le, és ezzel jelentős mennyiségű állami vagyon használata válik újra átláthatóvá és ellenőrizhetővé. Folytatódik a fenék küszöb építése Dunaszent Benedeknél, jelentette be Facebook oldalán a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendri Romulus hangsúlyozta, a beruházás célja, hogy a paksi atomerőmű hűtővíz ellátása alacsony vízállás esetén is biztosított legyen. Hozzátette, a munkálatokban a honvédség katonai búvár és műszaki alakulatai is részt vesznek. A nehezen megközelíthető részekhez pedig légi úton jutatják el a szükséges építőanyagokat. Kedden megszűnnek a takarékossági korlátozások a fővárosi cégeknél és a közszolgáltatásokban, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely emlékeztetett, Budapest is alkalmazott a rendkívüli hőség, alkalmazkodott a rendkívüli hőség, és az asszály okozta kihívásokhoz. Több nagy cég, például a BKV és a BKK is csökkentette energia és víz felhasználását. Mától újra használhatják az autósok a felújított Flórián téri felüljárót a fővárosban. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, azt vállalták, hogy iskola kezdésre elkészül mindkét felüljáró, amit sikerült tartani, ráadásul az eredetileg tervezett összeghez képest kevesebbe került a beruházás. Gyorsabb lesz a vasúti közlekedés 2-től a gyöngyösi vonalon, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hangsúlyozta, megszűnnek a lassú jelzések, ezért a jelenlegi 30-40 helyett 80 km-es óránkénti sebességgel közlekednek majd a vonatok Gyöngyös és Vámosgyörgy között. Hozzátette, az elmúlt 6 hétben átfogó karbantartási munkálatokat végeztek a vonalon.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Folytatódik a késő nyári idő, mindenhol sok lesz a napsütés, esőre nem kell számítani, a szél mérsékelt marad. Napközben 30-34, késő este 15-23 fok valószínű.
3: A hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Már is indul a Petőfi Rádiós lágerlistája, ez a Petőfi 56, és következik a mai etap, a Top 28. 28-tól visszaszámolunk a hét legkedveltebb, legjátszottabb magyar zenéig. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás, itt a kezdés, Dallos Bogi, rád hallgatok.
2: Itt egy újabb óra,
3: kizárólag magyar zenékkel és Szikora Tamással.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: A 28.

0: magyar zene hivatalos listája.
1: Petőfi 56.
0: Petőfi Rádió.
2: Következzen 2026 nyarának egyik legnagyobb zenéje. Nagy Bogi, Dash, Jól leszek újra. De beszéljenek helyettem a számok. A YouTube-on például a hivatalos videóklip 20 millió feletti megtekintésnél jár, és még így 6 hónap elteltével is ott van a legnépszerűbb zenei videó között. Nézem a magyar rádiós top 40-es játszási listát, itt is ott van a top 3-ban, jelenleg a harmadik ez a dal, és nálunk a Petőfi Rádióban is hetek óta itt van a slágerlistánkon. Mutatom az e-heti helyezését. Nagy Bogi, Dash, Jól leszek

0: Hazai zene minden mennyiségben.
1: A magyar zene hivatalos listája a Petőfi Rádióban.
0: Petőfi 56.
2: Jude Law Room, ez következik a Petőfi Rádió hivatalos lágerlistáján. A zene ezen a héten is jól teljesített a kívánság műsorban. A hét egyik legcukibb dalkérője Zétény volt, aki a barátnőjének választott dalt, de felidézzük most a műsort. Melyik számot szeretnéd meghallgatni?
3: A Brum Bruma.
2: Macis Brum Brum, vagy autós Brum Brum? Autós, ugye?
3: Igen.
2: Á, ez ilyen csajozó zerelben, versenyautók vannak a klipben. Jude Law Room Room, erre gondolsz, ugye?
3: Igen.
2: És kinek szeretnéd küldeni?
3: A barátnőmnek kérni.
2: Na, hogy hívják a barátnődet?
3: Micsi.
2: És mióta vagytok együtt vele?
3: 4 éve.
2: Ó, hát akkor ez már nagyon hosszú kapcsolat. Én kívánom, hogy ezt a dalt egyszer élőben is meg tudjátok majd hallgatni. Én pedig most játszom itt a Petőfi Rádióban. Jude Law Room.
3: Jó.
2: Köszi, hogy hívtál.
3: Köszönöm.
2: Szia.
3: Szia.
2: Erről beszéltem. Ugye, hogy ő a hét dal kérője a Petőfi Rádió kívánság műsorában. Itt az említett dal a hivatalos lágerlistánkon. Jude Law, Vroom Vroom.
0: Petőfi 56.
1: A 20.

0: magyar zene rajongói a Facebookon is együtt vannak.
1: Kövess minket! facebook.com/Petőfi Rádió.
0: Minden magyar. Minden magyar.
1: Petőfi Rádió.

0: magyar zenei listája.
1: Ez a Petőfi 56, amelyben következik az Artur Rambo dala, Utcasarki fény. A dal, amely egy kapcsolat végéről, az elengedésről szól, de nem dühösen vagy szemrehányúan, hanem inkább fájdalmas belenyugvással. Ahogyan a zene központi sora mondja, neked adtam a szárnyam, de nem repülök veled. Szóval a következő dal azoknak szól, akiknek már volt olyan kapcsolatuk, amelybe mindent beleadtak. Utcasarki fény a Petőfi Rádióban.
0: A

0: Hazai zene minden mennyiségben.
1: A magyar zene hivatalos listája a Petőfi Rádióban.
0: Petőfi 56.
2: A nyár utolsó hétvégén mindjárt következik egy olyan dal, amely akár egy nyári szerelmet is leírhatna. Fluor, keserű a Petőfi Rádióban. A dal, amely egy nagyon intenzív, de kifejezetten hullámzó, már-már mérgező kapcsolatról szólhat. Mert itt a szerelem nem egy idilli romantika, hanem egy olyan kapcsolat, ahol a vonzalom, a függés, a féltékenység, a veszekedés és a kibékülés folyamatosan váltották egymást. Ismerős a sztori? Ez a keserű

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Ceglédi Edit.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Napos meleg időre számíthatunk. A Honvédség segíti a munkálatokat Paksnál. Erős a parlagfű koncentrációja.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M5-ös autópályán a Budapest felvezető oldalon Lajos Mizse térségében három autó ütközött. A 67-es kilométernél a sérült járművek a belső sávban vannak. A forgalom a külső sávban halad. A torlódás meghaladja 8 kilométert. Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Szabadbattyán térségében korábban egy lakókocsit vontató autó a külső szalagkorlátnak ütközött. A 69-es kilométernél a forgalom zavartalanul halad. A korábbi baleset mögött a lassulás, szakaszos torlódás több kilométer hosszú. A 31-es főúton Mende térségében a 34-es kilométernél négy autó karambolozott. A baleset helyszínén teljes útzárat vezettek be. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Folytatódik a fenékküszöb építése Dunaszent Benedeknél, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus Facebook oldalán hangsúlyozta, a beruházás célja, hogy a paksi atomerőmű hűtővíz ellátása alacsony vízállás esetén is biztosított legyen. Hozzátette, a munkálatokban a honvédség katonai búvár és műszaki alakulatai is részt vesznek. A nehezen megközelíthető részekhez pedig légi úton juttatják el a szükséges építőanyagokat. Egy ember meghalt, többen megsérültek egy svájci technopartin történt lövöldözésben. Mint a hat áldozat, svájci állampolgár. A Blick című svájci újság videó felvételén 10 lövés hallatszik. A bulizók először tűzi játéknak hitték a hangokat, a rendőrség fényképeket és videófelvételeket vár a tettes beazonosításához. Az elkövető ellen hajtóvadászat indult, azt egyelőre nem tudni, hogy miért lövöldözött. Kedden megkezdődik a 2026-27-es tanév. Szeptember 1-jével a köznevelési és szakképzési intézményekben csaknem 1,2 millió diák kezdi meg tanulmányait. Közülük mintegy 100 ezer elsős kisdiák először ül az iskolapadba. Az őszi szünet október 23-án kezdődik, a következő nyári vakáció előtti utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-a. A napokban tetőzik a parlagfű pollen szórása, így az allergiásokra az év egyik legnehezebb időszaka várhat. A rendkívül magas pollen koncentráció erős tünetekkel jár. A szakemberek szerint különösen fontos a tünetek megelőzése, ezért azt javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg az előírt gyógyszeres kezelést.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Szinte mindenhol süt a nap az országban, délután 30-34 fok között alakul a hőmérséklet, késő este 15-23 fok valószínű. A jövő héten is marad a nyárias idő, de a hét közepéig egyre több felé lehet számítani, záporokra, zivatarokra. A Balaton 23, a Velencei tó 16, a Tisza tó 24 fokos.
1: A hírek után...
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Egy óra után top magyar kedvenceket ígérek a Petőfi Rádióban. Indul egy olyan játszási lista, amely tényleg a legnagyobb magyar zenéket tartalmazza. Következik a top 14. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. Itt a kezdés. Fluor, Sosehol keserű, a 14.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizáró.

0: Petőfi 56.
1: A hét legjobb hazai zenéivel.
0: Petőfi Rádió.
2: Betonhofi következik a Petőfi Rádióban, ráadásul azzal a dallal, amely szerintem nagyon passzol egy ilyen hétvégi délutánhoz, amikor kajakómában vagyunk. Pont jó, ez szól a hivatalos lágerlistánkon. A dal, amely egy nyugodt és viszonylag visszafogott hangulatot hoz, mind zenében, mind flóban. A zenéhez készült klip pedig szerintem egyszerűen zseniális, mert Betonhoffi korábbi gyerekkori képei vannak felélesztve az AI segítségével. De tényleg olyan, mintha egy akkori videókamerával készült volna az egész klip. A videó a neten, a YouTube-on, nálunk pedig a dal Betonhoffi.hu a Petőfi Rádió hivatalos lágerlistáján. Mutatom a helyezését.
0: A tizedik.
3: Persze, te sike, aha, majd jön a duet, de most melóba vagyok, aztán meg majd jön a szünet. Menj le a boltba, hogy adjanak fület.

0: Itt legjobb hazai zenéivel.
1: Petőfi Rádió. A 9.
0: Ez a legújabb magyar zene.
2: És kecel lány a sötétben.

0: a magyar zene hivatalos listája.
1: Petőfi 56.
0: Petőfi Rádió.
2: Amelyben következik Juhos Zsófi, vagyis Sofia, akinek az új dalát hozom a Petőfi Rádió hivatalos lágerlistáján. A Kart, amely egy őszinte elgondolkodtató szám, ami szerintem arra késztet minket, hogy elgondolkozzunk, egy kicsit megállítson minket, és felismerjük, hogy nem kell másra, nem kell megmentőre várnunk az életünkben, mert a saját életünk a mi kezünkben van, és az ennek az alakításához szükséges erő is bennünk rejlik. Úgyhogy nem kell másra mutogatni, hogyha nekünk rossz, fel kell állni, talpra kell állni, és vinni előre a terveinket. Sofia Kart most a Petőfi Rádió hivatalos lágerlistáján, itt a helyezése.
1: A

0: zene minden mennyiségben.
1: A magyar zene hivatalos listája a Petőfi Rádióban.
0: Petőfi 56 a stúdióban.
2: Szikora Tamás, hello, de Kállai Szanders András is gyakori vendégünk itt a Petőfi Rádióban. Például az új dalát is nálunk mutatta be először. Take Me Back Home. Ezt indítom most a hivatalos lágerlistánkon. Ő egyébként pár nappal ezelőtt feltette a nagy kérdést a hivatalos Facebook oldalán. Mit szólnátok hozzá, hogyha novemberben csinálnék egy nagy koncertet Budapesten? Özön lettek a lájkok, úgyhogy váratjuk a novemberi nagy Kállai Szanders András koncertet, ahol ez a dal is szól majd élőben. Take Me Back Home. Mutatom az ELTI helyezését.

0: Ricsi 56.
1: A hét legjobb hazai zenéivel.
0: Petőfi Rádió.
2: A hét kedvencét pedig Kis Kevin és Maris Peti játsza itt a Petőfi Rádióban. A dal, amely egy országos rádió premier keretében nálunk debütált először. Ez az Elszáll az idő.
0: Az első...

0: Petőfi 56,
1: amelyet minden hétvégén dél és kettő között hallhatsz. Jövő héten friss listával jelentkezünk. A délutánban pedig Kenész Kolosé a terep, az éter, és ő várja az üzeneteket, a közlekedési információkat. Hívd most 061-759-6060 a forró drót. Szuper délutánt kívánok, Szikora Tamás vagyok. Hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
0: Magyarországon a Petőfi Rádió játszik egész nap magyar zenét.
2: Már 2 éve minden magyar.
0: Ez a Petőfi Rádió. Itthon.
2: Otthon. Program

0: Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőt ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.

0: Petőfi Rádióban Szani Rolanddal. Magyarországon van egy műsor.
1: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
0: Ez a Hajrá Magyarok.
1: Egyedül vagy bandával.
0: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
2: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
1: Hajrá Magyarok!
0: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
1: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
0: A műsor ajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Bánáti Bence.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Változékonyabbra fordul az idő, folytatódik a paksi fenék küszöb építése, megnyílt a Flórián téri felüljáró.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: Szalakorlátnak ütközött egy autó az M3-as autópályán a főváros felé, a 60 és Bag közötti szakaszon. A 43-as kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani. Három autó ütközött az M5-ös autópályán Budapest felé Lajos-Mizse térségében. A 67-es kilométernél a baleset véget ért, de a torlódás csak lassan szűnik meg. Baleset történt az M7-es autópályán a főváros felé Pákozd térségében. Az 54-es kilométer forgalomkorlátozásra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
3: Folytatódik a fenékküszöb építése Dunaszent Benedeknél, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, a cél, hogy a paksi atomerőmű hűtővízellátása alacsony vízállásnál is biztosított legyen. Hozzátette, a munkálatokban a honvédség katonai búvár és műszaki alakulatai is részt vesznek. Magyar Péter miniszterelnök tegnap jelentette be, hogy két héttel a határidő előtt elkészült a fenékküszöb első üteme Paksnál a Duna teljes szélességében. Továbbra is három kettős állampolgárságú magyart keresnek a hatóságok a nepáli-kínai határvidéken történt földcsuszamlás és villámárvíz után, közölte a külügyminisztérium. A nepáli természeti katasztrófa halálos áldozatainak száma meghaladta a 750-et, több ezren eltűntek. Mától újra használhatják az autósok a felújított Flórián téri felüljárót a fővárosban. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, azt vállalták, hogy iskolakezdésre elkészül mindkét felüljáró, amit sikerült tartani, ráadásul az eredetileg tervezett összeghez képest kevesebbe került a beruházás. Demonstrációt is kilátásba helyeztek az állami ellátásban dolgozó fogorvosok, ha nem sikerül megállapodniuk a kormánnyal. A szakemberek aláírásgyűjtést indítottak és egyeztetést várnak az egészségügyi minisztériummal. A petícióban kiszámítható finanszírozást, biztonságos betegellátást és méltó munkafeltételeket sürgetnek. Eddig csak nem 700 fogorvos írta alá a kezdeményezést. A napokban tetőzik a parlagfű pollen szórása, így az allergiásokra az év egyik legnehezebb időszaka várhat. A rendkívül magas pollen koncentráció erős tünetekkel jár. A szakemberek szerint különösen fontos a tünetek megelőzése, ezért azt javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg az előírt gyógyszeres kezelést.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Szinte mindenütt süt a nap az országban, majd holnap változékonyabbra fordul az idő. Délután a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak, majd estétől egyre több felé eleredhet az eső. A szél megélénkül, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 12-17, napközben 29-36 fokra számíthatunk.
0: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Sok helyen hallgatok minket, lehet ez vályokház, panel, családi ház, vagy a kis kertedben, a telkeden. Egy közös bennünk, szeretjük a zenét, és közösen éljük meg a nyár hajráját. Gyere, csatlakozz hozzánk, hallgassuk a Honeybees dalát.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag.

Jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar. I remember simple days, love you in simple ways, but now I'm cursed with this black heart.

0: Na gyere, érezd és éld át ezeket a dallamokat. Remélem megvolt a beszállókártyád Mexikóba. Ami viszont kiráz minket az álomból, az ez a hang. Legfőképp a sulisok kapják fel erre a fejüket, ugyanis hamarosan aktuális a szeptember 1-jei becsengetés, de előtte még felidézzük közösen a nyár legjobb élményeit, és ebben a te segítségedet is kérjük. Már több mint fél órája ott van a Petőfi Rádió Facebook oldalán a poszt, hogy neked mi volt az idei nyár legjobb pillanata, és nem sokára közösen szemezgetünk ezekből az emlékekből, hát ha beindul valami jó, pozitív gondolkodás, el szeretnénk elérni a délutánban Kriszta, vagy épp Dóri, de már Tomi, valamint Anna Mari is beszállt hozzánk. Az ő kommentjeikkel folytatjuk nem sokára. A kérdés tehát egyszerű, neked mi volt az idei jár legjobb pillanata? Jöhet az üzeneted akár SMS-ben 06 30 30 33 80, de be is csöröghetsz, ha szeretnél.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Telefonszámunk 061 759 60 60. A stúdióban
0: egészen este 8 óráig Kenész Kolost hallod, most pedig az Imágó Mundit, ez nem más, mint az Estelente itt a Petőfin.

Szólt Filótól és Aputól, ez volt a Sehol se itt a Petőfi Rádióban. És hát sokan vagyunk valahol, lehet, hogy éppen úton készüljünk arra, hogy a Balatontól Székesfehérvárig már most 15 perccel megnőtt a menetidő. Aztán pedig két személyautó ütközött össze Moson-Magyaróvár térségében az M1-es autópálya Hegyeshalom felé tartó oldalán. A 173-as kilométernél a leállósában vesztegelnek a sérült járművek, már több kilométeres a torlódás. Óvatosan! A rádiókkal pedig jó hangosan a kérdésünk adott a mai délutánra. Neked mi a legszebb nyári emléked? Ezeket elevenítjük fel közösen itt a Petőfin 12 perccel 3 óra előtt. Sziasztok! A nyári számomra legszebb esemény az július 30-ához kötődik, amikor életet adott a kisfiunknak az én drága feleségem. Nagyon büszke vagyok rájuk. Szép napot kívánok, Tamástól jött ez az üzenet. Aztán szia Kolos, nagyon sok pillanatot, élményt fel tudnék sorolni, de talán a legnagyobb és legfelejthetetlenebb élmény, hogy megmásztuk az Etnát. Szerencsés időszakban voltunk, akkor épp aludt a kisasszony. Mese szép, álomszerű. Adri és Cír, most továbbra is titeket hallgatunk. Köszönjük szépen nektek, vigyázzatok magatokra, és sok jó kalandot kívánunk, akár miközben Rúzsa Magdi dalol a háttérben. Ez a Mona Lisa itt a Petőfi Rádióban, hogyha már hölgyekről volt szó, hadd szóljon!

0: egy pár, ez volt a 30Y felvétele itt a Petőfi Rádióban, és hát egy pár információ mindez Bánáti Bencétől, aztán pedig a Well Hello-val folytatjuk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Hétről hétre különleges vendégek.
4: Óriási csaták.
5: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit. De a tét viszont változatlan.
3: Ki tud többet Magyarországról?
4: Szerintem az én csapatom.
3: Majd meglátjuk.
5: Készen állnak az új évadra?
6: Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Bánáti Bence.
1: Ez a Petőfi Rádió.
7: Változékonyabbra fordul az idő, folytatódik a paksi fenék küszöb építése, megkéseltek két fiatalt Debrecenben.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
7: Két autó ütközött az M1-es autópályán Mosonmagyaróvárnál a Hegyeshalom felé vezető oldalon. A 163-as kilométernél a sérült járművek a leállósávban vesztegelnek, a torlódás több kilométeres. Sokan tartanak a Balatonról a főváros felé, karambolok nehezítik a közlekedést az M7-es autópályán. Polgárdi és Szabadbattyán között három autó ütközött, a 74-es kilométernél a forgalom a külső sávban halad, a torlódás meghaladja a 3 kilométert. Pákozd térségében az 54-es kilométernél korábban baleset történt. A forgalomkorlátozás megszűnt, de a torlódás csak nehezen oszlik fel. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3033-180-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
7: A kormány mindent megtesz az állami vagyon visszaszerzéséért, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, fontos a felelősök megbüntetése, de a jogállami keretekre továbbra is ügyelni kell. A kormányfő a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal kapcsolatos vádakra úgy reagált, tudható, miért érdeke a Fidesznek és más bukott politikusoknak a hivatal hitelességének rombolása, de a kormány célja továbbra is egy erős intézmény felállítása. Mindössze 17 nap alatt befejeződött a Dunai fenék küszöb építésének első üteme. A Duna teljes szélességében kiépített víz alatti kősánchoz 43 ezer köbméter követ használtak fel. A létesítmény már most csak nem 30 centiméterrel emelte meg a vízszintet az erőmű hűtővíz csatornájánál, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István beszámolta arról, hogy a két part felül indított építkezés tegnap este ért össze a mederben. Megkéselt két fiatalt hajnalban egy férfi Debrecenben, egyikük életveszélyes, idősebb barátja pedig súlyos sérülésekkel került kórházba. A késelőt nem sokkal később a szemtanúk személy leírása alapján elfogták a rendőrök. Mint kiderült, a gyanúsított szóváltásba keveredett a két fiatalemberrel, majd elővett egy kést és mindkettőjüket megszúrta. A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés miatt indított eljárást.
1: Petőfi Rádió. Sport.
8: Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Kezdőórától hallják. Aranyérmet nyert Guzi Blanka az öttusázó kínai világbajnokságán. Guzi egyedüli magyarként jutott be a női döntőbe, ahol az utolsó számban a lövészettel kombinált futásban előzte meg egyiptomi ellenfelét és lett világbajnok. A férfiak döntőjében Kolászár Mihály a 8., Szép Balázs pedig a 12. helyen végzett. A lengyelországi Poznánban zajló kajakkenu világbajnokságon ma délelőtt Varga Ádám ezüstérmet szerzett a kajak egyesek 500 méteres távján. Szintén második lett a nőknél Lucanna 200 méteren, akárcsak a Kis Ágnes, Nagy Bianka, Upavszki Réka, Csorba Zsófia összeállítású női kenu 4-es 500-on. És született egy bronzérem is, hiszen a Kollár Kristóf Juhász István kenu 2-es 500 méteren a harmadik helyen ért célba. A VB délutáni programjában Csorba Zsófia ezüstérmet szerzett a kenu 1-esek 5000 méteres távján. 10. lett a Gadányi Zoltán, a pétervári Molnár Bendegúz alkotta egység vegyes kétpárban az amszterdami evezős világbajnokságon, miután a magyar páros a B döntőben a 4. helyen ért célba. Egy párban pénteken pétervári Molnár a 15., Gadányi a 20. helyen végzett. Sallói Dániel gólt szerzett, csapata a Toronto pedig magyar idő szerint ma hajnalban 1-1-es döntetlent játszott a New York City együttesével az észak-amerikai labdarúgó bajnokság alapszakaszában. Sallói 6-szor volt eredményes a mostani idényben. A Toronto a keleti főcsoportban a 10. helyen áll 22 forduló után. Ezek voltak a sporthírek.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Holnap változékonyabbra fordul az idő. Délután a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak, majd estétől egyre több felé eleredhet az eső. A szél megélénkül, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 12-17, napközben 29-36 fokra számíthatunk.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A nyár utolsó délutánja, ami telhet akár vízparton is, hiszen az időjárás támogató kezet nyújtott. Itt a Petőfi Rádió 3 után 4 perccel Kenész Kolost hallod, és szóba kerül nem sokára Barkóczi Noémi is, akinek dolga van, ezért mielőtt még ő jönne, a Velhello srácok segítik ki.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenékkel.

És milyen menő, hogy te is itt vagy! És óvatosan közlekedsz például a 81-esen Mór térségében, három személy autó ütközött össze, a 26-os kilométernél félpályán halad a forgalom, tehát a 81-esen. Aztán Farkasgyepű közelében a 83-as úton egy nyerges vontató és három személy autó ütközött össze. A 8-as kilométernél a műszaki mentés zajlik, és a helyszínen is idején a teljes útzárat bevezették, így tehát arrafelé nem tudsz közlekedni. Az M7-esen pedig nagyjából negyed órával hosszabb menetidőre készülj, hogyha útnak indulnál. Óvatosan, hogyha van info 06 30 30 33, a Petőfi Rádió SMS száma. Ide várjuk ezeket, az üzeneteket is, illetve a nyári élményeidről a beszámolót. Tomi is beszállt hozzánk, nekem a medencézés, a hűsölés a hűvös szobában, ezek fognak hiányozni. Idén nem is voltunk sehol együtt pancsolni a strandon, majd jövőre sikerül, lesz még nyár, fagyizás és egyebek. Köszönöm, hogy hozzászóltál, éppen ezért mi most a nyári hangulatot idézzük vissza, így augusztus 30-án az AD Stúdióval. Ez nem más, mint a nyári eső, hadd szóljon!

0: Gábor közösen. 15 óra 48 perc van, ez pedig a Petőfi Rádió. Friss info a 85-es főútról Lukács háza belterületén. Két személygépkocsi ütközött össze. A 41-es kilométernél a főutat teljes szélességében lezárták óvatosan arra felé. A rádiókkal viszont addig is jó hangosan. Például azért, mert Lábas Viki is benéz hozzánk, aki szóló projektjébe kezdett, és például előadás sorozatokat tart, ahol a következő felvétellel zár. 30-valahány, ezzel ad erőt, illetve mondhatni gondolkodási időt a saját korosztályának, akik a 30-as éveiben járnak, és próbál ezekkel az üzenetekkel egy kis megnyugvást adni, hogy bizony, nincsenek elkésve, semmiről nem maradnak le.
1: Sziasztok, Lábas Viki vagyok, és ez pedig itt az új dalom, a 30-valahány.

0: Na Mizu, drága Petőfistel, te hogyan töltöd a nyár utolsó hétvégét? Augusztus 30-a van, érkeznek már is a legfontosabb infók, és amíg hallgatjuk Bencétől ezeket, gondolkozz, hogy neked mi volt ebből a nyárból a legemlékezetesebb emléked. Erről várjuk a beszámolókat, akár SMS-ben 06 30 30 33 80, akár a poszt alatt, ami ott van a Petőfi Rádió Facebook oldalán. Sőt, Azaria is dalra fakad mindjárt.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
3: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
4: És szerintem zseniális ez a szöveg.
5: Ez überelhetetlen.
2: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
5: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
3: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
2: Csináljuk a fesztivált, az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor a Dunán.
6: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
6: A mikrofonnál Bánárti Bence.
1: Ez a Petőfi Rádió.
7: Változékonyabbra fordul az idő. Lezártnak tekinti a miniszterelnök a vagyonvisszaszerzési hivatallal kapcsolatos ügyet. Súlyos kombaleset történt Ciprusnál.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Az erős forgalom miatt lassú haladás az M7-es autópályán Budapest felé Lepsény és Szabadbattyán között. Három autó ütközött a 81-es úton Mór térségében, a 26-os kilométernél a forgalom félpályán halad. Teherautó és három autó karambolozott a 83-as főúton Farkasgyepű közelében, a 8-as kilométernél az utat teljes szélességében lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
6: Hírek.
7: Lezártnak tekinti a miniszterelnök a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megválasztott elnökéről szóló ügyet. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, nem a közvélemény és az állampolgárok felelőssége az, hogy ki az adott pozícióra a legmegfelelőbb jelölt. A kormányfő szerint, ha mindig a közvélemény döntene kinevezésekről, jogszabályokról, költségvetésről vagy adókról, akkor az ország kormányozhatatlanná válna. Folytatódik a fenék küszöbépítése Dunaszent Benedeknél, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, a cél, hogy a paksi atomerőmű hűtővízállása alacsony vízállásnál is biztosított legyen. Hozzátette, a munkálatokban a honvédség katonai búvár és műszaki alakulatai is részt vesznek. Magyar Péter miniszterelnök tegnap jelentette be, hogy 2 héttel a határidő előtt elkészült a fenék küszöb első üteme Paksnál a Duna teljes szélességében. Továbbra is 3 kettős állampolgárságú magyart keresnek a hatóságok a nepáli-kínai határvidéken történt földcsuszamlás és villámárvíz után, közölte a külügyminisztérium. A nepáli természeti katasztrófa halálos áldozatainak száma meghaladta a 750-et, több ezren eltűntek. Felborult egy komp Észak-Ciprus partjainál 259 utassal és 8 tagú személyzettel a fedélzetén. A balesetben 7-en meghaltak, 237 embert kimentettek, 23 eltűntet még keresnek. A katamarán egy Ciprus északi részén fekvő kikötőből tartott Dél-Törökországba.
1: Petőfi Rádió. Sport.
8: Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Kezdőórától hallják. Aranyérmet nyert Kuzi Blanka az öttusázó kínai világbajnokságán. Kuzi egyedüli magyarként jutott be a női döntőbe, ahol az utolsó számban a lövészettel kombinált futásban előzte meg egyiptomi ellenfelét és lett világbajnok. A férfiak döntőjében Kolászár Mihály a 8., Szép Balázs pedig a 12. helyen végzett. A lengyelországi Poznánban zajló kajakkenu világbajnokságon ma délelőtt Varga Ádám ezüstérmet szerzett a kajak egyesek 500 méteres távján. Szintén második lett a nőknél Lucanna 200 méteren, akárcsak a Kis Ágnes, Nagy Bianca, Upavszki Réka, Csorba Zsófia összeállítású női kenu 4-es 500-on. És született egy bronzérem is, hiszen a Kollár Kristóf Juhász István kenu 2-es 500 méteren a 3. helyen ért célba. A VB délutáni programjában Csorba Zsófia ezüst érmet szerzett a kenu 1-esek 5000 méteres távján. 10. lett a Gadányi Zoltán, a Pétervári Molnár Vendegúz alkotta egység vegyes kétpárban az amszterdami evezős világbajnokságon, miután a magyar páros a B döntőben a 4. helyen ért célba. Egy párban pénteken Pétervári Molnár a 15., Gadányi a 20. helyen végzett. Salói Dániel gólt szerzett, csapata a Toronto pedig magyar idő szerint ma hajnalban 1-1-es döntetlent játszott a New York City együttesével az észak-amerikai labdarúgóbajnokság alapszakaszában. Salói 6-szor volt eredményes a mostani idényben. A Toronto a keleti főcsoportban a 10. helyen áll 22 forduló után. Ezek voltak a sporthírek.
6: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Holnap változékonyabbra fordul az idő, délután a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak, majd estétől egyre több felé elerethet az eső. A szél megélénkül, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 12-17, napközben 29-36 fokra számíthatunk.
6: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
6: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Köszönjük szépen, Bence, neked a legfontosabb információkat, várunk vissza 5 órakor, ugyanis igen, már 4 óra múlt, nagyon gyorsan repül az idő, akkor is, hogyha nem a strandon töltöd, hanem például lakásfelújítással, ami 2 hét helyett már 2 hónapja tart. Virág, kitartás nektek, köszi, hogy írtál, Azari a segít vár is.
1: Itt egy újabb óra. Kizárólag.

És hát a nyárnak is sokan mondanánk azt, hogy ne menj el. Remélem, hogy neked is van mire nosztalgiázni. Manuel felvétele segít neked a folytatásban. De van itt még egy üzenet Vivitől. Egyértelműen a Sziget volt az első számú. Az általatok nyert jegyekkel egy olyan élményben lehetett részünk, amit biztosan

0: Petőfi.
1: Nyáron is veled van a Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
1: Minden magyar.
2: Gyere, elmagyarázom a sorsom, tudod, mi sír.

Petőfi Rádióban 5 perccel, egészen pontosan fél öt után. Örülök, hogy most is itt vagy. 35,4 fok, ez pedig Erzsébet településen tapasztalható, hát Erzsébet igen tüzes. Úgy tűnik a mai napon, de az ország teljes területén egyébként verőfényes a napsütés, így tehát a naptej az még így az utolsó nyári hétvégén is elkélhet. Ha pedig autóban vagy, hangosíts! Nem csak azért, mert vrum-vrum lesz, hanem azért is, mert van információnk neked. Most kaptuk, hogy Bicske térségében az M1-esen a Hegyeshalom felé tart oldalon 4 személyautó karambolozott. A 36-os kilométernél a forgalom már a külső sávban halad óvatosan. Nem sokára elmondjuk, hogyan lehet olcsóbban YouTube-ozni, ugyanis új előfizetési forma jelent meg, de addig itt is van Jude Law!

0: Egy Kálai dal, ami világhódító útra indult. És tudom, hogy te is szereted a mindenféle tartalmakat kutatni a YouTube-on, például miközben épp az uzsonnádat majszolod, és általában előfogyal a vajas kenyér, mint hogy meglegyen a megfelelő videó, de ha mégis megvan a kiválasztott, alap, hogy a nyakadba kapsz egy ilyen reklámot.
1: Nyugodtan beszélhetünk a hüvelygombáról.
0: Na, ha ebből eleged van, de eddig drágálottad a prémiumot, lehet, hogy megvan a számodra is megfelelő megoldás. Megjött a Premium Lite, ami több mint 1000 forinttal olcsóbb, mint a nagy tesója. És hogy mi a különbség? A nem zenei videók többségét reklámmentesen nézheted, például a híreket, blogokat vagy életmóddal kapcsolatos tartalmakat. A videoklipeknél viszont maradnak a hirdetések, és a YouTube felületén is találkozhatsz reklámokkal. Sőt, a letöltés és a háttérben lejátszás sem jár ehhez a csomaghoz. Na, hogy tetszik? Te beruházol? Vagy maradsz a jelenlegi?
1: Nyugodtan beszélhetünk a hüvelygombáról.
0: Megoldásnál. Remélem, hogy segíthettünk.

0: Igen.
1: De akkor telibe?
0: Persze.
1: Nem csicskál.
0: Igen.
1: Kirúzbújna a bőröndből, ne legyen csicskál.
0: Én benne se vagyok. Egyáltalán egy ide.

0: Buh! Tudom, hogy nem ijedtél meg, de azért próbálkozni mindig lehet. Nem ijesz meg, ez volt Szolár és Betonhofi közös a Petőfi Rádióban, és Bánáti Bence is bebetonozta magát ide délután, hozza neked most is a legfontosabb információkat, majd pedig nyakunkba veszük az országot, és utazunk egyet Wolf Katival.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
3: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
4: És szerintem zseniális ez a szöveg.
5: Ez überelhetetlen.
2: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
5: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
3: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
2: Csináljuk a fesztivált, az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor a Dunán.
6: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Reklám.
8: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk. Atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
7: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
6: A mikrofonnál Bánáti Bence.
7: Ez a Petőfi Rádió.
9: Változékonyabbra fordul az idő. Lezártnak tekinti a miniszterelnök a vagyonvisszaszerzési hivatallal kapcsolatos ügyet. Több ezer eltűntet keresnek még Nepálban és Kínában.
7: Petőfi Rádió. Közlekedés.
9: 4 autó ütközött az M1-es autópályán Bicske térségében a Hegyes Halom felé vezető oldalon. A 36-os kilométernél a forgalom a külső sávban halad, a torlódás meghaladja az 5 kilométert. Torlódik a forgalom az M7-es autópályán a főváros felé Martonvásár és Tárnok között a 24-estől a 21-es kilométerig. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
7: Petőfi Rádió.
6: Hírek.
9: A kormány mindent megtesz az állami vagyon visszaszerzéséért, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, fontos a felelősök megbüntetése, de a jogállami keretekre továbbra is ügyelni kell. A kormányfő a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal kapcsolatos vádakra úgy reagált, tudható, miért érdeke a Fidesznek és más bukott politikusoknak a hivatal hitelességének rombolása, de a kormány célja továbbra is egy erős intézmény felállítása. Év végéig teljes tisztújítást tart a kereszténydemokrata néppárt. Erről a Lakitelken tartott országos választmányi ülésen döntöttek. Semjén Zsolt, a KDNP elnöke a választási vereség okát elemezve elmondta, hogy éveken át tartó 1% alatti gazdasági növekedéssel nem lehet választást nyerni. Tovább nőtt, 38-ra emelkedett az ukrajnai Bucsa körzetében lévő lőszerraktárt ért orosz támadás halálos áldozatainak száma. 20-an megsebesültek, 4 embert még keresnek. Ez volt az egyik legtöbb áldozattal járó orosz támadás, amely Kijev egyik külvárosát érte a háború kezdete óta. A kijevi körzetben ma gyásznapot tartanak. Ukrajna eközben drónokkal támadt egy északnyugat-oroszországi olajfinomítót. Továbbra is 3 kettős állampolgárságú magyart keresnek a hatóságok a nepáli-kínai határvidéken történt földcsuszamlás és villámárvíz után, közölte a külügyminisztérium. A nepáli természeti katasztrófa halálos áldozatainak száma meghaladta 800-at. A határ két oldalán több mint 3000 ember, köztük több száz turista szerepel még eltűntként.
7: Petőfi Rádió. Sport.
10: Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Keszi Dórától hallják. Aranyérmet nyert Guzi Blanka az ötusázó kínai világbajnokságán. Guzi egyedüli magyarként jutott be a női döntőbe, ahol az utolsó számban a lövészettel kombinált futásban előzte meg egyiptomi ellenfelét és lett világbajnok. Na, a férfiak döntőjében Kolászár Mihály a 8., Szép Balázs pedig a 12. helyen végzett. A lengyelországi Poznánban zajló kajakkenu világbajnokság záró napján a kenu egyesek 5000 méteres versenyében Adolf Balázs aranyérmet nyert, míg a nőknél ugyanezen a távon Csorba Zsófia ezüstérmet szerzett. A kajakosok 5000 méteres csávján kőhalmi Emese lett második, míg Varga Ádám kormánylapátjának törése miatt feladni kényszerült a versenyt ugyanezen a távon. A délelőtti programban azonban szerzett egy ezüstérmet Varga, aki a kajak egyesek 500 méteres versenyében lett második. A nőknél Lucanna 200 méteren szerzett ezüstérmet, akárcsak a Kis Ágnes, Nagy Bianca, Opavszki Réka, Csorba Zsófia összeállítású női kenu 4-es 500-on. És született egy bronzérem is, hiszen a Kollár Kristóf Juhász István kenu 2-es 500 méteren harmadik helyen ért célba. A kézilabda szuperkupáért vívott mérkőzésen a nőknél jobban bírta a hajrát a Győri Eudiatú, és 30-24-re legyőzte a Ferencváros csapatát. A férfiak mérkőzése, ahol a Veszprém és a Szeged csap össze 18 órakor veszi kezdetét. A találkozót a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Ezek voltak a sporthírek.
6: Petőfi Rádió. Időjárás.
9: Holnap változékonyabbra fordul az idő, délután a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak, majd estétől egyre több felé eleredhet az eső. A szél megélénkül, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 12-17, napközben 29-36 fokra számíthatunk.
6: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
6: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: Már nem bírom sokáig tartani. Hát minden itt neki törik be az ajtót az előadók, de se baj, most már kiengedjük, ami itt van 5 perccel 5 óra után. Hát drága Petőfi Rádió hallgató, emelj te is a hangerőn, hogy bizony megérje továbbra is az előadóknak ide hozni az energiát. Wolf Kati kezdi.
1: Itt egy újabb óra. Kizáról.

itt a Petőfin. És köszi szépen, hogyha segítesz másoknak is. Baleset történt a 76-os úton a Balaton-Szentgyörgyi kereszteződéstől Felsőpályaok irányába. Egy motoros és egy autó között. Ezt kaptuk hallgatónktól a 06-30-30-33-80-as számra. Nagyon szépen köszönjük. Óvatosan az utakon, jó? És a hangerővel is Bány Csínyán Filó Vadi új trekket jelentetett be, és a komment

Hát a srácnak ez a stílus is nagyon jól áll, de Tonikkal is hatalmasat alkotott, 100-szor, sőt 120-szor is meghallgatnánk ezt a felvételt, annyira királyul sikerült. Ha lenne üzeneted 06 30 30 33 80, szívesen fogadjuk a tiédet is.

Gondoltál már rá, hogy több mint 20 év után ismét lenne helye a Budapest parádénak az Andrássy úton? Képzeld el, valakiket foglalkoztat ez a gondolat. Hogy mit kell erről tudni, nem sokára elmondjuk neked is a részleteket, és parádézunk egyet itt a Petőfi Rádióban, de addig is van mire fülelni. Ez a

És vannak olyan hétköznapi hősök, akik arra áldozzák az életüket, hogy másokat szórakoztassanak, és például programokat szervezzenek. Úgy tűnik, hogy a Budapest Parádé is visszatérhet több mint 20 év után. Rengetegen emlegetik ezt a programot, és nagyon sok emlékezetes élmény kapcsolódik ehhez, akár sokak számára. Nem véletlenül beszélgetünk ma is a nyári élményekről, hát ez is szerintem, hogyha nem az idejét kellene keresni, hanem így ever a legmeghatározóbb nyári élményt, akkor simán el tudom képzelni, hogy akár neked is ott van ez a fejedben. Hát több mint 20 év után hoznák vissza 2027 augusztusában Magyarország legnagyobb ingyenes zenei rendezvényét és parádéját. Terveik szerint körülbelül 30 kamion vonul fel az Andrássy úton, melyeken az elektronikus zene főbb magyar és külföldi képviselői fogják képviseltetni magukat. Céljuk ennek a hagyománynak a feltámasztása. És ami pedig fontos, hogy ingyenes. Hogy ebből mi lesz? Hát szorítunk, hiszen minden ilyen programnak csak örülni lehet. Neked? Mi 2026 nyarának legmeghatározóbb, legemlékezetesebb nyári élménye? 0630 30 33 80, az SMS számon várjuk a sztorikat, de ott van a poszt is a Petőfi Rádió Facebook oldalán. És hogyha nyárs lágerét kéne keresni, akkor a sorba az Ári Mafia és Betonhofi közös nesztek is beállnak.

Itt a Petőfi már 6 óra után valamivel, éppen ezért már is Bánáti Bencéi a mikrofon tőle hallgatjuk a legfontosabbakat, de a zenére is érdemes lehet figyelni, itt lesz a Balkán VIP, vagy épp Szakács Gergő, de a Carson Komával nyitunk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Bánáti Bence.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Változékonyabbra fordul az idő, folytatódik a paksi fenék küszöb építése. Súlyos komp baleset történt Ciprusnál.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az erős forgalom miatt 2-3 kilométer hosszú sor alakult ki az M1-es autópályán a Hegyeshalom határátkelőhely kilépő oldalán. A kis határon az 1-es főúton is araszol a kocsisor. Lassú a haladás az M5-ös autópályán Újhartyán térségében Budapest felé a 46-os és a 40-es kilométer között torlódásra kell számítani. Árokba hajtott egy kis teherautó a 4-es úton Újfehértó elkerülő szakaszán. A 257-es kilométernél a műszaki mentés és a helyszínelés idejére teljes útzárat vezettek be. A balesetet Újfehértó belterületén lehet kikerülni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Folytatódik a fenék küszöb építése Dunaszent Benedeknél, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, a cél, hogy a paksi atomerőmű hűtővízellátása alacsony vízállásnál is biztosított legyen. Hozzátette, a munkálatokban a honvédség katonai búvár és műszaki alakulatai is részt vesznek. Magyar Péter miniszterelnök tegnap jelentette be, hogy 2 héttel a határidő előtt elkészült a fenék küszöb első üteme Paksnál a Duna teljes szélességében. Meghaladta a 800-at a nepáli-kínai határnál történt földcsuszamlás és villámárvíz halálos áldozatainak száma. A határ két oldalán több mint 3000 embert, köztük több száz turistát eltűntként tartanak nyilván. Továbbra is 3 kettős állampolgárságú magyart is keresnek a hatóságok. Felborult és elsüllyedt egy komp Észak-Ciprus partjainál 259 utassal és 8 tagú személyzettel a fedélzetén. A balesetben 7-en meghaltak, 237 embert kimentettek, 23 eltűntet még keresnek. A katamarán egy Ciprus északi részén fekvő kikötőből tartott Dél-Törökországba. Fellőtték az űrbe a NASA új generációs űrteleszkópját, amely a SpaceX hordozó rakétáján jutott a világűrbe. A műszer a Földtől több mint 1,5 millió kilométerre áll munkába. A világűrben létező úgynevezett sötét anyagot és energiát kutatja, és az eddig rejtett naprendszerek bolygóit is képes lesz megtalálni. A teleszkóp mintegy 3 hónap alatt éri el kijelölt pozícióját.
0: Petőfi Rádió. Sport.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Keszidórától hallják. Aranyérmet nyert Guzi Blanka az ötusázó kínai világbajnokságán. Guzi egyedüli magyarként jutott be a női döntőbe, ahol az utolsó számban a lövészettel kombinált futásban előzte meg egyiptomi ellenfelét és lett világbajnok. Na, a férfiak döntőjében Kolaszár Mihály a 8., Szép Balázs pedig a 12. helyen végzett. A lengyelországi Poznánban zajló kajakkenu világbajnokság záró napján a kenu egyesek 5000 méteres versenyében Adolf Balázs aranyérmet nyert, míg a nőknél ugyanezen a távon Csorba Zsófia ezüstérmet szerzett. A kajakosok 5000 méteres távján Kőhalmi Emese lett második, míg Varga Ádám kormánylapátjának törése miatt feladni kényszerült a versenyt ugyanezen a távon. A délelőtti programban azonban szerzett egy ezüstérmet Varga, aki a kajak egyesek 500 méteres versenyében lett második. A nőknél Lucz Anna 200 méteren szerzett ezüstérmet, akárcsak a Kis Ágnes, Nagy Bianca, Opavszki Réka, Csorba Zsófia összeállítású női kenu 4-es 500-on. És született egy bronzérem is, hiszen a Kollár Kristóf Juhász István kenu 2-es 500 méteren harmadik helyen ért célba. A kézilabda szuperkupáért vívott mérkőzésen a nőknél jobban bírta a hajrát a Győri Eudétó, és 30-24-re legyőzte a Ferencváros csapatát. Ezek voltak a sporthírek.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Holnap változékonyabbra fordul az idő. Délután a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak, majd estétől egyre több felé eleredhet az eső. A szél megélénkül, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 12-17, napközben 29-36 fokra számíthatunk.
1: A hírek után
0: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Karcsó Kovából is ismert hír, a Barni volt tegnap a Petőfi Rádió vendége, és pont arról beszélgettünk, hogy mennyire sokszínűen lehet a szerelmet, vagy épp a szakítást megénekelni, megírni egy-egy dalban. Hát a következő track is egyébként ezt próbálja kicsit ironikusan feldolgozni. Immunissá válunk, érkezzen tehát a Karcsó Kova a Petőfin.
0: Itt egy újabb óra. Kizárólag magyar

Petőfizni jó a Zaporozs dala után, és ez volt az azon az éjszakán itt a Petőfin. 18 óra 23 perc van, szia, köszöntelek, és nagyon-nagyon fontos információval kezdenénk. Sziasztok, Timi vagyok. Mátrafülednél motoros baleset történt, rendőrség irányítja a forgalmat. Köszönjük szépen, hogy elmondtad nekünk. Ezen felül pedig a nyári topikhoz is érkezett hozzászólás. A nyár legemlékezetesebb pillanata, hogy derültékből ajándékként nem egyszerűen, de csodálatos módon nagy családosok lettünk. Ó, gratulálok nektek! Ez szuper hír. Remélem, hogy mindenki jól van. És ebben bízom a folytatást illetően is. Nem sokára szemezgetünk még több kommentet a Petőfi Rádió Facebook oldaláról. Hogyha te is megosztanád, hogy mi volt a legemlékezetesebb nyári kalandod, szívesen fogadjuk.

0: Egy jó pálinka dal, mindig jó itt a Petőfi Rádióban.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Telefonszámunk 061-759-6060. A stúdióban
0: 8 óráig Kenész Kolos hallható, és természetesen kinyitjuk az ajtót, meg az ablakot is neked. Halló!
3: Halló, szia! És a címszámot egy barátnak?
0: Hát persze, hogy hívnak?
3: Dórinak.
0: Na és a címzet?
3: Csengének hívják a barátot, egy születésnapja van, a 17. és nagyon megünnepeljük ma.
0: És hogyan ünnepeltek?
3: Úgy ünneplünk, hogy kijöttünk a hegyére, iszogatunk, eszegetünk, megy a buli, és nagyon sok boldogságot kívánunk a Csengének.
0: Jaj, de jó hallani, hogy ilyen vidámak vagytok, és ha már itt vagy, engednek, hadd kérdezzem meg, hogy ha már ma délután erről beszélgettünk, ezen a nyáron nektek mi volt a legemlékezetesebb pillanatotok, élményetek, akár együtt?
3: Azt, hogy kimentünk fürdeni, jól éreztük magunkat a barátokkal, ez volt a legjobb.
0: Kívánok nektek még sok ilyet. Nagyon köszi, hogy csörögtetek. Annyira jó ez a mosoly, csak úgy sugárzik így telefonon keresztül is. Nagy Bogi, BSV, Always My Mind, ez szól nektek már is.
3: Köszi!
0: Ciao, sziasztok!
3: Ciao!
0: És persze a folytatás is izgalmas, főleg, hogyha te teszed azzá, 0630 30 33 80, itt pedig írni lehet nekünk.
2: Ez

7 óra, segítünk, hogyha közlekedsz. Például a 25-ös főúton is van fennakadás. Felnémet és Szarvaskó között két személygépjármű ütközött össze, a 23-as kilométernél félpályás a korlátozás. Aztán motoros és személygépjármű ütközött össze a 82-es főúton is, az Irci és Csesznek közötti szakaszon. A 27-es kilométernél a forgalom a helyszínelés idejére félpályán halad. A 4-es főúton is érdemes vigyázni, ott már zajlik a műszaki mentés. Újfehértó elkerülő szakaszán árokba hajtott egy autó. Kaptunk SMS 06303030380 az SMS számunk. Szia Kolos! A legemlékezetesebb pillanatom a nyáron, amikor létrehoztam a saját rádiómat. Egyelőre csak egy YouTube csatornán működik. A Petőfi Rádió inspirál minden nap, titeket hallgatlak egész nap. Talán egyszer ott is lehetek műsorban.

0: jó lenne, hogyha nyár végtelen lenne, de hát sajnos a naptárt lapozni kell, és szeptember lesz már kedden. Repül az idő, és ez a mai napban is így van. Már is 7 óra, Bánáti Bence a legfontosabb infokkal. Ígérem, nem végtelen, csak 4 perc lesz a hírek, aztán utána ez a dal.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Hétről hétre különleges vendégek.
4: Óriási csaták.
5: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit. De a tét viszont áltozatlan.
3: Ki tud többet Magyarországról?
4: Szerintem az én csapatom.
3: Majd meglátjuk.
5: Készen állnak az új évadra?
6: Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Bánáti Bence.
1: Ez a Petőfi Rádió.
7: Változékonyabbra fordul az idő, folytatódik a paksi fenék küszöb építése. Megkéseltek két fiatalt Debrecenben.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Lassú a haladás az M5-ös autópályán Újhajtár térségében Budapest felé. A 46-os és a 40-es kilométer között torlódásra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-33-180-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
7: Mindössze 17 nap alatt befejeződött a Dunai fenék küszöb építésének első üteme. A Duna teljes szélességében kiépített víz alatti kősánchoz 43 ezer köbméter követ használtak fel. A létesítmény már most csaknem 30 centiméterrel emelte meg a vízszintet az erőmű hűtővíz csatornájánál, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István beszámolta arról, hogy a két part felől indított építkezés tegnap este ért össze a mederben. Megszűnnek a takarékossági korlátozások a fővárosi cégeknél és a közszolgáltatásokban kedden, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely emlékeztetett, Budapest is alkalmazkodott a rendkívüli hőség és az asszály okozta kihívásokhoz. Több nagy cég, például a BKV és a BKK is csökkentette energia és víz felhasználását. Lemondott a Magyar Corvin Lánc testületben betöltött tagságáról és a Corvin Láncról Krausz Ferenc, a Nobel-díjas fizikus a Telexnek azzal indokolt a döntését, hogy a testület működése és az a szerep, amelyet szerinte egy ilyen közösségnek fontos közéleti, tudományos és erkölcsi kérdésekben be kell töltenie, jelentősen eltér egymástól. Krausz Ferenc példaként az Élvonal Alapítvány ügyét említette. A szervezetet novemberben alapították a tudós kezdeményezésére, de az új kormány májusban felmondta a 261 milliárd forintos szerződését. Megkéselt két fiatalt hajnalban egy férfi Debrecenben, egyikük életveszélyes, idősebb barátja pedig súlyos sérülésekkel került kórházba. A késelőt nem sokkal később a szemtanúk személyi leírása alapján elfogták a rendőrök. Mint kiderült, a gyanúsított szóváltásba keveredett a két fiatal emberrel, majd elővette egy kést és mindkettőjüket megszúrta.
1: Petőfi Rádió. Sport.
8: Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Keszidórától hallják. A labdarúgó NB1 hatodik fordulójának zárónapján a Kisvárda hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a Győri Etó csapatával. A nap második mérkőzése a Puskás Akadémia Ferencváros találkozó 19 órakor kezdődött. A Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Aranyérmet nyert Guzi Blanka az ötdusázók kínai világbajnokságán. Guzi egyedüli magyarként jutott be a női döntőbe, ahol az utolsó számban a lövészettel kombinált futásban előzte meg egyiptomi ellenfelét és lett világbajnok. Na a férfiak döntőjében Kolászár Mihály a 8., Szép Balázs pedig a 12. helyen végzett. A lengyelországi Poznánban zajló kajakkenu világbajnokság zárónapján a kenu egyesek 5000 méteres versenyében Adolf Balázs aranyérmet nyert, míg a nőknél ugyanezen a távon Csorba Zsófia ezüstérmet szerzett. A kajakosok 5000 méteres távján Kőhalmi Emese lett második, míg Varga Ádám kormánylapátjának törése miatt feladni kényszerült a versenyt ugyanezen a távon. A délelőtti programban azonban szerzett egy ezüstérmet Varga, aki a kajak egyesek 500 méteres versenyében lett második. A nőknél Lucz Anna 200 méteren szerzett ezüstérmet, akárcsak a Kis Ágnes, Nagy Bianca, Opavszki Réka, Csorba Zsófia összeállítású női kenu 4-es 500-on. És született egy bronzérem is, hiszen a Kollár Krisztus Kristóf Juhász István Kenu 2-es 500 méteren harmadik helyen ért célba. A kézilabda szuperkupáért vívott mérkőzésen a nőknél jobban bírta a hajrát a Győri Eudiatú, és 30-24-re legyőzte a Ferencváros csapatát. Ezek voltak a sporthírek.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Holnap változékonyabbra fordul az idő, délután a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak, majd estétől egyre több felé eleredhet az eső. A szél megélénkül, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 12-17, napközben 29-36 fokra számíthatunk.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Elmúlt már a 7 óra is, a Petőfi Rádiót hallgatod. Nagy pacsi neked! Utolsó közös 60 percünk a nyárban. Örülök neki, hogy minket választottál most is. Kísér Lengyel Johanna mindjárt, de a Parnograszt is bekacsint, viszont Szörent Polekkel indulunk, és hívogatjuk azt a bébit. Gyere, gyere! Csatlakozz te is!
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

keserű ne legyen a mai nap, ezt kívánom, még használd ki a nyár utolsó pillanatait. Ez a Petőfi Rádió, örülök, hogy itt vagy velünk az utolsó nyári hétvégében is. A mikrofonnál Kenész Kolos hallható, és még mindig sok helyen van 30 fok felett a hőmérséklet. Egy szép nyár estét tudunk közösen eltölteni, például majd a New Level Empire felvételével. De előtte lássuk csak meg, hogy mit mondanak az előrejelzések. Hétfőn arra kell számítani, hogy fronthatás érkezik majd, főleg az esti órákban, és ezért záporzivatar lesz, de még napközben nem kell semmi komolyra készülni. 34 fok, ez lesz a csúcsnap, aztán utána beállunk 28 és 30 fok közé, és egyébként lehet csapadék is, egészen csütörtökig, és a szél is jelentős lesz, ahogy mondják most a szakemberek, és nálunk is jelentős a hangulat.

0: Ez a Petőfi Rádió.
1: Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok.

Hát zseniális ez a vidám hangulat, amit hozott a Kuplung zenekar. Marics Peti, Királdi Marcel, Ember Márk, ez volt a Nyomod a gázt itt a Petőfi Rádióban. És Méringer Marcinak is lehet mondani, hogy Nyomod! Képzeld el, ma este az M1-en 23 órától az ő koncertjével nyílik meg ez a koncert, ez session, ugyanis a Sziget Fesztiválról több ilyen fellépést is megnézhetsz a televízióban, azért is alkotta meg ezt a lehetőséget a közmédia Szigettel együttműködésben, hogy azok is részesüljenek ezekből a koncert élményekből, akik nem tudtak például a fesztivál szezonban ellátogatni egy-egy fellépésre. Szóval ma este Méringer Marci koncertje, de lesz még rengeteg sztár, a részletek megtalálhatók a közösségi portálokon. Nálunk pedig, hogyha már Marciról beszéltem, persze, hogy ő dalol Presser Gáborral. Ez a Szabadságdal.

és megmutatnám, milyen vagyok, és megnyugodtam, hogy meghalok, s ennél többet úgysem tehetek.

0: tudnád, hogy már jön a szeptember, és tudod, felkészültünk rá. Örülök, hogy együtt hétvégéztünk. Vigyázz magadra, Kenész Kolost hallottad. Jövő hétvégén immár az őszben folytatjuk. Ciao, ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.

0: Rádióban, Szani Rolanddal.
1: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás Meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás Meseóra. A Petőfi Rádióban.
2: Itthon.
0: Otthon. Program.

0: Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőt ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió. Magyarországon van egy műsor.
1: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
0: Ez a Hajrá Magyarok.
1: Egyedül vagy bandával.
0: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
2: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
1: Hajrá Magyarok!
0: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
1: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
0: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Bánáti Bence.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Változékonyabbra fordul az idő. Lezártnak tekinti a miniszterelnök a vagyonvisszaszerzési hivatallal kapcsolatos ügyet. Meghalt a hajnali debreceni késelés egyik áldozata.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Árokba hajtott egy kis teherautó a 4-es úton Újfehértó elkerülő szakaszán. A 257-es kilométernél az utat lezárták, a balesetet Újfehértó belterületén lehet kikerülni. Felborult egy autó a 63-as úton Sárbogárd közelében. A 61-es kilométernél a félútpályát lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
3: Lezártnak tekinti a miniszterelnök a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megválasztott elnökéről szóló ügyet. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, nem a közvélemény és az állampolgárok felelőssége az, hogy ki az adott pozícióra a legmegfelelőbb jelölt. A kormányfő szerint, ha mindig a közvélemény döntene kinevezésekről, jogszabályokról, költségvetésről vagy adókról, akkor az ország kormányozhatatlanná válna. Akár 2 milliárd eurónyi forrás is rendelkezésre állhat a Wekerle lakásépítési programra, írta a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a lakhatási válság mára olyan szintet ért el, hogy állami beavatkozás nélkül nem lehet megoldani. A tárcavezető hozzátette, a program kidolgozásával az állam aktív, ösztönző, támogató és fejlesztő szereplőként jelenik meg a lakáspolitikában. Lapinformációk szerint meghalt a kórházban az a 23 éves fiatal, akit Debrecenben késeltek meg múlt éjjel. A 64 éves hajléktalan férfi szóváltásba keveredett a két fiatal emberrel, majd az egyiket szíven, a másikot hason szúrta. A férfi elmenekült a helyszínről, órákkal később kapták el. A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés miatt indított eljárást.
1: Petőfi Rádió. Sport.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Keszi Dórától hallják. A labdarúgó NB1 hatodik fordulójának zárónapján a Kisvárda hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a Győri Eto csapatával. Ezzel a Győr továbbra is veretlen az NB1-ben. Aranyérmet nyert Guzi Blanka az ötusázók kínai világbajnokságán. Guzi egyedüli magyarként jutott be a női döntőbe, ahol az utolsó számban a lövészettel kombinált futásban előzte meg egyiptomi ellenfelét és lett világbajnok. A férfiak döntőjében Kolászár Mihály a 8., Szép Balázs pedig a 12. helyen végzett. A lengyelországi Poznánban zajló kajakkenu világbajnokság zárónapján a kenu egyesek 5000 méteres versenyében Adolf Balázs aranyérmet nyert, míg a nőknél ugyanezen a távon Csorba Zsófia ezüstérmet szerzett. A kajakosok 5000 méteres távján Kőhalmi Emese lett második, míg Varga Ádám kormánylapátjának törése miatt feladni kényszerült a versenyt ugyanezen a távon. A délelőtti programban azonban szerzett egy ezüstérmet Varga, aki a kajak egyesek 500 méteres versenyében lett második. A nőknél Lucanna 200 méteren szerzett ezüstérmet, akárcsak a Kis Ágnes, Nagy Bianca, Opavszki Réka, Csorba Zsófia összeállítású női kenu 4-es 500-on. És született egy bronzérem is, hiszen a Kollár Kristóf Juhász István kenu 2-es 500 méteren harmadik helyen ért célba. A kézilabda szuperkupáért vívott mérkőzésen a nőknél jobban bírta a hajrát a Győri Audi Eto, és 30-24-re legyőzte a Ferencváros csapatát. Még a férfiaknál a Veszprém 37-35-re verte a Szegedet, és ezzel elhódította a szuperkupát. Ezek voltak a sporthírek.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Holnap változékonyabbra fordul az idő. Délután a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak, majd estétől egyre több felé eleredhet az eső. Ha szél megélénkül, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 12-17, napközben 29-36 fokra számíthatunk.
0: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Holnap után magazinműsor a fenntarthatóságról és környezetről.

0: Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora
1: a Petőfi Rádióban.
2: Sziasztok, üdvözlöm a Petőfi Rádió hallgatóit, ez itt a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Pinke Zsolt, a Hunren ATK talajtani intézetének tudományos főmunkatársa, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy miként vált kiszolgáltatottá a magyar mezőgazdaság, miért sújtja hazánkat ilyen súlyosan a klímaváltozás és ennek nyomán az aszály. Üdvözöllek és nagyon köszönöm, hogy itt vagy.
3: Szervusz, köszönöm szépen a meghívást, a beszélgetés lehetőségét, üdvözlöm a hallgatókat is.
2: És talán kezdhetnénk is azzal, hogy megnézzük, hogy miként jutott el ide a magyar mezőgazdaság, ugye akár az idei aszályig, vagy a 2022-esig, amit a kutatásaitokban elemeztetek. És egyébként a kutatásaitokból az a kép rajzolódik ki, hogy ez a történet ez nem ma kezdődött. A jelenlegi sérülékenység, illetve a klímaadaptáció nehézségei sokkal inkább a múltban gyökereznek. Mit jelent ez pontosan, és hol tévesztettünk irányt?
3: Egyik oldalról van egy kihívás, tehát van egy környezeti feltételrendszere a mezőgazdaságnak, és ennek az egyik legfontosabb faktora, hogy milyen a klíma. Ugye látjuk azt, hogy a sarkvidéken nem lehet szántani vetni, mert a klíma nem olyan, nem teszi lehetővé ezt. Itt a mi vidékünkön a klíma hosszú időn keresztül úgy tűnt, hogy alkalmas a szántóföldi növénytermesztésre általában. Azt kell látnunk, hogy az alfölddel kapcsolatosan mindig is jellemző volt az aszályosság, és hogyha már egyből így a múltba révedünk, akkor azt látjuk, hogy például a folyó szabályozás környékén a szabályozás elleni érvek egyik legfontosabbika éppen az volt, hogy az alföld nagyon aszályos, aszályra hajlamos terület. És hogyha kivonjuk erről a területről azt a plusz vizet, amit a felszínen a folyóink kiraktak, amit a téli olvadék ugye ott megjelent víz formájában, akkor az aszály kitettségünk az növekedni fog. Az aszályoknak az intenzitása növekedni fog. És ez így is történt. Tehát ez a kihívás oldal.
2: És abban, hogy olyan aszályokkal kell szembenéznünk, mint az idei vagy a 2022-es, már a klímaváltozásnak is szerepe van?
3: A klímaváltozás hatására egyre súlyosabbá válik. Jól látható a hosszú távú előrejelzésekben, hogy az ilyen kontinentális síkvidékek fokozottan érzékenyek a klímaváltozásra. Egyszerűen van egy ilyen sajátosságuk, hogy a globális átlagnál, vagy a helyi regionális átlagoknál gyorsabban melegednek. Amúgy is aszályos hajlamuk nem kell, hogy sokat erősödjön, és már is olyan kritikus értékeket tud elérni, ami egy növénytermesztés számára már egy feldolgozhatatlan mértéket szintet öl. Ezzel szemben Magyarországon az agrárium egy olyan szerkezetet alkot, egy olyan struktúrát hoztak létre eleink, és ez tovább erősödött különben a rendszerváltás óta. A meghatározó szántóföldi növényeink egy nagyjából fele, aztán a leginkább kitett növényeket jelenti. Nevezetesen például a kukorica. Ugye ennek a termesztési területe hosszú időn keresztül a 20. század második felében és a 21. század első két évtizedében a legnagyobb területen termelt növény volt Magyarországon. Öngyilkos vállalkozás.
2: De ha ilyen komoly kitettségünk van, miért nem ismertük ezt fel, miért nem tettünk ellene?
3: Az, hogy miért jön létre egy ilyen koncentrált szerkezet, és miért jön létre egy látszólag a realitásoktól elrugaszkodott szerkezet, ez egy nagyon érdekes kérdés, ez egy összetett társadalmi, gazdasági kérdés, hogy miért van az, hogy közösségek egy olyan koncentrált, centralizált termelési struktúrát hoznak létre, amiben a kockázatok rendkívül megsokszorodnak pusztán abból a tényből fakadóan, hogy egyetlen lap van az asztalon. Mert hogyha sok lapot terítenénk ki, tehát hogyha egy divers szerkezet lenne, azt értjük, hogy egyik évben ennek kedvez a dolog, a másik évben annak kedvez a dolog. Ezzel az ősi logikával szemben a mezőgazdaság 19. századi modernizációja során egy lapra tettek fel mindent, és ez aztán a rendszerváltás után hiába próbálták ezt különben a 60-as évektől a 80-as évekig egy kicsit diverzifikálni a szocialista tervgazdaságnak az irányítói, nem jártak jelentős sikerekkel. De mivel a KGST piacok összeomlásával a zöldség, gyümölcs ágazatoknak az értékesítési lehetőségei hirtelen összeomlottak, és a magyar gazdaságirányítás és az agrárirányítás nem fog foglalkozott azzal, hogy ezt a válságot kezelje. Ez a szektor, az élelmiszeripari szektor, az lényegében a kukába ment, hát maradt a gabona. És akkor ez visz minden.
2: Ez hogyan és miért alakult így?
3: Ugye igazából ez egy csodródás. Azt látjuk, hogy feltesznek a sínpályára egy lokomotívot, egy ilyen monokulturális szerkezetet a 19. században, és utána ennek olyan komolyan nehézkedése, a tehetetlensége, az önmozgása, ugye ez nem csak annyit jelent, hogy most éppen mit vetünk bele a megszántott földbe, mert erre szállítási infrastruktúra jön létre, tárolási infrastruktúra jön, feldolgozóipar jön létre, malomipar, stb. Tehát, hogy nem olyan egyszerű egy strukturális váltást lebonyolítani, mert ez azt jelenti, hogy nem csak azokat a gépeket kell kidobálni a gazdálkodónak, aki most például szántóföldi növénytermesztésre szeretne átmenni valami másba, hanem ez azt is jelenti, hogy utána azzal a termékkel, ahhoz, hogy azt ne lábon értékesítsük nyersen, feldolgozatlanul, hogy ez ténylegesen egy komoly hasznot hozzon egy nemzetgazdaságnak, egy vertikum épüljön rá, ahhoz bizony feldolgozóipart kell felépíteni, ahhoz bizony különben mindenfajta logisztikai pályákat kell felépíteni. A legfontosabb ennek, ennek a játéknak a kulcsa. Van tudás, vagy nincs tudás?
2: Hát most, hogy már látjuk, hogy nem az aszá, illetve a klímaváltozás az egyetlen oka annak, hogy nehéz helyzetben van a hazai mezőgazdaság, megpróbálunk választ kapni erre a kérdésre is, de ezt már csak a szünet után fogjuk megtenni, úgyhogy maradjatok velünk.
0: Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
1: Holnap

0: Ez a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Folytatjuk a Holnap után itt a Petőfi Rádión. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Pinke Zsolt, és ott hagytuk abba a szünet előtt, hogy annak a krízisnek, melybe legalábbis az Alföldön mára jutott a mezőgazdaság, nagyon mély gyökerei vannak, és nem a klímaváltozás az egyetlen oka. Elhangzott az is, hogy az egyik legnagyobb kérdés, hogy a szereplők rendelkeznek-e azokkal a tudásokkal, melyekkel gazdaságilag és környezetileg is fenntartható, adott esetben a megváltozó körülményekhez adaptálódni képes gazdálkodást képesek folytatni. És hát fordulok is Zsolthoz, hiszen a kérdés adja is magát, vajon megvan-e ez a tudás?
3: Ugye a fejekben úgy indult meg a 19. századi modernizáció, hogy azok, akik irányították, nem volt tárgyi tudásuk arról, hogy hogyan néznek ki a nemzetközi piacok, hogy ennek milyen logisztikai feltételei vannak. Nem készültek fel arra, váratlanul érte őket az, hogy az észak-amerikai búza le fogja rohanni Európát, miközben, hogyha egy kicsit figyeltek volna a nemzetközi sajtóra, tudhatták volna abból nyilvánvalóan, hogy Amerikában a magyar alföld termelési kapacitásának többszöröse épül ki, éppen akkor, amikor zajlik a folyószabály. Nagyon érdekes ez a párhuzam, hogy a rendszerváltás után, amikor látjuk ennek a szántóföldi növénytermesztő ágazatnak a tovább erősödését, ugye ő az, aki egyedül a pályán marad, ebből fakadóan, a szektor stratégiái idézőjelben, vagy beszélőfejei, vagy megmondó emberei, vagy nem tudom én kicsodák, ezek ugyanígy nem olvasnak nemzetközi sajtót, ugyanígy nem foglalkoznak azzal, hogy Dél-Amerikában, Kelet-Európában, és más nagy régiókban a hazai kapacitásoknak több nagyságrenddel nagyobb kapacitások épülnek ki ugyanazon termékcsoportra, amire a magyar mezőgazdaság specializálódik. És akkor újra gyártjuk ugyanazokat a problémákat. Ugye a magyar mezőgazdaságnak a klímaváltozás, ennek a szántóföldi növénytermesztési ágazatnak a klímaváltozás csak az egyik nagy problémája. A másik nagy problémája az, hogy ilyen commodity termékek, tehát nem feldolgozott, nem brendelt, nagy mennyiségben forgalmazott, tőzsdén jegyzett tömegtermékekből Dél-Amerikában, vagy a kelet-európai nagysíkságon, hát sokkal olcsóbb kibocsátásokat látunk. Tehát, hogy ezeket a termékeket ezekben a régiókban lényegesen olcsóbban állítják elő.
2: Tehát itt az alapanyagokról beszélünk, ugye? Tehát
3: igen, búza,
2: kukorica,
3: napraforgó, repce.
2: Ebben a formában is próbáljuk értékesíteni, ahelyett, hogy egy nagyobb hozzáadott értéket kötnénk hozzá.
3: Így van, ebben a formában, vagy nagyon alacsony feldolgozott formában, tehát félkész termékként, például lisztként, vagy takarmányként, ugye összekeverik a különféle magokat, takarmányként feldolgozzák, és ők takarmányként forgalmazzák. Ezek félkész termékek, ezek nem kész termékek, nagyon kicsi a hozzáadott értékük. És hát ez nyilvánvaló, hogy egy eleve versenyhátrányból, egy ilyen picike hozzáadott értékű piacon eleve vesz. Helyzetben vagy. Különben hozzáteszem, éppen most foglalkozunk azzal, hogy ez furcsálottuk volna az különben, hogy ez csak Magyarországot jellemzi, hiszen azért annyi tudásunk van, hogy nem, de hogy ez pontosan hogy is néz ki, megdöbbentő. Most éppen két dolgozatunk van e tárgyban, bírálat alatt nemzetközi lapoknál. Megdöbbentő azt látni, hogy az egész kelet-európai régióban ugyanezt történik a rendszerváltások után. Kivéve, egyet kivéve Lengyelországot.
2: Amiről még fogunk is beszélni, viszont ugye akkor a rendszerváltás után, ha jól gondolom, aztán az Európai Uniós csatlakozással mindez a különféle támogatási rendszerek nyomán még tovább konzerválódott ez a rendszer. A tanulmányon találtam egy olyan adatot, ami szerint a szántóföldek aránya 73-ról 82-re nőtt a rendszerváltás után, és a szántóföldeken a 6 leginkább aszályérzékeny növény, amit egyébként a legnagyobb termőterületen is vetünk, 67%-ról 77%-ra növekedett. Feltételezem, hogy egyébként a gazdák is érzékelik azokat a problémákat, kihívásokat, amik legkésőbb az elmúlt években biztosan bekopogtattak az ajtón. Miért nem változtatnak mégis rajta?
3: Egyetlen egy pontosítás, a szántóföldek aránya a mezőgazdasági területeken belül növekedett meg 80%-ra, és a szántóföldeken belül a részarány ennek a 6 növények növekedett meg oda a 77%-ra. Jó, és a kérdésedre válaszolva, tehát létrehoztunk egy ilyen nagyon komoly méretű lokomotívot, aminek van egy tehetetlensége önjárása, és akkor ez egy nagy tanulság kell, hogy legyen a számunkra a jövőre való

0: indított el, mert hogy most azt látjuk, hogy elmentünk a betonfalig, sőt egy kicsit úgy nagyjából 100 kilométeres sebességgel belerohantunk a betonfalba, és a magyar mezőgazdaság úgy kezdi magát az esemény után, vagy az esemény közben így hát valahogy összeszedni. És akkor valamit csinálni kell, valamilyen más irányba kell menni, mert a betonfalon nem fogunk tudni átmenni, ezt látjuk. És nagy tanulság, hogy milyen lokomotívot indítunk el, milyen irányba, tehát hogy a tervezés, a megvalósítás, az mit hoz létre, mert egy ilyen nagy szervezet, nagyon helyesen fogalmaztál, hogy lényegében kalodába zárja az aktorokat, akik benne működnek. Tehát mint egy kis marionett, úgy himbálóznak ott azok az emberek a madzagok végén, mert egy-egy aktor ezen a történeten nem tud változtatni, nem tud önmagában olyan mennyiségeket, olyan más növénykultúrákat előállítani, amivel Európában piacra léphet. Ne? Ugye, tehát, hogy egy termelő nagyon, nagyon nehezen jut el a fogyasztóig. Persze vannak ilyen gerilla módszerek, hogy farmtól az asztalig akciók, és akkor összegyűjtjük a rendeléseket, és leszállítjuk egy kis busszal, vagy egy nem tudom, kis teherautóval, de szektoris méretben ez nem megoldható. Egy nagy birtok, egy közepes birtok már nem tudja valójában, vagy nagyon nehezen tudja megoldani. Tehát itt mindenképpen nagy szektorális összefogásokban lehet gondolkozni csak, és az összefogásokból nagyon, és ezekből az irányokból nagyon nehéz kilépni. És hogy ez hogyan csúszik el, tehát hogy miért, amikor látja már, hogy nehéz, és látja már, hogy probléma van, de miért nem mozdul? Ugye ez volt a kérdésednek lényegében a fő iránya. Van ez a kaloda helyzet, és a másik probléma az, hogy iszonyú kevés tudás van a mai magyar agrárszektorban azzal kapcsolatosan, hogy mi a lényeg ennek a környezeti kihívásnak, erre milyen adekvát válaszok adhatók, és oké, hogy általában ennek van egy nemzetközi szakirodalma, és abból látható a kihívás erőssége és a válaszadás sürgőssége, de a választ, amikor megfogalmazzuk, annak egy térben és időben precíz válasznak kell lennie. Tehát hiába ad egy választ, egy klímakihívás, egy dán farmer, teljesen más szociok ökonomia és klimatikus kihívás az, amiben ő neki a választ meg kell fogalmaznia, vagy egy mediterrán gazdálkodó, mint egy magyar. Tehát azokat a kutatásokat, azt a tudás felhalmozást, amit a magyar társadalom, a magyar agrárium elmulasztott, ezt be kell pótolni. Különben megint egy rossz irányba fogjuk tudás nélkül tervezni, nagy kolosszusokat tervezni, életveszélyes dolog.
1: Hát talán épp ezért lenne fontos az, hogy megnézzük azt, hogy honnan vehetnénk mégis példát, bár ugye már az elhangzott, hogy egy az egyben semmit nem lehet lemásolni, de azért jó gyakorlatokat biztos, hogy lehet máshonnan átemelni. Ezeket fogjuk megnézni a szünet után, úgyhogy maradjatok velünk, hamarosan jövünk vissza.
2: Ez a greentex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban. Holnap után.

0: Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora
1: a Petőfi Rádióban.
2: Folytatjuk a Holnap utánt itt a Petőfi Rádión, én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Pinke Zsolt, és a magyar mezőgazdaság kihívásairól beszélgettünk eddig, amiről most már azért megállapítottuk, hogy nem önmagában egy klimatikus problémával, de nem is csupán egy gazdasági vagy gazdaság szerkezeti problémával néz szembe, hanem ezeknek az összességével. Ezzel viszont más országok is szembenéznek, és ugye említettük már Lengyelországot, mely a rendszerváltás idején nálunk sokkal rosszabb helyzetből indult, mára mégis sok tekintetben nem csak a mezőgazdaságot tekintve éllovassá, sőt globális szinten is tényezővé vált. Adódik is a kérdés, hogy mi az, amit ők jól csináltak, és mi az, amit el kellene tanulnunk tőlük.
3: Hajlamosak voltak tanulni. Tehát először is nem voltak arra nagyon büszkék, hogy mi vagyunk Európa éléskamrája. Itt Magyarországon állandóan ilyen lózungokat lehetett hallani. Mi vagyunk Európa éléskamrája. Tehát a lengyelek nem így álltak ehhez a történethez, mivel alulról jöttek fel, nehéz helyzetből jöttek fel, tisztában voltak vele, hogy vagy tanulunk, vagy továbbra is koplani fogunk. Nagyon fontos, tehát a tanuláshoz való viszony, a befogadása az új ismeretnek, a korábbiról való elfordulás igénye megvan egy társadalomban, vagy azt mondja, hogy én mindenkinél jobban tudom.
2: Ugye a 2022-es asszály az nem csupán egy rendkívüli időjárási esemény volt, hanem tulajdonképpen egyfajta drasztikus bizonyíték annak, hogy milyen sérülékeny a magyar mezőgazdaság. Az adatok szerint egyébként ugye ennek a már említett 6 fő szántóföldi növénynek a pusztulása idehaza a GDP 1,4%-ának megfelelő kiesést okozott. Eközben egyébként Európa északi, illetve nyugati részein többféle terményből is egyébként rekord termést arattak.
3: Azaz asszály, tehát a 22-es asszály azért nem volt Európa léptékű. Franciaország bizonyos területein hosszú időn keresztül volt asszály, de nem olyan hosszú időn keresztül, mint Magyarországon. Ezért például a kukorica termés nem okozott akkor a termés kiesést. Itt az első számú vesztese ennek a 22-es aszálynak az a úgynevezett Kárpát-balkáni régió volt. Ez magába foglalja a Kárpát-medencét, egy kicsit lelógott a román síkságra, Észak-Balkán, Kelet-Balkánt foglalta magába, tehát Bulgáriát még nagyon keményen megütötte, Dél-Lengyelország, Nyugat-Ukrajna. Ez a zóna volt a leginkább érintett. A medence jellegből fakadóan, és az a nagyon kemény természetátalakítás, ami itt történt, ezzel számolnunk kell. Uh-huh. Azzal is számolnunk kell, hogyha most ugye hát 42 fokokról beszélünk, egy 10 éven belül, 15 éven belül nem tarthatjuk elérhetetlennek a várva várt 47, 48, 50 fokos tartományt is. Uh-huh. Ugye a felmelegedés továbbra is zajlik, az a dinamika, hogy ezek a síkságok, ezek a kontinentális síkságok kitettebbek, gyorsabban melegszenek fel, ez továbbra sem változik, tehát nettó fizika. Nyomjuk bele a légkörbe a üvegházgázokat, az energiát magát, miért lenne kevesebb? Lesznek előttünk olyan periódusok, amikor mondjuk csapadékosabb lesz, vagy egy-két szelidebb év lesz, de számítanunk kell rá, hogy ez tovább fog menni. Ugye a humán egészség szempontjából azt szokták mondani, hogy ilyen 43-45 fokos tartomány az, aminél átlépünk a halálzónába. Tehát a fölött már szabadban kint lenni tartósan, vagy kint fizikai munkát végezni, vagy mondjuk elsétálni a boltba szívbetegen, vagy nagy testsúlyfölösleggel, konkrétan életveszélyes rizikót jelent. Tehát egy ilyen szituációba sétálunk bele.
2: És ha már említetted a természet átalakítást, ugye megnéztük, hogy honnan indul tulajdonképpen az a helyzet, ahol ma vagyunk, hogyan ment tulajdonképpen zsákutcába a magyar mezőgazdaság, lehet, hogy egy kicsit túlzó ez a kifejezés, viszont egy picit nézzük meg azt is, hogy milyen volt előtte, tehát a nagy folyamszabályozások előtt, illetve ezek előtt a mezőgazdasági átalakítások előtt, hogy nézett ki mondjuk a magyar alföld, hogyan használtuk a tájat?
3: Igen, az alföldnek az első számú szektora, a domináns szektora az állattenyésztés volt mindig is. Tehát az itt élők mindig is pontosan tudták azt, hogy ez egy aszály érzékeny síkság, itt a növénytermesztéssel nagyon csinyán kell bánni, tényleg csak a legjobb, csináltunk ilyen kutatásokat, csak a legjobb termőhelyi adottságú területekre fókuszált a növénytermesztés, tehát a most kiemelkedően nagy hozamú, hát nem a mostani aszályban, de az amúgy különben napjainkban is kiemelkedő hozamokat biztosító lösszhátságokra, és a mélyebb területeken, ami az Alföldnek durván ugye 30-35%-át tette ki. Ez nem azt jelenti, hogy ezeket a területeket mind járta mindig a víz. Időszakosan néha ott megfordulhatott, egy kicsit ott tovább tartott például a víz levonulása, mert hogy nagyon mély volt, nem volt lefolyása, tovább tudott ott tartózkodni a csapadék, a téli csapadék különösen. Tehát, hogy a mélyebb területek azok egyértelműen mindig is állattenyésztésről szóltak, és ne felejtsük el, ez azt jelentette, hogy látunk egy nagyon erős, államilag is ösztönzött, az állattartó úgynevezett alföldi mezőváros létrejöttét biztosító nagy felfutását a szarvasmarha tartásnak a 14. század elejétől kezdve. A 15. században ez már mindent visz, tehát a Magyar Királyság első számú exportbevételét biztosítja a szarvasmarha, és ez kitart teljesen egészen a török kor végéig. Ott a török kor végével van egy nagyon nagy összeomlása a keleti, a török, a balkáni kapcsolatrendszereknek, a Habsburgok betesznek egy csomó minden gátló tényezőként. És hát történik Európában egy nagy strukturális változás, egy nagy szerkezeti átalakulás, nevezetesen a fogyasztási szokások erősen megváltoznak az ipari forradalom indulásával. Egyszerűen egy általános elszegényedését látjuk az alsó és közép rétegeknek egész Európában. Ez testtömegváltozása csökkenéssel, testmagasság csökkenéssel nyomon követték különben kutatók, és ez azt feltételezi, tehát ez azért történt meg, mert a hús az nagy mértékben került ki az étrendjéből, nem tudták kifizetni az átlagember, és ez azt jelenti, hogy a tömeges húsfogyasztásra sem volt már oly mértékben igény, mint korábban. Ez az egyik része. A másik része, a városodások párhuzamosan nem tudták megoldani azt, hogy lábon hajtsák ki, ugye, ami a korábbi divat volt, 18. századig, lábon hajtsák ki nagy mennyiségben a marhát, és mint a 15. században Nürnbergben, ami azért nem itt van, tehát oda kihajtani a marhát azért az egy feladat. Nürnbergben, amikor megérkezik a magyar csoda, akkor népünnepély van, mert akkor friss hús van, és első osztályú hús, tehát ne felejtsük el, hogy ez egy biohús, és ez megváltozik, mert egyszerűen a városodással elfogy a tere annak, hogy ezeket a hatalmas méretű állathajtásokat lebonyolítsák, vagy ezek a hatalmas méretű csordák megjelenjenek egy város határában. Késztermékekre fordul át az egész európai élelmiszer, nemzetközi élelmiszer forgalom, és ennek a folyamatnak a győztesei a svájci sajt, az ír sózott vaj, a dánok például.
2: És hát ezzel párhuzamosan meg Magyarország ugye az állattartás visszaszorulásával elvesztette ezt az ütőkártyáját. Hát a folytatásban innen megyünk tovább, és megnézzük majd, hogy az említett országok hogyan váltak sikeressé, úgyhogy maradjatok velünk, hamarosan jövünk vissza.
0: Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
1: Holnap után.

0: Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora
1: a Petőfi Rádióban.
2: Folytatjuk a Holnap után itt a Petőfi Rádión, én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Pinke Zsolt, és a szünet előtt odáig jutottunk, hogy a 19. századra a magyar mezőgazdaságnak, legalábbis az Alföld részén, vagy az Alföld területén, a korábbi fő profilját adó állattenyésztés visszaszorult, a helyén pedig felfutott a gabonatermesztés, azonban, ahogy láttuk, ez már akkor is sérülékeny volt, és versenyhátrányba is kerültünk. És akkor fordulok is Zsolthoz. Ha megnézzük a 19. századi Európát, más nemzetek hogyan reagáltak a piaci kihívásokra, hogyan modernizálták a mezőgazdaságokat? Ugye itt az imént az íreket, a svájciakat, illetve a dánokat említettük.
3: Nagyon tanulságos például az ír sztori. Írország a brit birodalmon belül, hát egy nehéz helyzetben van mindig is, és hát lehetőség szerint a britek gondoskodtak arról, hogy az írek azért annyira ne tudjanak feljönni, tehát ne legyen ott olyan nagy tőketermelő képesség, és egy összetett okok miatt, de egy monokulturális burgonya termesztő struktúra jön létre Írországban, és az 1845-46-os csapadékos, hűvös időjárásban, és ráadásul ennek tetejébe az Amerikából megérkező úgynevezett burgonya vész, ami egy betegsége volt a burgonyának, összeomlott a burgonya kultúra Írországban, tömegesé halálhoz vezetett. A brit államigazgatás vagy közigazgatás szerencsétlenkedését is hozzájárult ehhez részben, de nagyon nagy részben, gondoljunk bele, 19. század közepe, nem nincsen felkészül egyetlen társadalom sem arra, hogy hirtelen több millió embert napi szinten kell ellátni élelmiszerrel, mert egyszerűen az az élelmiszerbázis, amiből ők saját maguk etették, a burgonya alapú sztori összeomlott. Ugye nagyon fontos, megint egy párhuzam. Egy centralizált termelési struktúra mindig sérülékeny. Legyen ez élelmiszertermelés, legyen energiatermelés, láss Paks. Tehát valahogy diverzifikálni kéne. De vissza az érekre.
2: Egyébként azért fontos, amit mondasz, mert hogy tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy az élet mely területéről beszélünk. A decentralizáció, a diverzifikáció az minden szempontból, minden területen sokkal nagyobb előnyt jelent, mint a centralizáció.
3: Hát a sérülékenységet csökkent. Így van. És akkor az íreknél megtörténik ez a tragédia, ugye ekkor egy hatalmas méretű tömeges kivándorlás zajlik Amerikába, többek között ezért van ma 50 millió magát ír származásnak valló Amerikában, és történik utána egy szerkezetváltás, lám-lám, a brit birodalom végre felteszi a kezét, és azt mondja, hogy jó, akkor kezdjünk ezzel a történettel valamit, és az írva itt születik meg, tudnék, a burgonyáról lemennek, megnézik, hogy mik a komparatív előnyei Írországnak, ugye ott sosem volt különben a szántóföldi növénytermesztés a környezeti adottságok miatt domináns szektor, mindig az állattenyésztésé volt a főszerep, visszamennek az állattenyésztésre, de ők nem állnak meg ott, hogy simán állatot tenyésztünk, és ezt lábon kihajtjuk, és áthajtjuk az Ír-tengeren át Britanniába, mert ez valljuk meg, búváruha kellett volna szegény szarvasmarhákra, ez nem működött. Sózott vajat készítenek azért, hogy a brit birodalom legutolsó sarkáig is úgy lehessen elszállítani a vajat, hogy az ne romoljon meg, ne abasodjon meg. És az írvaj az egy világ, tehát egy globális brand lett, és a mai napig így bárhol, hogyha kirakod a polcokra, azt tudja mindenki, hogy mire számítson, és megveszi. Ilyen irányba megy el az európai piac, és ezt Magyarországon nem követik le.
2: Mi történik ekkoriban Magyarországon? Miért nem ismerjük fel a változás szükségességét?
3: Magyarországon megy egy fejvakarás, és ugye történt egy 18. században egy úgynevezett gabona boom, ekkor a gabonák relatív ára rendkívül felértékelődött. Azért, mert hogy a hús nem tudják enni, van egy nagy demográfiai növekedés egész Európában, valamit a küszöbön kívül rágnia kell az európai alsó rétegeknek, hát akkor rágják a gabonából készült kenyeret, és ilyen jelenségek vannak, mint a tömeghadsereg, aminek a ellátásában a gabona szintén komoly szerepet játszik, eltartható szemben a hústermékekkel, és akkor így ennek a révén a gabonaboom nagyon komoly hatást gyakorol a nyugat-magyarországi megyék földbirtok okosaira, tehát nagyon komoly haszon csapódik le náluk. Tudnilik logisztikai adottságaik révén, ugye például a Kisalföld mindig is Bécs beszállítója volt gabonából, tehát már a középkor óta látjuk ezt. És egész egyszerűen helyzeti előnyüknél fogva be tudnak kapcsolódni például a napoleoni háborúkban a hadsereg ellátásába, Bécs nagyon dinamikusan növekszik, egyáltalán osztrák városok, ezeknek az ellátásába tettük nagyon jól jönnek ki a sztoriból, és akkor az Alföld még mindig ott áll, hogy mit csináljunk ezzel a történettel, az állattenyésztésünk nincs igazán jó bőrben, tehát látjuk, hogy struktúraváltás kéne, igen ám, de ők nem abban gondolkoznak, hogy egy magasabb hozzáadott értékben gondolkozunk, feldolgozott termékekben gondolkozunk, nem csinálnak egy piackutatást, mint a dánok csinálnak, az írek, stb., hogy milyen irányba lépjünk ki, hát akkor megint valami, a más alap, olyan jó volt ez a kis gabona boom, majd akkor mi most alföldiek fogjuk degeszre dömni a zsebünket, és megcsinálják ezt a csacsiságot. Nagyon érdekes tanulság, úgy csinálják meg, átalakítják az Alföldön a folyószabályozásokkal a terepet szántóföldé. Ez párhuzamosan, ahogy korábban említettem, a Prénirin zajlik egy ilyen, a szűzföldeknek a feltörése, és a 70-es évek végén, második felében megjelenik az Overseas Grain Invasion Európában. Ez azt jelenti, hogy a tengeren túli gabona invázió letarolja az európai piacokat. Amerikában, hogy mondjam, nagyságrendekkel olcsóbban tudták előállítani a gabonát. A préri talajtani adottságai vetekszenek a ukrajnai csernozium területeket, tehát a fekete földekkel, és meg tudták oldani azt a technológiai, hogy mondjam, ugrást, hogy nagy tömegben voltak képesek behajózni, és hajóval eljuttatni Európába a gabonát, és mire Magyarországon feláll ez a termelési struktúra, addigra a európai gabonapiacok össze is omlanak.
2: Hát azt hiszem, hogy ma nagyon komoly betekintést nyerhettünk a magyar mezőgazdaság kihívásaiba, abba, hogy ez tulajdonképpen nem egy új történet, és nem a klímaváltozás az egyetlen oka, hanem egy évszázadokon átívelő folyamatról beszélhetünk, de azt is láttuk, hogy vannak olyan országok, melyek képesek voltak váltani, változtatni. Hát bízunk benne, hogy Magyarország is erre az útra fog lépni idővel. Nagyon szépen köszönöm Pinke Zsoltnak, hogy a vendégem volt, nektek pedig köszönöm, hogy ezen a héten is velünk tartottatok. Ez volt már a Holnap után a grindex.hu fenntartó hatósági műsora. A jövő héten újra találkozunk, addig is sziasztok!
0: Ez a grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
1: Holnap után.

0: lennék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Bánáti Bence.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Változékonyabbra fordul az idő, 2 milliárd euróból kezdődhet meg a hazai lakásépítési program. Több ezer eltűntet keresnek még Nepálban és Kínában.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: Árokba hajtott egy autó 63-as úton Sárbogárd közelében. A 61-es kilométernél a félútpályát lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Akár 2 milliárd eurónyi forrás is rendelkezésre állhat a Wekerler lakásépítési programra, írta a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a lakhatási válság mára olyan szintet ért el, hogy állami beavatkozás nélkül nem lehet megoldani. A tárcavezető hozzátette, a program kidolgozásával az állam aktív, ösztönző, támogató és fejlesztő szereplőként jelenik meg a lakáspolitikában. Felborult és elsüllyedt egy komp Észak-Ciprus partjainál 259 utassal és 8 tagú személyzettel a fedélzetén. A balesetben többen meghaltak, 237 embert kimentettek, 23 eltűntet még keresnek. A katamarán egy Ciprus északi részén fekvő kikötőből tartott Dél-Törökországba. Meghaladta a 800-at a nepáli-kínai határnál történt földcsuszamlás és villámárvíz halálos áldozatainak száma. A határ két oldalán több mint 3000 embert, köztük több száz turistát eltűntként tartanak nyilván. Továbbra is 3-2-s állampolgárságú magyart is keresnek a hatóságok. Idehaza kedden kezdődik a 2026-27-es tanév. Szeptember 1-jével a köznevelési és szakképzési intézményekben csaknem 1,2 millió diáknak csengetnek be. 2010 óta ez lesz az első teljes tanév, amikor önálló minisztérium végzi az oktatási irányítást. A kormányváltás után májusban alakult meg az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium.
1: Petőfi Rádió. Sport.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Keszi Dórától hallják. A labdarúgó NB1 hatodik fordulójának zárónapján a Kisvárda hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a Győri Eto csapatával. Ezzel a Győr továbbra is veretlen az NB1-ben. Aranyérmet nyert Guzi Blanka az ötusázók kínai világbajnokságán. Guzi egyedüli magyarként jutott be a női döntőbe, ahol az utolsó számban a lövészettel kombinált futásban előzte meg egyiptomi ellenfelét és lett világbajnok. A férfiak döntőjében Kolászár Mihály a 8., Szép Balázs pedig a 12. helyen végzett. A lengyelországi Poznánban zajló kajakkenu világbajnokság zárónapján a kenu egyesek 5000 méteres versenyében Adolf Balázs aranyérmet nyert, míg a nőknél ugyanezen a távon Csorba Zsófia ezüstérmet szerzett. A kajakosok 5000 méteres távján Kőhalmi Emese lett második, míg Varga Ádám kormánylapátjának törése miatt feladni kényszerült a versenyt ugyanezen a távon. A délelőtti programban azonban szerzett egy ezüstérmet Varga, aki a kajak egyesek 500 méteres versenyében lett második. A nőknél Lucz Anna 200 méteren szerzett ezüstérmet, akárcsak a Kis Ágnes, Nagy Bianca, Opavszki Réka, Csorba Zsófia összeállítású női kenu 4-es 500-on. És született egy bronzérem is, hiszen a Kollár Kristóf Juhász István kenu 2-es 500 méteren harmadik helyen ért célba. A kézilabda szuperkupáért vívott mérkőzésen a nőknél jobban bírta a hajrát a Győri Audi Eto, és 30-24-re legyőzte a Ferencváros csapatát. Még a férfiaknál a Veszprém 37-35-re verte a Szegedet, és ezzel elhódította a szuperkupát. Ezek voltak a sporthírek.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Holnap változékonyabbra fordul az idő, délután a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak, majd estétől egyre több felé eleredhet az eső. A szél megélénkül, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 12-17, napközben 29-36 fokra számíthatunk.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ezt a műsort nem most hallod először. Meg

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a zene világában fogunk kalandozni, meg a nyári táborok világában, vagyis egy bizonyos nyári tábor világában, és már itt ül velem szemben a stúdióban Szentpéteri Csilla, zongoraművész, zeneszerző. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
2: Szia, Roli.
1: Azt említettem, hogy zongoraművész és zeneszerző, de hozzá kellett volna tennem még egy titulust, ez pedig a táborvezető. Nemrég ért véget ez a bizonyos tábor, az életre való tábor.
2: Hú, két táborom volt most a nyár folyamán, az egyik egy zenei kurzus volt, ott 6 évestől 38 évesig voltak a jelentkezők. Nagyon-nagyon nehéz volt, hiszen el tudod képzelni, hogy a 6-7 évesen egészen más nyelvezetet kell használni, meg hát más tudás birtokában vannak. Tehát kezdtük a Süsfelnap meg Éliás Tóbiás, és utána pedig mentünk a 38 éves korosztályhoz, meg a 24 éves, ez ahol már, hát most ez egy klasszikus zenei tábor volt, ugye eddig mindig ilyen fúziós tábor volt, hogy összművészeti, jazz, latin, rock, pop, mindenféle hangszerre. Most ez echte klasszikus zene volt. Nagyon nehéz volt az is, mert azt követte egy nagy koncertem szülővárosomban, Makón, ahol az első zongora tanítónőm emlékére rendeztem egy nagyszabású koncertet. Úgyhogy ez fantasztikus, jól sikerült, de azt hittem, hogy nem élem túl. Tehát ezt most komolyan, te ismered az én energiaháztartásomat, tehát 870 kiló duracell dolgozik bennem, de most úgy éreztem a végén, hogy kész, ennyi volt. Majd jött az életre valók tábor. Hát most már tényleg azt mondom, hogy ennél nem tudok nehezebbet elképzelni. Egy hét 5 évestől 13 évesig. 30 heten voltak. El tudod képzelni. Csak nézel, ugye?
1: Igen, és próbálom elképzelni, hogy lehet őket összehozni.
2: Az első reggel az olyan kaotikus volt, miközben öntöd a kakaót, de közben megjön a limonádégép, mert kaptunk limonádé és ilyen szörpgépeket. Hát volt kislány, aki délelőtt megivott 20 pohár limonádét, tehát minden ragacsos volt, érted? Tehát készíted a májkrémes kenyeret, készíted a kakaót, közben tudod az 5 évesnek a cipőfűzője, hol a táskám, hol a sapkám, a nagy már, hogy mikor indulunk, tehát egyszer olyan káosz volt, hogy tényleg nagyon fegyelmezetnek kellett lennem. Volt 4 segítőm egyébként, ott volt a fiam is, ő a sportkapitány, és volt egy kreatív tündér is, meg plusz még 2 diákmunkás, úgyhogy így valahogy túléltük az egészet, de pokoli nehéz volt, főleg azért, mert Makón volt 2 vagy 3 nap, amikor 41,5 fokot mértek. Olyankor ugye változtatni kell a programokon, tehát a szülők attól rettegtek, hogy hőgutát kapnak a gyerekek, de én vásároltam 2 ilyen spriccelős flakont, és akkor mentünk bárhova, én végig nyomtam rájuk, kézzed, de 37 gyerekre a vizet, úgyhogy túléltük.
1: Milyen programok vannak egy ilyen táborban? Említetted, hogy van sportfelelős, te vagy nyilván a zene, meg a kultúra felelős.
2: Most zene nem volt. Most zene, képzeld, de nem volt. Én próbálkoztam. Tehát volt egy hatalmas könyvtár, ahova beraktam hangszereket, 5-10 percre bejöttek, de én azt éreztem, hogy most ezek a gyerekek másra vágynak, tehát hogy ők inkább az ilyen őrületes foglalkozásra. Voltunk a tűzoltóságon, ahol a hatalmas tartálykocsiból megfürdettek bennünket. Én kézzel föl is mentem 30 méter magasba, és cukoreső volt. Hát az
1: ezzel az emelővel,
2: igen, emelőkosárral, és cukoreső volt, hát sikítottak, hogy ki tud több cukrot elrabolni a másiktól. Akkor voltunk délelőtt a Makói Múzeumban, ott nemezeltek a lányok, a fiúk pedig ilyen kincskereső, meg sportesemény volt, stb. Pénteken egész nap a Kalandparkban voltunk, otthon Makón, a Marosparton, hát ugye nekem az idillikus mindenem, és ott felnőtt és gyerek akadálypálya, trambulin, pizzaevő verseny, számháborúztunk, ott is volt kincskeresés, tollas, pingpong, amit el tudsz képzelni, tengó, és aztán voltunk kérlek szépen a veterán jármű kiállításon, ott megnéztünk ilyen, tudod, ilyen retró tárgyakat, és az tök jó volt, meg kvízjátékot csináltunk, hogy például kinek van a nagymamájának, vagy a dédmamájának a lakásában még, tudod, ilyen nagyon régi vasaló, régi számítógép, amit már föl se tudsz emelni, meg régi, nem tudom, rádiók, régi babakocsi, szóval rendkívül látványos dolgok voltak, emellett volt rengeteg kvízjáték, azt nagyon élvezték a gyerekek, ugyanis tombola jegyeket osztogattam, és a tábor végén ajándékokat lehetett nyerni. Volt nálunk terápiás kutyusok, képzeld el. Hát az volt az első nap, az mindent vitt. Kis virsli karikákat rakott a tréner a gyerekek homlokára, és onnan nyalta le a kutya, hát ebben nem szálltam bele. Úgyhogy nagyon-nagyon élvezték, azt mondták, hogy a világ legjobb tábora, és képzeld, a jövő évi már tele van.
1: És pont ezt szerettem volna kérdezni, ugye, alapvetően ez nem egy új dolog, hiszen már régóta ott van az életedben ez az életre valók tábor. Kik jelentkezhetnek? Most mutatod, 8 éve már. Szóval igen. Kik jelentkezhetnek egy ilyen táborba? Bárkik? Vagy...
2: Bárki jelentkezhet. Most azért kicsit szűkíteni fogom a korosztályt. Tehát óvodásokat most nem fogadunk jövőre, hanem én 7 évestől gondoltam 12 évesig. Azért nagyon nagy ám a korkülönbség az 5 és a 13 között. Hát az gyakorlatilag olyan, mint mikor megszületik egy baba, és a testvére meg 8 éves. Hát azokat nem lehet egy csoportba rakni. Tehát 7-től 12 évesig bárki, aki imádja a sportokat, imád festeni, rajzolni, millió programot, barátkozni. Hát képzeld, még apró szerelem is szövődött. Tehát fantasztikus. Hát konkrétan eljegyzés történt. Jaj. 7 évesek voltak. Azt mondták, ha felnőnek, ők apa, anya lesznek. És még meg is mondták, hogy a kisfiúnak a neve az Bob lesz. Na.
1: Egy ilyen tábor, említetted, hogy most zene nem volt, viszont mindenféle egyéb programok voltak. Egy ilyen tábor, hogy alakul ki? Vagy hogy jutott az eszedbe annak idején, 8 évvel ezelőtt, hogy szeretnél egy ilyen tábort létrehozni?
2: Először is nagyon fontos volt, hogy a szülővárosomban legyen. Én lokálpatrióta vagyok, tehát én nagyon szeretném ápolni az ottani tehetségeket. Tehát ez az első számú misszióm. A második pedig az, hogy én akárhányszor utazom, nekem ez egy nosztalgia utazás. Tehát, hogy én konkrétan visszakerülök 16 éves koromba, és én akkor nagyon sokat táboroztam. Nem föltétlenül csak Makón, de voltam ugye Magyar Hertelenden, Pálkövén, és én imádtam táborozni. És én azt látom, hogy ezek az egyhetes táborok, főleg, hogyha ilyen kis retro foglalkozásokat bele tudsz tenni, azok nekem egy tényleg nagyon komoly időutazás. Tehát én imádom. Tehát én mindent, én beültem a Dézsába, én megfürödtem a tűzoltóautóval, én másztam ideföl, odaföl, tehát mondták is, hogy Csillanén annyira vagány, hogy nem igaz.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Szentpéteri Csilla, zeneszerző, zongoraművész, táborvezető. Pici-pici szünetet tartunk, aztán folyt

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Szentpéteri Csilla, zeneszerző, zongora, művészül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, Szia
2: Csilla. Hát nagyon szépen köszönöm a meghívást.
1: Beszéltünk az elmúlt szűk negyed órában a múltról, a közelmúltról, ami kettő tábort jelent esetünkben. Az utóbbi az az életre valók tábor volt, ahol a gyerkőcök 5-től 13 éves korig, azt említetted, vettek részt, volt Dézsában fürdés, felmentél a tűzoltó autóval, az emelőkosárral, és akkor cukoreső volt, minden is
2: mindent.
1: Volt. És úgy hívnak egyébként, hogy Csilla néni?
2: Hát a kicsik, a nagyon kicsik, azok csilláznak. Most a nagyoknak már mondtam, hogy el lehet engedni a nénit. Hát igen, de 8 évvel ezelőtt is Csilla néniztek, tehát hogy szerintem a gyerekekben megvan az, hogy ez ugye az iskola miatt kötelező, de egyáltalán nem néniként kezelnek. Olyan bókokat kaptam a pici fiúktól is, sőt, hát írnak anyukák azóta is, hogy bele vannak betegedve, hogy nincs már Csilla nénivel tábor.
1: És ilyenkor ez hogy történik? Még mielőtt tovább megyünk a következő aktuális eseményre, ami majd szeptember elején, egészen pontosan 5-én lesz, ugye, a Várkert bazárban, az Öntőház udvarban, szóval, hogy Csilla néni, és emellé tegeznek, vagy Csilla néni, tessék szíves lenni már idejönni, vagy Csilla néni, gyere ide, légy szíves!
2: Gyere ide, igen, igen. Hát volt egy kislány, az tündéri volt egyébként, szerintem ilyen túl okos, tehát 5,5 éves, de olyan témákról lehetett vele beszélni, és úgy mondja, és mutogat közben, hogy elképesztő. Hát ő azt mondta nekem, hogy tulajdonképpen én annyira fiatal vagyok, hogy lehetnék a nővére is. Hát és akkor ugye azt mondott, hogy na, Janka, akkor gyere jövőre is, tudod. Úgyhogy hát a fiúkban pedig azt látom, hogy hát volt, amelyik tündér királynőnek szólított, tehát hogy tudod, mindegyiknek volt valami kis becézése.
1: Csak a bókok miatt csináltad ezt a tábort.
2: Hát így van, így van. Hát a nagy fiúk azok meg tüneményesek. Hát képzeld el, hogy volt olyan fiú, aki tavaly előtt 18 évesen tőlünk ballagott el a táborból, 10 éven keresztül jött, akkor még mikor elkezdtük, ugye nem életre valók volt a nevünk, csak simán tábor, és 18 évesen, tehát, és tudod, hogy még mi nagyon szép, hogy azok, akik már most betöltötték a 14-15. Életévüket, visszajönnek átölelni bennünket a táborba. Ugye a fiam is már 8 éve velünk van, és ő akkor volt 18 éves.
1: Vége lett a tábornak, de nyilván azért az ősz a nyakunkon van, meg hát azért van még 1-2 hét hátra a nyárból. Folytassuk azzal így a tábor után, hogy legutóbb talán akkor beszélgettünk, amikor még ez a bizonyos szél, a sirokkó fújt. De hát van nem csak sirokkó, hanem temperamentó is. És ezt előbb-utóbb beteszitek a Várkert bazárba.
2: Hát én azért örülnék, ha most a sirokkó többet járkálna a sirokkó. Igen, hát nagyon-nagyon nagy öröm számomra, mert bár voltak szabadtéri koncertjeink nyáron, például ami nagyon különleges volt, az a Gödöllői Királyi Kastélyban volt az a zongorista, és én, avagy légtánc volt a zongora játékra, és ugye a Szentpéteri Csilla Band volt szintén a partner, tehát az egy elképesztően látványos koncert volt. Most egy másfajta látványos koncertre készülünk,

0: De. Ez nem egy új anyag már egyébként. Ez nem egy új anyag, ez a temperamentum.
1: A temperamentum, a cím nem új, viszont az anyag most viszonylag új lesz annyiban.
0: Azért kérdezem, mert hogy egyébként ilyen címmel már volt neked
1: nagyon koncertet. Nagyon régen temperamentó is volt, meg mojito is volt, meg latin nyár is, de tudod, amik jól beváltak, azért az ember azt egy picit szeretné még visszahozni. Most az anyag annyiban lesz, nem lesz új az anyag nyilvánvalóan teljesen, mert azt szoktam mondani Elek Pisti, ugye a szakszofonosunk, hogy hát az nagy butaság lenne, hogyha egy komplet új lemezanyagot mutatná be egy ilyen nyáreste, mert az emberek azt szeretik hallani, amit ismernek, tudod? Tehát nyilván egy Vivaldi nyár rock stílusban, vagy egy Mozart bossa nova, vagy a Paganini szalsza, vagy most a Pistácia, amit a Bud Spencer emlékére írtam, de hát most például bemutatásra kerül, illetve másodszorra fogja hallani a közönség, de aki először jön, az először, a Zsonglőrök. Hát ez egy őrült jó zene lett, szerintem ez biztos, hogy nagyon rádióbarát lesz, igazi latin kubai zene, és a Zsonglőrök cím, az gyakorlatilag minket szeretne szimbolizálni, hogy mi úgy dobálózunk a hangjegyekkel, meg tudod, ezek a hangszerpárbajok, mint a zsonglőr a lasztikkal.
0: De majd rátérünk ezekre az említett zeneszerzőkre, meg művekre, viszont ez megmaradt nekem a fülemben, amit az imént említettél. Én egyébként nagy Bud Spencer és Terence Hill rajongó vagyok. A Pistácia az hogy? Az micsoda?
1: Hát, úgy,
0: az kifogyott? Hát Pistácia nincs?
1: Sose volt. Hát így, és ezt kézed a koncerten mindig elmondja a Hás Viktor, a bőn, a basszusgitáros, hát akkorákat nevet a közönség. De nézd, én annak idején ezen nőttem föl, és az a fantasztikus, hogy a fiam is rajongó. Uh-huh. És gyakorlatilag, és az az érdekes, hogy én egészen tavaly nyárig, amíg meg nem írtam ezt a számot, én sose ettem pisztácia fagyit. Hát ez a döbbenet. Aha. És akkor megkóstoltam egyszer, mert a Kristóf mondta, hogy kóstold már meg, hát ez isteni finom. Meg hát eszünk is pontosan a Bud Spencer filmek között, eszük a pisztáciát, tehát azt, hogy kóstold már meg ezt a fagyit. Megkóstoltam, na azóta a sós karamella mellett.
0: Csak
1: másik kedvenc. Aha. Másik nagy kedvenc. De hát az a jelenet, az tényleg, amikor a koncerten fölkonferálom, hogy és akkor jön a pisztácia, hát mindenki előtt ott van. Hát tudod.
0: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Szentpéteri Csilla, az zongoraművész, zeneszerző. Icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést. Szabad

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Szentpéteri Csilla, zongoraművész, zeneszerző ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szia Csilla.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Az elmúlt szűk fél órában beszéltünk többek között a nyári táborokról, amiknek vége lett. Beszéltünk arról, hogy volt Gödöllőn egy koncert, egy elég meghatározó koncert. Igen. A nyár folyamán, és akkor lesz majd nem sokára, egészen pontosan szeptember 5-én a Várkert bazárban, ilyen történelmi díszletek között, hogyha fogalmazhatok így, egy temperamentó koncerted. A Pisztáciát már említetted, ami egy tavalyi új anyag, talán fogalmazhatok így, de ezen kívül azért te folyamatosan benne vagy az alkotási
2: folyamatban. Hát benne bizony, éppen mikor legutoljára voltam, szerintem már akkor is mondtam neked, hogy december eleje óta ilyen ihletőrület van, tehát hogy csak azt veszem magamon észre, hogy nem akarok kijönni a stúdióból sok esetben. Hát nyilván most nyáron keveset voltam, vagy kevesebbet voltam, így jöttem, mentem össze-vissza, utaztam, és ez nem pihenéssel, nem munkával történt, mert ugye mondtam neked, hogy önbarnító krémet használok, mert nem volt még fél perc kifeküdni a napra, és hát ugye a Pisztácia az tavaly született, ugyanakkor megszületett a Csilla Blues, ami azért fantasztikus, mert én imádom a blues zenét, de hát te is tudod, hogy ugye én klasszikus zongoraművészként jöttem el a Zeneakadémiáról, és abban tevékenykedtem sokáig.
1: Várjál, kicsit, egy-két mondat gyorsan. Értem azt, hogy mindenféle rockos stílus, meg mindenféle,
2: blues,
1: nem tudom,
2: jazz,
1: Latin Amerika, de a blues azért az eddig nem állt olyan nagyon közel hozzád.
2: Én hallgatni szerettem, tehát esténként, mikor, ugye az a baj, hogy én abszinens vagyok, viszont a férjem nagyon szereti a jó borokat. Szoktam is mindig neki mondani, hogy nem bántad meg, hogy engem vettél feleségül, mert hogy velem nem lehet borozgatni. És mondta, hogy egyáltalán nem, hogy ő ezt annyira tiszteli, hogy én így is jól érzem magam, mert egyébként én kipróbáltam a borozgatást, meg egy-két finom alkoholt, de egyszerűen kiderült, hogy nincs ez az alkohol lebontó enzimem, és én konkrétan lehet mérni az órán, én 5 perc múlva, mint a puzzle darabok szétzuhanok. Tehát egyszerűen nem tolerálja a szervezetem. És az is érdekes, hogy nagyon rosszul érzem magam utána. Hát akkor minek igyak, ha így is jól érzem magam ital nélkül.
1: Gyerekpesgő.
2: Hát igen, azt is lehet. Na és hát egy Csaba ugye hatalmas zenefan, tehát ő éjjel-nappal zenét hallgat, és annyi isteni blues zenét mutatott nekem, hogy akkor döntöttem el tavaly, olyan tél-tavasz környékén, hogy én írok egy blues zenét. És tudod, mekkora megtiszteltetés volt számomra, amikor kijöttek a fiúk a stúdióba, és hát most nem mondom, hogy kihez hasonlítottak, de az óriási élmény volt, hogy engem, tehát azt mondták konkrétan, hogy úristen, hát ez elküldhetnéd neki, hogy hallgassa meg. Tehát így voltam a Mark Knopflerrel is. Ha. Tehát, hogy van már egy-két olyan zeném, amiket mondtak, hogy küldjem el ezeknek a nagy gitárosoknak, mert biztos, hogy beleszeretnének akár egy Joe Bonamassának egy jó kis rockos, bluesos zenét. Úgyhogy én azt most nagyon szeretem, ezt a Csilla Blues-t. Hát aztán született, kérlek szépen, egy Léghajó című zeném is, ami arról szól, hogy az emberek sokszor, tehát ez egy kicsit ilyen szimbolikus, hogy az emberek sokszor szembeáll egy másik emberrel, nem érzik, hogy mit akarnak, tehát hogy nem akarják látni az egyéniségét, a tulajdonságait, vagy prekoncepciójuk van, tudod, tehát hogy ilyen előre megítélik, hogy az milyen. És ez a léghajó, ez pont arról szól, hogy emelkedj már föl, tudod, és nézd meg, hogy a hegyen túl mi van, mert ez csak léghajóval tudod, vagy hát mondjuk, hogyha fölmászol a hegy tetejére, de azt most inkább nem. Tehát, hogy ez a léghajó is, ez is nekem nagyon tetszik. Hát nyilván elfogult vagyok sok esetben, de született például a Gitáros című szerzeményem, ami konkrétan a gitárosomnak szól, tehát hogy én abszolút ott alázattal
1: kísérem. Azt hittem, hogy a Mark Knopflerre gondolsz most, hogy említetted az
2: igen, imént. Hát neki írtam, elvileg neki írtam, hát majd ha bátorságot veszek, akkor elküldöm neki.
1: A világ egyik legjobb gitáros.
2: Én imádom. Minden koncertjén, ami itt volt Magyarországon, ott voltam, úgyhogy, és ott is szeretnék lenni, de ott voltam most egyébként, aki még favorit, és ugye a bluesra visszatérve, ott voltam Beth Hart koncerten a Veszprém Fesztiválon. lenyűgöző volt. De ott voltam a Pink Martinit is, mert úgy ugye az meg a latin zene. Igen. És én is játszom egyébként a koncerten az Amado Miót, egyik nagy slágerünk, úgyhogy hát itt latin zenéből elég sok lesz.
1: Ilyenkor hogy történik az, hogy megszületik egy ilyen dal? A sorrendet szeretném én látni, kicsit belelátni Szentpéteri Csillának a fejébe, hogy akkor nem tudom, ott ülsz a zongoránál, és akkor jönnek a különböző futamok, szólamok, és akkor ezt majd viszem tovább, és akkor arról eszedbe jut a pisztácia. Vagy a gitáros, vagy előbb eszedbe jut az, hogy éppen nézzétek a filmet, a pisztácia. Írok róla egy dalt, és akkor úgy ülsz rá a zongorához, hogy a pisztácia van a fejedben, és úgy kezded el nyomogatni.
2: Hú, ez nagyon, nagyon változó, de állati jó, amit így kérdezel, mert ez így sose fogalmazódott meg bennem. Nézd, lehet arról beszélni, hogy most nézem itt a Dunát, és elképzelhető, nekem ez most egy óriási, mert nem nagyon volt még időm idén nézegetni a Dunát, és ugye közvetlenül 3 méterre itt folyik előttem, és lehet, hogy ez holnap megérik bennem. Tehát, hogy sokszor volt úgy, hogy hajnalban arra ébredtem, hogy szétrobban a fejem a hangjegyektől, tehát, hogy egyszer ki kell mennem. Nem tudom még akkor, hogy mi fog megszületni, elkezdek játszani. És akkor kialakul. Például most a legkedvesebb barátnőmnek a születésnapjára írtam egy zenét, és hát 2 hétig írtam, mert nagyon nehéz volt eldöntenem, hogy egy olyan zene legyen, ami tényleg speciálisan erre a születésnapra szól, vagy tehát, hogy egy ilyen életet átfogó zene legyen, vagy olyan zene legyen, ami ilyen vidámkodó buli zene, amit bármikor meg lehet hallgatni. És akkor eszébe jut az embernek, hogy tulajdonképpen azért, ha kerek évforduló van, mégiscsak jó lenne az ő életét megzenésíteni, tehát hogy azokat a jellemző dolgokat beleírni a zenébe, és én írtam a szöveget is. Most már ez a 3. zene, amihez komplett szöveget írtam, és végül a patetikus ilyen cinematic blues stílust írtam. De egyébként képzeld el még, hogy mondjak valamit, olyan őrültségeket csinálok, hogy kitaláltam, hogy írok egy funky blues-t, amit fúzionálok a rumbával. Hát el tudod képzelni? Te őrület jó lett. Tehát olyan egyedi, olyan hangulata van, és olyan senki máshoz nem hasonlítható zene lett. Az is itt egyébként a Várkert Bazár Öntáz udvarába el fog hangozni. Csak annak még címet kell találni.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Szentpéteri Csilla, zongoraművész, zeneszerző. Kicsi szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: Kulturfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Szentpéteri Csilla, zongoraművész, zeneszerző ül velem szemben a stúdióban, akinek szeptember 5-én a Várkert Bazárban, az Öntőház udvarban lesz Temperamento koncertje. Köszöntelek még egyszer, Csilla, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Számtalan dologról beszélgettünk az elmúlt szűk 3/4 órában, táborról, meg gödöllői koncertről, meg már említettük nem egyszer, nem kétszer ezt a bizonyos Öntőház udvarbeli koncertet. Ott volt már neked egyébként a Várban koncert?
2: Nem, most fogunk debütálni itt. Most fogunk debütálni, de én imádom a helyszínt, ugye szabadtér, és hát tényleg gyönyörű panorámával körbevéve. Nagyon-nagyon várom már, úgyhogy a jövő héten elkezdődnek a zenekari próbák, jönnek a fiúk, és hát azért itt hadd mondjam el, hogy nélkülük azért nem lenne ez a Temperamento Temperamento. Ott lesz velünk, képzeld el, hogy most már 3 gitárosom van, mert váltják egymást. Uh-huh. És most egy olyan gitárosom lesz, aki egyébként rocker. És Takács Zsozi Józsefről beszélünk, egy rockgitárosról, aki teljesen beleszeretett az én repertoáromba, és olyan ízt hozott a zenekarba, tehát hogy úgy felfrissültünk tőle, hogy egy teljesen más gitárszand van, hogy tulajdonképpen a műsort is azért úgy állítottam össze, hogy legyenek benne rockosabb számok is. Tehát ő lesz a gitárosunk most, Elek István a szaxofonnál, egyébként Kuszbert Péter szokta őt váltani. Kuszbert Petit biztos, hogy ismered, aki
1: mindenki ismeri.
2: Hát még annak mindenki ismeri, nem is kell mondani, persze. Kovács Norbi lesz a dobos, Cibere Józsika a percussion felelős, tehát ugye ő lesz a kongák, bongók, sékerek uralkodója. Egyébként ő a legrégebbi zenekari tag, mert ő 2000 óta velem van. Oh. El tudod kézzel, 26 éve. Uh-huh. És Hás Viktor lesz a basszusgitárnál, úgyhogy így leszünk mi hatan. És képzeld el, hogy ugye amikor legutóbb voltam nálad, akkor mindig beszéltünk arról, hogy LED falak voltak a díszletek, tehát a látványelemek. És most képzeld el, hogy készítettünk, mert hát most már LED falaknak az ára azért eléggé
1: borsos.
2: És képzeld meg, hát nem akartunk mindig LED falakat vinni, hogy ebből a szempontból megújultunk, hogy Csaba, a férjem, ugye, aki ő a művészeti vezető, meg ilyen színpadi designer, meg mindenféle kreatívokat ő gyárt, csináltunk egy 3 méter magas és 1,50 széles ilyen bannereket, ebből 4 darabot, ami elképesztően kreatív, nagyon jól néz ki, és akkor ezek lesznek megvilágítva, tehát hogy egy ilyen fényjáték lesz. Nem akartuk most annyira elvenni a figyelmet a zenéről.
1: Egy-két dolog bogarat ültetett a fülembe.
2: Na, nem mondod.
1: Valamikor egy jó 4 órával ezelőtt említetted, nem egyszer, nem kétszer mondtam, hogy zongora, művész, zeneszerző vagy. És valamikor egy jó 4 órával ezelőtt mondtad, hogy ez most már nem az első olyan dal, amit megírtál, és a szöveget is te írtad hozzá. Alapvetően te nem énekesnő vagy, és alapvetően te úgy szerzel dalokat, hogy akkor azt szépen le lehet zongorázni, szépen le lehet hangszerekkel játszani. Ezek a bizonyos szövegek, amik megszületnek a jó voltadból. Ezek hogy történnek?
2: Nézd, most akkor egy titkot fogok itt fölfedni, tehát én versimádó vagyok. Amikor a férjem megismert, akkor is a fotózás szünetében József Attila kötet volt nálam, és az első randevunk Szentendrén szintén úgy történt, hogy egy utcasarkon legugoltam, és József Attilát próbáltam megidézni ehhez az állapot, ehhez az idillikus állapothoz, ehhez a szerelmi állapothoz. Én rengeteg verset olvasok, és hát nem titok, hogy azért én írogatok is verseket, és én Gyurkovics Tiboron nőttem föl, ha lehet ezt mondani, ő volt az én szellemi atyám, és heti 2-3 alkalommal fönn voltam nála, és ő látta is ezeket a kis verseimet, és mondta, hogy abban ne hagyjam, és én hosszú éveken át a Lyukas órának voltam lelkes tagja, ami tudod, ilyen íróköltők találkoztak a most már nem emlékszem, hogy a Városligeti Fasorban volt ott az egyik ilyen nagyon-nagyon szép szecessziós házban a Lyukas órának a helyszíne, meg a Duna TV-ben is. Úgyhogy én, nálam ez nem új keletű dolog, és az sem, hogy évek óta énekesekkel dolgozom. Na most éppen néztem, legalább 10 éve a nagy koncerteknek mindig van énekes vendége, és hát tényleg, hogyha csak föl lehet sorolni, Szekeres Adrien, Nyári Alice, Gájer Bálint, Vastag Tomi, még még Vastag Csaba is volt, Takács Nikolász, Keresztes Éri, Wolf Kati, Király Linda, tehát én dolgoztam rengeteg énekessel, és azt találtam ki, hogy az idei projekt és a jövő év projektje az az lesz, hogy szépen elkezdek abszolút rádióbarát zenéket írni. Ez most lehet, hogy nem éppen echte pop, hanem mondjuk egy kis bluesos, vagy egy kis jazzes, vagy egy kis latinos, és énekesek fogják fölénekelni. És az, megírom a szövegét is.
1: És az lett volna a kérdés második része, hogy esetleg olyan lesz-e valamikor, ha már megírod ezeket a szövegeket, meg a dalokat.
2: Azt hogy te kérdez, hogy én énekelem.
1: De, pont ez a kérdés.
2: Hát ezzel a hanggal. Figyelj, én nekem nagyon-nagyon jó szinkron hangom van, tehát ez több mondták, aha, hogy ez a rekettes, kicsit ilyen hát füllett, meg nem tudom, nem még mondtak más is, de az nem rádióban való. Nekem nagyon rossz hangom van, mert nekem hangszál elégtelenségem van. Tehát attól ilyen rekettes a hangom, én énekkarból föl voltam mentve. Hát én nem tudok egyszerűen énekelni. Annak idején, mikor a gyereknek kiskorában próbáltam, tudod, ilyen altatók, akkor még nem tudta elmondani, hogy szörnyű, de amikor kicsit nagyobb lett, akkor mondta, hogy inkább rajzold le, anya. Úgyhogy egyébként nagyon sajnálom, mert én szerettem volna egy ilyen Diana Krall vagy Nora Jones lenni. Tehát, hogy ahhoz lett volna kedvem, és bevallom őszintén próbálkoztam is, de nincs hangterjedelmem. Amennyire van abszolút hallásom, úgy nem tudok énekelni, egyszerűen megbicsaklik a hang, és ezt nagyon sajnálom, mert képzeld el, hogy milyen debütálás lett volna, azt mondom, ide jövök hozzád, és az figyelj, Roli, én már énekelek is.
1: Na, szeptember 5-én, tehát a Várkert bazárban, az Öntőház udvarban Temperamento koncert.
2: Szentviteri Csilla and Band.
1: Igen.
2: Ugye?
1: És ugye? Akkor erre az évre látsz még valamit? Van még valami ebben az évben, Csilla, ezen kívül?
2: Látok, lesz még pár hónap, és hát az az igazság, hogy már az adventi időszakra készülünk. Milyen döbbenetes, hogy ki még 40 fok van, de mi már a térre készülünk. És ott lesznek már nagyon szép adventi koncertek. A kettő között pedig ugye az október-november ember általában nekünk zárt körű rendezvényekkel van tele. Úgyhogy azért is mondtam, hogy a szeptember 5-e az, nem búcsúzunk a nyártól, de ezzel a szabadtéri koncertünkkel gyakorlatilag lezárjuk a nyári szezont, és hát nyitjuk az őszt, de szeptemberben én elvonulok egy picit pihenni, mert annyira gazdag volt január óta az én elmúlt fél évem, hogy úgy érzem, hogy muszáj most már egy kicsit pihenni, mert félek attól, hogy úgy kiégek, tudod, hogy tehát ahhoz, hogy nekem újra jöjjön az ihlet rendszeresen, ahhoz muszáj, hogy teljesen kiürüljenek az agysejtjeim, és ezt teljesen mással kell eltölteni, tehát hogy én nem is akarok otthon maradni, mert már az otthon az már egybe, hogy mondjam, tehát egybe függ a munkával, mert ugye ott van a stúdióm is, és én úgy szeretném, hogy elmenni 10-12 napra, amikor teljesen más csinálok, és abból fogok meríteni ihletet.
1: Csilla, köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
2: Én is köszönöm szépen a meghívást, és minden jót kívánok mindenkinek. Én a tiéd darabok, te az enyémben.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Bánáti Bence.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Változékonyabbra fordul az idő, folytatódik a paksi fenék küszöbépítése. Meghalt a hajnali debreceni késelés egyik áldozata.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Árokba hajtott egy autó a 63-as úton Sárbogárd közelében. A 61-es kilométernél a fél útpályát lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3033-180-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Mindössze 17 nap alatt befejeződött a Dunai fenék küszöbépítésének első üteme. A Duna teljes szélességében kiépített víz alatti kősánchoz 43 ezer köbméter követ használtak fel. A létesítmény már most csaknem 30 centiméterrel emelte meg a vízszintet az erőmű hűtővíz csatornájánál, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István beszámolta arról, hogy a két part felől indított építkezés tegnap este ért össze a mederben. Megszűnnek a takarékossági korlátozások a fővárosi cégeknél és a közszolgáltatásokban kedden, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely emlékeztetett, Budapest is alkalmazkodott a rendkívüli hőség és az aszály okozta kihívásokhoz. Több nagy cég, például a BKV és a BKK csökkentette energia és víz felhasználását. Lezártnak tekinti a miniszterelnök a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megválasztott elnökéről szóló ügyet. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, nem a közvélemény és az állampolgárok felelőssége az, hogy ki az adott pozícióra a legmegfelelőbb jelölt. A kormányfő szerint, ha mindig a közvélemény döntene kinevezésekről, jogszabályokról, költségvetésről vagy adókról, akkor az ország kormányozhatatlanná válna. Lapinformációk szerint meghalt a kórházban az a 23 éves fiatal, akit Debrecenben késeltek meg múlt éjjel. Egy 64 éves hajléktalan férfi szóváltásba keveredett a két fiatalemberrel, majd az egyiküket szíven, a másikat hason szúrta. A férfi elmenekült a helyszínről, órákkal később kapták el. Szeptember 9-én búcsúztatják 5. Harald norvég királyt. A 89 évesen pénteken elhunyt uralkodó emlékére Norvégiában ma országszerte tartottak miséket. Tízezrek helyeztek el virágokat és gyújtottak gyertyákat az oszlói királyi palota előtt, ahová a koporsót péntek késő este szállították. 5. Harald halála után fia, 8. Håkon lett Norvégia új királya.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Holnap változékonyabbra fordul az idő, délután a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak, majd estétől egyre több felé eleredhet az eső. A szél megélénkül, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 12-17, napközben 29-36 fokra számíthatunk.
1: A hírek után...
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megítélődik.

0: Kulturfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kulturfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a zenevilágában fogunk kalandozni, a magyar zenevilágában, de el kell hozzá utaznunk Dél-Olaszországba, mert hogy ott forgott Mihály Réka legújabb dalához a videóklip, és már itt ül velem szemben a stúdióban maga Mihály Réka. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szia!
2: Sziasztok!
1: Kezdjük azzal, hogy ha megérkezik a nyár, akkor elég sokan veszik Olaszország felé az irányt, ugye nem csak az ételek meg az italok miatt, hanem a dolce far niente miatt is. És hát erre ti is rámentetek egy kicsit erre a bizonyos édes semmit tevésre.
2: Igen, bár ez nem volt tudatos. Pontosabban, már hogyha most megkérdeznéd, hogy hogy született a dal, akkor most azt elmondanám, hogy szerettem volna egy könnyed nyári dalt. Ez a dal már nagyon régen megíródott, csak a fiók mélyére került, és aztán Romhányi Áron írta egyébként a United.
1: Mindig ezt mondod, hogy Romhányi Áron írta.
2: Jó, mert
1: egyébként
2: tudom, már unalmas, de hát most vele élek, vele dolgozom együtt 21 éve. És nekem nem tetszett ez a dal, meg hogy mindig volt valami kivetnivalóm, meg egyébként is mindig van valami kivetnivalóm, és akkor valami értő ezt mondta, hogy de higgyem el, ez jó lesz, és akkor nem hallottam jóra, de aztán csinált egy olyan jó kis hangszerelést, és utána meg már megérkeztem én is a dalba olyan értelemben, hogy nem csak lefikáztam, hanem ötleteim is voltak, hogy hogyan lehetne jobbá tenni. És akkor lett egy ilyen nagyon könnyed nyári dal, és aztán amikor a szövegíróval elkezdtem, Péter Fikis Mártival erről egyeztetni, hogy lenne, meg mi lenne, és mondtam, tudod, én ilyen kis olaszos hangulatot képzelek el, de csak ennyit mondtam, és aztán voltak néhány mondat, amit szerettem volna, hogy beépítsen a szövegbe, és aztán ő ebből egyszer csak felhívott, hogy hát figyelj, van egy merész ötletem, dolce far niente, és mondtam, hogy teljesen kizárt, biztos, hogy nem fogok olyan magyar dalt énekelni, amiben lesz egy olasz sor, ráadásul, mint a Nicasse Pieri Melo, tehát nem szeretnék ilyet csinálni, és akkor mosolyogtunk meg, nevetgéltünk ezen, de aztán egyébként meg annyira vitt a lendület, és hozta azt az életérzést, amiről tulajdonképpen nem kell Olaszországig menni, de hogy így ezt szerettem volna elmondani ezzel a dala, úgyhogy benne maradt. És aztán, amikor a szöveget lefixáltuk, akkor a kedves barátom Boldog Ati, aki a klipet forgatta, aki egyébként egy profi fotós, meghallgatta és mondta, hogy ez nagyon szuper, csináljunk is rá egy klipet, és akkor menjünk le Nápolyig. Mondtam, hogy biztos, hogy nem. Tehát ez a dal, ez csupa biztos, hogy nemből indult. Mert hogy se pénzem, se energiám, meg hát hogy két kisgyerek, mert hogy menjek le, én nem, hogy Nápolyba, hát a Balatonig nem jutok el idén nyáron, tehát nem fogom tudni ezt kivitelezni, de ő ilyen kétlak életet él, és mondta, hogy ezt higgyem el, hogy nagyon jól ki lehet hozni, és ehhez nem feltétlenül pénz fog kelleni, és igaza volt, mert hogyha osztokszorzók, ha itt béreltem volna egy stúdiót, statisztákat, bármit, akkor ez pont ugyanannyi lett volna, mint így, hogy a barátok összeálltunk, a barátnőm Pásztor Kriszta volt a sminkes, meg az edző barátnőnket, a Táncos Lillát is elvittük, mert ő megmondta, hogy itthon ne hagyjatok, mert ő is pici gyereket nevel, és mondta, hogy szeretne ő is, és az utca népe lett a statiszták, de úgy, hogy senkit nem kellett megkérni. Látták, hogy valami történik, és már jöttek oda, és már ötlete volt, és ő is benne volt, és hozott egy limoncellót, a másik meg egy croissant hozott, és akkor egészen elképesztő volt, és a nap végére lett egy klipünk úgy, hogy tényleg nem tudtam, mi fog történni.
1: Ki beszél olaszul a stábban? Vagy?
2: Hát az Ati, a Boldog Ati, úgyhogy ő volt, aki ezt levezényelte. Én csak
1: azért
2: úgy
1: nézek. Azért a kérdés, mert ugye a klip elején van egy ilyen, hát nem túl hosszú rész, amikor ott a helyi arcok, akiken látszik, hogy akkor ők ott élnek, elmondják, hogy nekik mit jelent a dolce far niente. És hát nyilván nem úgy tettétek föl nekik a kérdést, hogy what does the dolce far niente mean to you for you?
2: Igen. Ezt meg én találtam ki még az utazás előtt, hogy engem érdekelne, hogy az ott élő mit mond erről a dolce far niente, az édes semmit tevésről, hogy oké, hogy azt mondjuk, hogy ezt az olaszok így élnek meg hogy ő, ez az ő frázis, amit mond, de hogy ők tényleg ezt betartják vajon, vagy ez csak egy ilyen jól hangzó reklámszöveg, amit az olaszokra ráaggattunk, hogy a dolce far niente, és tényleg megélik, úgyhogy ezért lett az, hogy a klip elején a helyieket megkérdeztük, hogy kinek mit jelent, és tök érdekes, hogy mindenki mást mond. Valaki azt mondja, hogy nagyon jó lenne így élni, és pontosan tudja, mit kéne élni, de a mindennapok elviszik őt is. De a nap végén tudja, hogy mi a fontos, és hogy mire megy haza, kihez megy haza. Szóval, hogy nagyon-nagyon megindító volt, és a klip végén pedig a taxisofőr bácsi, aki egész nap hozott bennünket, ő egy nagyon szép lezáró szöveget mond, és azt gondoltam, vagy tényleg úgy éreztem, hogy ezt ne a klip elejére vágjuk be, hanem legyen ezzel vége a klipnek, mert olyan szépen keretbe foglalta a bácsi, hogy miről szól. Tehát amikor elérsz valamit, és nem kell, hogy ez nagy dolog legyen, és akkor otthon utána egy pohár bor mellett azt mondod, hogy okay, jól vagyok.
1: Szóval osztottál, szoroztál, uh-huh. Elővetted a kockás füzetet, hogyha itthon csinálod, kibéreled kb. Ugyanannyi, és akkor megvolt a mesterterv, hogy igen. Akkor összeszedem a stábot, és elindulunk. Néztetek uh-huh. repülőjegyet, kint találkoztatok a repülőtéren, és akkor hát 1 óra 45 perc alatt ott voltatok.
2: Nagyjából igen, annyi, hogy az Ati, ő már kim volt, ja, és Márko, aki volt az operatőr, akit szintén velünk jött, kis Márk, és velük együtt, tehát a lányokkal, a Márkkal, az Áron, ja, meg az én két gyerekem, ugye, mert hát, hogy hova tesszük őket. Mindenki ezt mondja, de hát ez semmi nem volt, tehát köze nem volt a nyaraláshoz, mert hogy ugye félszemmel mindig azt néztem, hogy a szegény édesapjuk, aki két gyerek lóg másfél napon keresztül, az hogyan asszisztálja végig ezt az egész forgatást, mert hogy így helyszínről helyszínre jött velünk, mert ugye még anya teljes a pici, tehát hogy nyilván ő neki ott kell lenni, ahol az anyukája van, na most én hatalmas műszempillákkal, meg besütött hajjal, meg éppen, hogy csak egy kis neglizsében ott szeltem Nápoly utcait, és időnként meg gyermeket etettem, igen, meg altattam, meg dajkáltam, szóval vicces volt. De Olaszország pont ehhez tökéletes volt, hogy ez ott természetes volt.
1: Megérkeztetek, ott voltatok, mennyi időt egyébként, mennyi ideig forgott ez a bizonyos videóklip?
2: Egy teljes napon keresztül forgattunk, aztán vágóképek másnap készültek, illetve fotózás is volt másnap, és aztán meg amikor megérkeztünk, akkor már így beszívtuk az energiákat, Ati így fogalmaz, és akkor elmentünk a kis utcákba, a gyerekek, és akkor ott ettünk, ittunk, andalogtunk, szóval, hogy igazából ez egy háromnapos dolog volt.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Mihály Réka, énekesnőm, kis szünetet tartunk, aztán folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: De magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Mihály Réka énekesnő ül velem szemben a stúdióban. Elkészült a legújabb dala és a hozzátartozó videóklip. Egyébként Dél-Olaszországban, Nápolyban forgatták hozzá a videóklipet. Köszöntelek még egyszer, de jó, hogy jöttél, hello.
3: Köszönöm a meghívásia.
2: Na, bejártátok az egész várost, ezt kijelentsem, vagy kérdezzem, bejártátok az egész várost? Nekem feltűnt, minthogyha ott a Quartiere Spagnoli, tehát a spanyol negyed fölött a Via Pinyaszekkel magasságában forgattatok volna.
3: Út, ennyire képben vagy? Beszélsz is olaszul?
2: Kedvenc városom, Nápol.
3: Tényleg? Hú, de jó, most kirázott a hideg. Na, azért érdekes, mert amikor az Ati mesélt Nápolyról, ő azt mondta, hogy mert szóba került több olasz város, mert mondtam, hogy akkor legyen azért kicsit közelebbi, meg vannak nekem is nyilván kedvenceim, de így mondta, hogy higgyem el, hogy Nápoly kell nekem, de én még előtte sosem voltam Nápolyban. És olyan szuperlatívuszokban beszélt Nápolyról, meg mesélt, hogy végül vakon belementem ebbe az utazásba, és amikor megérkeztünk, akkor egy olyan helyen volt a szállásunk, aminek az egyik része csodaszép volt, majd az utca másik oldalán egy valami olyan rettenet indult el, mármint úgy értem, hogy tehát az nem egy gyereknek való vidék. Tehát, hogy egy igazán sikátoros, nagyon macskaköves, nagyon úristen, tehát belváros, belvárosa. És mondtam, hogy Ati, ez nem lesz jó. Tehát én a dupla szűz, aki élére vasalt életet élek. De, levert a víz, hogy ez nem lesz jó, ez nem. És aztán azért mondta, hogy az első nap az legyen az, hogy beleisszuk magunkat a nápolyi életérzésbe, és induljunk el, és aztán végül megnyugodtam, mert hogy láttam, hogy tulajdonképpen Nápoly nem abból az egy kis utcából, ami az szerintem a Nápoly legrosszabb utcája volt, amit kifogtunk, hanem hogy teljesen más Nápoly. És tényleg azt mondják, hogy Nápolyt látni, megszeretni, bár nem, tehát hogy
2: Nápolyt látni és meghalni.
3: Meghalni, igen. Na mindegy, én megszerettem, és biztos vagyok benne, hogy ha egy kicsit nagyobbak lesznek a gyerekek, akkor vagy mirány akár vissza. Gyerekek nélkül.
2: Rungomárén voltatok, lehet, mentetek le a partra.
3: Persze.
2: Castel d'Oro, minden meg
3: persze.
2: Volt.
3: Csodaszép. Csodaszép. És az nagyon tetszett, hogy ott a spanyol negyednél, ott az egyik este ott vacsoráztunk, sőt az egyik része a klipnek ott forgatódott, és ott összebarátkoztunk azzal az étterem vezetőjével, ahol ezt a részt forgattuk, és a mai napig kapcsolatban vagyunk, nagyon édesek, hogy ők tényleg így magukénak érezték ezt a forgatási, pedig 3 órát töltöttünk náluk, és ott az étterem vezető egy ilyen nagyon zord külsejű forma volt, nagyon nem volt kedves, vagy azt gondoltam, hogy nem kedves, és végül ő lett a legjámborabb és a autentikusabb része az egész nápolyi nyaralásunknak, vagy forgatásunknak, vagy ott töltött időnknek. Ő például minden este a feleségének, aki ott a kasszában volt, amikor arra ment a virágárus, akkor vette egy szál virágot, de a virágárus már bejött, mert tudta, hogy meg fog, tehát hogy ő minden áldott este vesz a feleségének egy szál virágot. De hát... Tehát, hogy ő otthon van, és ő neki ez így kerek.
2: Maradjunk még a vizualitást, meg a kulisszatitkoknál, a műhelytitkoknál. Hogyha videoklipet forgatsz, akkor nem baj, hogyha hallod, hogy milyen tempója van a dalnak, mert hogyha egyébként csak úgy szárazon énekeled, akkor lehet, hogy túl lassan vagy túl gyorsan énekeled. Fülhallgatót nem láttam a füledben, valaki állt hátul egy ilyen kis hordozható hangszóróval, és közben szólt a dal.
3: Igen, az Ati, vagy néha a Márkó, de néha a lányok, attól függ, hogy éppen kinek volt szabad keze, vagy lehetősége. Vittünk egy ilyen hang, vagy ilyen...
2: Bluetooth,
3: hát
2: akármi.
3: Igen, egy ilyen kis mini hangfal volt, és arról szólt mindig a zene. Az első forgatási helyszín az lent volt a kikötőben. És akkor még nagyon korán volt, hajnali 6 óra volt, vagy 6:45 környéke, és akkor már a halászok azok kint voltak, meg helyenként ott a helyiek ott, vagy akkor mentek haza, vagy akkor mentek bárhová, de hogy azért ott már az éledezett a város, és emlékszem, annyira kellemetlen éreztem magam, hogy hangosan szól a zene.

0: nyersanyag mennyiség mindenhol végig énekeltet, táncolva, jöve, menve.
1: Azért volt koncepciója a forgatásnak, tehát voltak helyszínek, ahol nem, meg ahol tudtuk, hogy igazából vágóképezés lesz. Például elmentünk a Halpiacra, de most oda is tűsarkúba mentem a kis hosszú ruhámban. Tehát,
0: és az ott van az állomás mellett, az a legveszélyesebb része Nápolynak.
1: Persze, úgyhogy nagyon vicces volt, rettegek a madaraktól, na most ott a Halpiac tele volt sirályokkal, meg galambokkal minden, ahol a halakról már ne is beszéljünk. És a klipnek van is egy olyan része, amikor ott a bácsi éppen kiszedi a mini rákokat, és mondta, hogy jó, hát hogyha forgatás van, akkor az legyen igazi, fogja meg a zsákot, és majd ő belerakja a rákot. Köpni nyelni nem tudtam, persze akkor mondta az Ati, hogy tessék oda, de mondom, Ati, légy színe, ne, 45 éves vagyok, hagyd ne kelljen ilyet. És igazából ez lett az egyik legcukibb része a klipnek, nekem legalábbis, mert én tudom, hogy mi van a mögött, hogy éppen a víz vert ki, miközben fogtam azt a zsákot, és mozorogtak a kis rákocskák, de nagyon jó.
0: Ahogy beszélsz róla, nyilván látszik rajtad, meg érződik a hangodon, a mondataidon, hogy egyrészt beleszerettél, másrészt meg te pont úgy nézel ki, mint egy olasz nő.
1: Én is ezt szoktam mondani, most. De most viccet félretéve, tényleg nagyon-nagyon tetszik az az attitűd, ahogy ők élnek, amit esznek, amit isznak, ahogy isznak, ahogy, és megint csak ez a rózsás dolog, tehát hogy bármi, ami belülről jön, ő azt megéli, kimondja hangosan, vagy éppen bárhogy, ahogy éri, megadja a módját annak, hogy tudjon élvezni ebből az életből valamit.
0: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Mihály Réka, énekesnő, előadó, művész. Kis szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió. Kulturfitness. Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Mihály Réka énekesnő, előadó művész ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy ott jött, köszöntelek még egyszer. Hello!
2: Köszönöm a meghívást.
1: Nem egyenesen Nápolyból, ott pár hónappal ezelőtt voltatok, ott forgattátok a legújabb dalodhoz, a Mese Szép című dalhoz a videóklippet. Dolce Fargentéről már beszéltünk, meg elkezdted ecsetelni, hogy egyébként ez egy

0: de a fiókban volt, csak valahogy sosem tetszett. Mese szép. Miről szól a dal? Mi a mese szép, Réka?
1: A mese szép azért mese szép, mert mindenkinek más a mese is, meg a szép is, és hogyha ezt összerakjuk, akkor ez egy egész tud lenni. És mert gyerekként ugye hallgatjuk a meséket, amikor anya, apa mesél, vagy csak úgy egyébként az óvónén, vagy bárki, tehát a gyerek mesében él, mesében gondolkodik, és akkor egy olyan világot képzel el, ami számára tökéletes. És sokáig azt gondoltam, hogy ilyen általános szabály van arra, hogy hogyan, mi az, ami szép, mi az, ami jó, mi az, ami boldogságot okoz, és aztán így hát most idővel, vagy a két gyerekem miatt, vagy lehet, hogy mind a kettő miatt, de eljutottam arra a pontra, hogy nem akarom megfogalmazni. Egész egyszerűen azért nem, mert nincs olyan, hogy mi az általános mese, meg mi az általános szép, és valahogy ezt akartam a dalszövegben elmondani, hogy olyan sok lehetőség van megtalálni azt a számodra mese szépet, és hogy nem más szemüvegén keresztül keresgélni, hanem hogy bátran azt mondani, hogy igazából lehet, hogy ez tök csúnya, de nekem ez szép, és hogy el kell jutni, és hiszem azt, hogy minden ember előbb vagy utóbb, ki gyorsabban, ki lassabban, mint mondjuk én, de eljutunk arra a pontra, hogy nem kell megfelelni, nem kell nagyon jónak lenni, hanem a saját hitrendszerünk és szabályrendszerünk szerint megélni ezeket a meseszép pillanatokat.
0: Azt említetted az imént, hogy igazából egy ilyen habkönnyű dalról van szó, hogy akkor itt egy ilyen nyári dal, hogy akkor meseszép, dolce far niente, hogy akkor igazából csak élvezzük az életet. Az iménti gondolatok pedig olyan bölcs gondolatok, amit az ember nem tudom, hogyha nagyon sokáig valahol a távol-keleten meditál, akkor talán rájön.
1: Hát... nem tudom, lehet, hogy ez egyébként már érlelődött bennem ez az egész gondolatiság, csak még mindig hangosabb volt az, hogy valami miatt le kell csavarnom saját magam hangerejét, vagy mert igazából rájöttem, hogy tulajdonképpen mindannyian ezt csináljuk, hogy egy picit úgy lecsavarjuk saját magunkat, hogy ne legyünk túl okosak, ne legyünk túl szépek, ne legyünk túl vidámak, ne legyünk túl bármilyenek, mert így vagyunk kondicionálva, hogy jó, halljanak bennünket, de nem kell túl üvölteni semmit, meg senkit. És aztán most annyi minden történik így a zenész szakmában is, zenész kollégákkal, és rengeteg tragédia sorban. Most is épp egy nem várt helyzet miatt a kórházban kötöttem ki a kisfiammal, több napon keresztül ott voltunk, hogy ezek mindig ugyanoda a nullpontra helyeznek vissza, amikor is azt mondja az ember, hogy az élet véges, és nincs időnk várni semmire. Tehát, hogy nincs időnk azt mondani, hogy holnap majd megcsinálom, holnap majd nevetek, meg majd holnap majd jobban fog is sütni a nap. Tehát nincs ilyen. Nem. És akkor ezek most annyira aktívan történnek bennem, hogy ezeket nem tudom nem kinyilatkoztatni, vagy nem e szerint élni most már az életemet, és nem is akarom máshogy élni mostantól.
0: Akkor ide kell hoznom egy másikat, egy másik méltán híres mondást, eddig ugye a dolce far niente volt, ami olasz, most egy latint teszek ide, ez pedig a carpe diem. Mind abból, amit mondtál, ezt szűrtem le, hogy akkor gyerekek, éljük meg az összes pillanatot, ami itt van az orrunk előtt.
1: Igen, és tök nehéz, és én is küzdöm ezzel, de már sokkal jobb helyzetből indulok, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt. Nehéz.
0: Na mindegy is, megszületett a dal, meg a hozzátartozó videóklip, és akkor említettél bizonyos neveket, említettél egy Áront, meg említettél egy Atit, meg hölgyeknek a nevét is mondtad még, meg azt említetted, hogy szövegíró is volt. Szövegben mennyire szóltál bele, itt a kérdés?
1: Hát nagyon, nagyon, de én semmiben nem úgy szólok bele, hogy egyébként okoskodni próbálok, hanem vagy az van, hogy tiszteletben tartom azt, hogy én ehhez nem értek, és akkor csinálja olyan, aki ért hozzá, de közben meg konkrét ötleteim vannak.
0: Hát persze, hogy vannak. Te vagy az, aki a vására viszi a bőrét. A te szádból jön majd az a dal. Igen. Te fogod elénekelni, hogyha nem áll a szádra, amit bárki más megír, akkor még pont jó, így. Hogy kérsz változtatást.
1: Pontosan így. És egyébként meg lehet, hogy el fog jönni ennek az úton elindulásomnak az a pontja, és lehet, hogy legközelebb, ha jövök, azt fogom mondani, hogy írtam egy szöveget, vagy írtam egy dalt, mert ahogy az előbb is mondtam, hogy így lecsavarjuk magunkat, meg így kondicionáljuk magunkat, ez is egyébként a jelenem része, hogy azt gondolom, hogy nem vagyok elég ahhoz, hogy dalt írjak, nem vagyok elég ahhoz, hogy szöveget írjak, holott meg lehet, hogy nem kéne tökéletesnek lenni, hanem lehet attól is szép vagy jó, vagy bármi, vagy éppen csak leírom én, és nem másnak mondom, de minden esetre Kis Péterfi Márti, akivel már nagyon régóta együtt dolgozom, ő pont egy olyan szövegíró, akivel lehet ötletelni. Van úgy, hogy teljesen átír egy szöveget, és még hogyha a gyerek dalaimhoz írjuk a szöveget, akkor is képes teljesen félretenni, és egy új lapra, egy új gondolatot végigvezetni.
0: A gyerekdalokról majd a későbbiekben beszélünk, meg az egyéb dalokról, viszont hogyha már behoztad azt, hogy a gyerkőcök hogy érezték magukat 3 napon keresztül az apjukkal, Nápolyban? A kicsi nyilván nem sokat fogott fel belőle, de a nagyobbik.
1: Hát,
0: azért, a családdal te is ott voltál, csak hogy persze, te dolgoztál közben.
1: Persze, egyébként az Áron nagyon, nagyon gondos apuka, meg pont annyira laza is, úgyhogy a gyerekek végtelenül szeretnek vele időt tölteni, mert apánál vannak szabályok, de sokkal lazább, mint anya, úgyhogy apával lehet lazulni. Apa megengedi a 3. gombócfagyit is, meg még, hogy nem mostunk kezet a pizzaevés előtt, tehát hogy igazából apa csomó mindent megenged, úgyhogy nyilván ez is kell a gyerekeknek, hogy egy ilyen kicsit ilyen szigorúbb anyuka mellett legyen egy ilyen laza apukájuk. Igen, nálam vannak konkrét szabályok. Na de, hogy Adél ezt élvezte, és egyébként meg amikor haza jöttünk, akkor nagyon cuki volt, mert az apukája akkor pont elutazott, vagy volt valami koncert, és akkor mondta, hogy anya nagyon-nagyon hiányzik a ponámba, hogy őt most egy picit jobban szeretem, és tök cuki, mert ott tényleg összekapcsolódott az Áron a gyerekekkel, hát főleg Adéllal. Meg aztán az utolsó nap, ott lementünk Caprira, ami egy óriási nagy élmény volt. Ott mondtam az Atinak, hogy mi lenne, hogyha megnéznénk a
0: barlangot?
1: Nem is, hanem hogy megnéznénk a vulkán, meg hogy akkor nézd, meg kicsit túrázunk, és mondta, hogy édes szívem, én nagyon szívesen megmutatom neked a vulkán, megnézhetjük, de hogyha itt van 30 percek a Capri, miért nem oda megyünk le? Mondom, ezt nem tudtam, úgyhogy hogy lehajókáztunk, és na az akkor tényleg volt nekem is egy fél nap pihenésem, amikor a gyerekekkel tudtam a tengerben egy kicsit úszni, meg ott élveztem ezt a Dolce Far Niente-t.
0: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádió és velem szemben a stúdióban Mihály Réka, énekesnő, előadó művész, kicsi szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: Kulturfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is abban, és még mindig a Kulturfitness, és még mindig Mihály Réka énekesnő, előadó művész ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szia, Réka.
2: Szia.
1: Megszületett a legújabb dalod, a hozzátartozó videóklippel, a címe az, hogy Mese szép. Nápolyban forgattátok, nagyon sokat beszéltünk róla, és akkor itt az ideje, hogy most már másról is beszéljünk, például koncertekről. Volt egy ilyen elszólásod valamikor egy jó fél órával ezelőtt, hogy a Balatonra nem tudok lemenni idén nyáron. Ilyen sok a munka?
2: Sok is, meg sok, igazából igen. Meg így a gyerekek mellett azért ez komolyabb logisztikát igényel, mint sem, hogy elindulunk, leindulunk, de minden esetre azért a munka ahhoz képest, hogy most szülési szabadságon vagyok, valóban nagyon sok, és nem így terveztem, de hála jó Istennek, hogy vannak koncertek is, meg különféle megkeresések is.
1: Gyerekdalok kapcsán mindenféle ilyen gyerköcöknek szóló előadás, mert ugye alapvetően neked legalább két vonalon folyik az életed. Van az, ami a felnőtteknek szól, hát vagy felnőtteknek is szól, meg van az, ami a gyerekeknek szól, vagy gyerekeknek is szól, tehát hogy mi a helyzet a gyerekkoncertekkel?
2: Olyan édesek a gyerekek, a Masné és Pocó a gyerekformációm, amit most már több mint 10 éve csinálok, és ez egy tényleg egy szerelemprojekt, tehát ebbe igazából energiát feltétlenül nem kell beletennem, mert hogy ez így magát építi, ez az egész brand. Nagyon szeretik a gyerekek, és szerencsére a szülők is, mert hogy igényes zenélésről van szó, úgyhogy nagyon sok koncertünk is volt most az elmúlt időszakban, és folyamatosan jönnek az új dalötletek. Most például nem voltam hétvégén Farkasházi Réka barátnőm koncertjén, a Tintanyúl koncerten, és sokan mondják, hogy te miért barátkoztok? Hát éppenséggel azért barátkozunk, mert egyrészt nagyon szeretjük egymást, hogyha van ilyen, hogy felnőttkori barátság, akkor ez egy ilyen áldásos összekapcsolódás a Rékával. És hogy olyan jó volt az ő koncertjük, hogy jött egy ötlet, miközben Adél bulizott. Az elsősorban én a picit altattam, és közben hallgattam a zenekart, úgyhogy most már elkezdtem írni egy közös dalt Rékával, aminek az anyukám barátnője lesz a címe. Egy nagyon jó pofa kis dal, úgyhogy most ezen is dolgozom. Illetve Mihály Réka brand név alatt most megint lett egy ötletem, úgyhogy most egy új dalon is dolgozom, szóval ezt a kettőt nem nagyon lehet külön választani, bár időnként nyilván jobb lenne, mert hogy tényleg két teljesen más lelkületet igényel az egyik, meg a másik, tehát hogy a felnőtt Mihály Réka, meg a gyerekekhez beszélő Mihály Réka, de az a szerencsés helyzet, hogy ha az egyik elindul, akkor az hozza a másik kreativitását, és ilyen értelemben az egész élet, tehát hogy ez egy szerencsés összekapcsolódás, mert hogy eddig a jogászkodás, meg az éneklés volt, amit össze kellett fésülni, most sokkal szerencsésebb, hogy a két zenélést kell összekapcsolnom, és ez nem válik el annyira szét.
1: Az van még az életedben egyébként?
2: Nem, most ez nincs.
1: Mármint a jogászkodás, arra gondolok.
2: Nem, nincs.
1: De és lesz majd még?
2: Nem.
1: Vagy maradunk a zenénél?
2: Tudok erre válaszolni. Igazából most ezt nagyon megélem, hogy babázom, és csak zenélek.
1: Na és akkor maradjunk a zenénél, benne vagyunk a nyárban, a 40 fokokon remélem túl vagyunk, ilyen nagy hőkupolák már nem jönnek, vagy legalábbis bízom benne, és hát nyilván tele van rendezvényekkel, mindenféle koncertekkel az egész ország, meg hát nem csak határon belül, hanem határon túl is. Otthon énekelni azért az egyel jobb, nem?
2: Igen, most augusztus végén lesz egy Masné Pocóm Szlovákiában is, ami nagyon jó, mert egy gyerekkori barátom, sőt, az Ovis nagy szerelmem az egyik szervezője, úgyhogy egy nagyon nagy szlovákiai fesztiválon lesz egy Masné Pocó koncertem, illetve a születésnapom előtt, szeptember 4-én egy nappal, pedig pont Párkányban, ahol születtem, Tóth Veruskával lesz egy nagy koncertünk, sőt, még Takás Nikolász is kapcsolódik hozzánk, mert ő is felvidéki, úgyhogy mondta a Veruska, hogy a felvidéki romákkal most összekapcsolódott, nagyon nem volt vicces, nyilván ez poénnak szánta, de hogy hallották azt a koncertünket, amikor a Verának itt volt a Várkert Bazárban koncert, és akkor is a Nikolász meg én voltam a vendég előadó, és ez annyira tetszett ott a szervezőknek, hogy azt mondták, hogy ha már Rékával van egy ilyen jó kis együttállás a Verának, akkor azt vigyük el Párkányba, úgyhogy ezt így nagyon Nagyon-nagyon megtisztelő.
1: Ilyenkor, amikor ilyen kollaboráció van, hogy ketten vagy hárman mentek föl a színpadra, akkor mindenki a saját dalát énekli, vagy esetleg van olyan, hogy akkor nem tudom, új dal születik, és akkor kettesben, hármasban éneklitek, vagy besegítesz a Verának az akármelyik saját dalában, vagy hogy történik ez?
2: Ez
1: vagy
2: minden is? Változó szokott lenni, itt most saját, ami szólódalom, a saját dalom lesz. Verával úgy határoztunk, és ezt Vera szerette volna, hogy akkor legyen United dalokat énekeljünk, mert egyébként meg nagyon szereti, és hogy így az is így kvázi kapcsolódik hozzám, Áronon keresztül, és hogy akkor csinálunk jó néhány United dalt, megcsináltunk két női frontra, nagyon-nagyon jó lett egyébként, meg nyilván van Tina Turner, a Proud Mary, amit együtt fogunk elénekelni, tehát hogy azért vannak van ilyen is, olyan is.
1: És akkor még egy utolsó kérdés a végére, mert hogy elérkeztünk a beszélgetés végéhez, sajnos említetted, hogy akkor majd szeptember elején lesz koncert, mentek Párkányba, meg egyébként Masné és Pocó is lesz, erre az évre valami nagy ügy van még tervben, gondolkozol még valamin?
2: Van egy karácsonyi ötletem, és nem saját dalt szeretnék, hanem egy nagyon régi karácsonyi dalt szeretnék swingben megcsinálni. Édesanyám, amikor még élt, ez minden karácsonykor a mennyből az angyalt kellett elénekelni, és már mindenki a szemét forgatta, hogy ezt, ha még egyszer el kell énekelni karácsonykor, megőrülök. és egyszer csak jött egy ilyen ötlet, hogy tök jó lenne valami karácsonyi dal, és igazából írhatnánk egy valamit, de most azt érzem, hogy lélekben most ez egy testhez álló dolog, hogy anyukám tetszik tiszteletére, de hogy meg, hogy a swinghez picit visszanyúlva, hiszen onnan indultam, az vagyok úgy részben, egészben, mindegy, tehát, hogy az nagyon én vagyok, és hogy akkor ezt a kettőt összekapcsolva szeretnék egy nagy, és akkor nyilván egy big band-del feljátszani, tehát, hogy ez egy nagyobb volumenű projekt lesz majd.
1: Réka, köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét!
2: Köszönöm szépen!

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness, amiben most a hétvégi, a vasárnapi program ajánló következik. Fekete Laci már itt van a stúdióban, már amit hoztál. Szia, Laci!
1: Szia Roli, és köszöntöm a hallgatókat így hétvégén is. Michael Pollan könyvét hoztam el neked, és hát minden hallgatónak, aminek a címe Hogyan változtasd meg az elméd, a pszichedelikus kutatások forradalmi eredményei az emberi tudatról, az életről és a halálról. És hát a könyv egyszerre tudományos értekezés, önéletrajz, történelmi áttekintés és pszichológiai ismeret terjesztő mű. És hát egy káprázatos és tanulságos beszámoló egy izgalmas, váratlan utazásról az orvostudomány határvidékére, amely új megvilágításba helyezi, mit tudunk az elméről, az énről, és hát a helyünkről a világban. Úgyhogy egy nagyon-nagyon tudományos és mély művel van dolgunk, de engem megfogott a leírás, úgyhogy Michael Pollan könyvét hoztam el hétvégére.
0: Köszönjük szépen, Laci!
1: Köszi, Roli!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Eko Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. Változik a műsor, és változnak a hangok is. Magyar előadók koncertjei az idei Sziget Fesztiválról a közmédia műsorán. Szabadabban, hangosabban, szókimondóbban. Sziget 2026. Kolibri. Vágatlanul. Holnap 23 órakor az M1-en. Változik a műsor, és változnak a hangok is. Koncertjei az idei Sziget Fesztiválról a közmédia műsorán. Szabadabban, hangosabban, szókimondóbban. Sziget 2026. Elsőként Meringer. Vágatlanul. Ma 23 órakor az M1-en.
0: Itthon. Otthon.

0: Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőt ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió. A műsor ajánló után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Köszöntök mindenkit, én Fekete Laci vagyok, és most startul a Tüzesen süt le. Ma este fókuszban a legendás belga Budapest parkos koncertje, meg persze az aktualitások is. Vendégeim a csapatból Mégöt és Bauxit. Izgalmas este lesz, tarts velünk!
1: Itt egy újabb óra!

0: Facebookon is együtt vannak.
1: Kövess minket facebook.com/Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Bárcsak megtalálnátok, valahol ott vagyok, de tenném inkább már túl ritkán, jönnek a mondatok.

0: Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Tüzesen süt le, én Fekete Laci vagyok, ma este fókuszban pedig a legendás belga Budapest Parkos koncertje, meg persze az aktualitások. Vendégeim a csapatból Még Öt és Bauxit, köszöntelek titeket a műsorban.
1: Sziasztok!
2: Sziasztok, mi is szeretettel köszöntünk téged, titeket, mindenkit.
0: Na hát, először is nagyon-nagyon hálás vagyok, és köszönöm, hogy itt vagytok nálunk a stúdióban. Még mielőtt rátérünk erre a bizonyos koncertre, azért bőven benne vagyunk a nyárban, építkezési jelleggel. Hogy vagytok? Mennyire vagytok leterhelve? Hogy van a belga nyáron?
2: Ugye van egy ciklus, és ilyenkor augusztusban mindig a, nem tudom, téli időszakban a nyáron belünk, hogy mindenki fáradt, és már sokat éjszakázott, meleg volt, ki pörögte magát, úgyhogy már az idegrendszerünk ilyenkor nem az igazi, úgyhogy vigyázz, mit kérdezem.
3: Igen, így van. Jön az iskola szeptemberben, az egy kicsit ilyen nyugisabb időszak lesz. Ezt azoknak mondom, akik tudják, hogy akiknek van gyermeke például. Összekacsintás, mi egymás.
0: Hát meg ugye voltatok, azért én most néztem Berényi napokon, és hát voltatok a színen is, tehát így kérdezném meg, hogy mennyire vagytok ti kimerülve most így a nyár végére?
3: Hát a holdponton túlestünk, nem?
2: A holdponton túlestünk, tehát Berényi napok megoldanak, és utána már csak felfele.
3: Igen.
0: És hát az építkezést folytatva, ugye augusztus 6-án jelent meg a Mulatozin Porter. Uh-huh. Ami hát egy gyerekek, hozza a belgás jegyeket, én imádtam. A klipről még külön beszéljünk majd, viszont meséljetek, mi volt az inspiráció. Meg ugye ti mindig hétköznapi szitukat dolgoztok fel is, hát ez is pont egy ilyen. Na de átadom a szót.
3: Hát úgy indult, hogy nem szerettünk volna a parkos koncertünk előzenekarának egy klasszikus zenekart, hanem gondolkoztunk, hogy mi lehet, ami még más. És akkor eszünkbe jutott egy csomó dolog, például stand-up comedy, és akkor valahogy így jutottunk el, hogy végül is így az maradt, jó legyen az, akkor, akkor kit tudnánk elérni, ki lenne jó. Janklovics nagyon szeret zenélni, és akkor valahogy így.
2: Igen, aztán úgy alakult, hogy mondtuk, hogy hát kéne stand-up-olni, van-e kedved. Hát egy kicsit félettől, nem a saját közönsége, meg ugye nem egy olyan szituáció, hogy ki tudja, hogy fogadják, de ő amúgy zenél, és akkor mi nem csinálunk egy dalt. Aztán elkezdtünk gondolkodni, miről. Hát mert volt egy ilyen ötletünk, hogy legyen egy mulatós, hát a mulató zenének, meg a happy hardcore műfajának van egy erős rokonsága, és akkor ezt már akartuk ötvözni korábban is, csak nem sikerült.
3: Igen, ez egy régi ötlet.
2: Igen, és az egész, tehát, amit te is mondtál, hogy mi azért próbálunk hétköznapi szinten maradni, és igen, csak nyitva kell tartani a fülünket, és hallgatni a híreket, a sztorikat, a egészségügyi kalandokról, helyzetekről, szituációkról, és valahogy ez így kimaradt még a mulatós műfajból, pedig annyira kézzelfekvő az STK, meg a gyógyszerek, meg ezek a tematikák, benne van a mindennapunkban bárhol, úgyhogy valahogy így alakult, ezt elkezdett dolgozni, gyúrtuk, és kész lett.
0: Hát figyeljetek, nekem egyébként havi kétszer fixen eszembe juttok, mint szerintem sok embernek, ugye kukanap, fizetésnap, ez a kettő, ez mindig megvan.
2: Na hát lehet, ugye, hogy kéne egy olyan, hogy hétfő, kedv, szerint, minden nap
0: velünk lennétek. Na hát ugye, Péter egyébként egy olyan figura, hogy nagyon sok projektben ott van, én leginkább a YouTube-on látom mindenféle YouTuberrel, autós témában, most zenés témában. Honnan jött vele a kapcsolat egyáltalán?
3: Az egyik menedzserünk ismerte, és van egy közös barátunk, együtt dolgozik a Petivel, a Totyi. Nagyon régóta ismerjük
2: együtt
3: már.
2: Együtt horgásznak.
3: Meg együtt horgászik a menedzserünkkel, akkor csinált nekünk klippet, és még egy pár dolog, amit most nem mondok. És
0: okay.
3: És akkor így, meg anno azért felmerült, hogy azért a Janklovics Peti, mert neki van egy ilyen produkciója, és hogy öt kapcsolódik a zenéhez, és akkor ezért is. Tehát, hogy sok tényező volt, amikor mellette döntöttünk, meg ő is azt mondta, hogy úgy nagyon-nagyon-nagyon szívesen. És ennek így örültünk, hogy neki is van kedve hozzá.
2: Ez nem jó kép, jól mutat a klipbe, jönnek a csajok.
3: Így van, igen.
2: Igen. De tényleg a Peti jó fej, szeretjük a humorát, szeretjük azt, amit csinál, azokat a produkciókat, úgyhogy nem lehet távol tőlünk.
3: Van egy érdekesség még, egyébként volt már, hogy közös színpadon álltunk vele, azt tudod, emlékszel? Még ő is mondta. Voltunk, hát nagyon régen szerintem, egy ilyen legalább 15-20 évvel ezelőtt volt egy koncertünk, és volt egy előzenekarunk, és ő abban benne volt. Azt hiszem, hogy az volt a nevük, hogy Szeméttesók. Szintén rap, hip-hop, így már négyen vagy öten voltak a színpadon, és mondta, hogy ő abban benne volt. Csak mi olyan rég volt, hogy nem emlékeztünk rá.
0: Már is innen folytatjuk a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfin.
1: Ha balin van a csalin, az jobb

0: Petőfi Rádió.
1: Ha elindul a metró, mindenki útra kész. Újságpapír darabokból írok egy regényt. Az ember arcok árulkodnak, szótlanul mesél. Féltve őrzött titkokat cserél egy új helyet. Most hadd üljek le melléd, szoríts egy helyet.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ez a Tüzesen süt le ma este fókuszban a legendás belga Budapest Parkos koncertje, meg persze az aktualitások. Vendégeim a csapatból még öt és Bauxit. És ugye mondtam, hogy a klipet külön is említsük meg, mert megérne egy misét, ajánlom mindenkinek. Na most végignéztem, és ugye nagyon sok eleme vagy a teljes AI. Ezt majd ti elmesélitek, hogy honnan jött az inspiráció, viszont van benne egy rész, amikor Peti kényszer zubbonyban van egy kis helyiségben. Nekem az annyira valósnak tűnt, hogy lehet, hogy...
1: Az egyetlen, ami valós, hogy ő kényszer zubbonyban van az egész klipben.
0: Na meséljetek, óriási.
1: Ez ő ötlete volt. Hogy ő ezt nagyon szeretné, mert egy régi rap klipben látott egy ilyet, és nagyon megtetszett neki, és akkor gondoltam.
2: Szóval a Busta Rhymes és a ODB-nek volt a közös klipje.
1: Igen. Uh-huh. Igen, és ez nagyon tetszett neki, és gondolta, hogy akkor most és mindenféle kötöttség nélkül ezt így kérheti, hogy így rakják őt ebbe.
0: De itt Eminemnek is volt ilyen.
1: Lehet, simán lehet.
0: Valami igen. Slim Shade is izé, nem tudom. Mm-hmm. Na és honnan jött az AI használata ennyire markánsan, hogy
1: nagyon utáljuk a klipforgatásokat.
0: És így egyszerűen.
1: Mérhetetlenül tényleg. De szerintem, aki volt már klip vagy filmforgatáson, az azt szerintem tudja. Így iszonyat unalmas, várni kell sokat, jaj, ide menjél, oda menjél, tehát hogy egyszerűen nem vagy ura a helyzetnek, folyamatosan mondják, hogy mit csináljál, meg mit ne csináljál, és most sokáig ne csinálj semmit, ne menj el, most két órán keresztül itt kell lenned, de bármilyen pillanatban szólhatunk, tehát ne menj el. Tehát egy csomó ilyen dolog, fárasztó, meg minden, és akkor gondoltuk, hogy milyen jó, hogy már van ez, akkor próbáljuk ki, de többet nem lesz egyébként. Tehát ezt megbeszéltük, hogy ez volt az első és az utolsó.
0: AI-os
1: klipünk.
2: Meg akartuk tapasztalni azt a kreatív szabadságot, amit az AI egyébként tud adni,
1: igen,
2: vagy kitalálom, hogy kényszer zubbanj be, és nem kell hozzá, hogy a helyszín meg egy csomó mindent.
0: De ez ilyen zöld háttér előtt van, és
2: nem, háttér nincs, ezért képek vannak megmozgatva.
0: Tehát de kitalál... ott az összes néni meg bácsi az...
2: Egy darab az ember fulkamu. A Sanya csinálja, ő megrajzolt a képeket, majd megmozgatja, ilyen kicsi 5-10 másodpercet lehet rajtuk mozgatni. Annyit bír el a rendszer most még.
1: Mi sem voltunk össze... ott, amikor csinálta.
2: Nem, mi csak e-mailen kommunikáltunk.
1: Igen, e-mailen mondtunk, hogy...
2: De az jó volt, hogy bedobtunk bármilyen ötletet, hogy itt most ez meg az történjen, és ezt meg lehetett csinálni. Hogy ezt a klipet leforgatni, az horribilis lett volna, és szerintem nem lett volna olyan vicces benne a mozgás, mint így éjjája. Mondjuk egy tánc, vagy bármilyen, ahogy ott táncolnak a kórházban, az annyira vicces éjjája, hogy szerintem jól áll az éjjájának ez a klip. Másrészt meg tök érdekes, hogy a számot úgy szeretik az emberek, tehát sok pozitív visszajelzést kaptunk, még az AI, meg kiakadnak, hogy már ti is, és úristen, és menjetek a francba, mert hogy ilyen, ez 3 éve még óriás szenzáció lett volna, most meg van, tapasztaltuk azt a közhangulatot, ami egy tök érdekes tapasztalás.
0: Hogy gyűlölik az AI-t?
2: Hogy elkezdték az emberek valahogy taszítónak érezni, és ugye itt vannak a nagy jósatok, majd jön a mesterséges intelligencia, és meghal, és hát az uralma. Az emberek nem bírják már elviselni, nem fogják ezeket másra használni, csak amire muszáj, nem szeretik, ha benne van a környezetükben ennyire, tehát igazából az emberek fogják eldönteni, hogy mi lesz ezzel.
1: Az emberek szeretik a valós dolgokat azért, tehát hogy jó, egy videó az nem 100%-ig valós persze, de egyrészt azt is utálják, hogy nehéz nekik eldönteni, hogy most ez az, vagy nem. Ja. Ha nem tudom eldönteni, akkor biztos az. Én se szeretem, mert nem úgy, de tényleg ilyen lustaságból, kényelemből csomószor használják, és nem tudom, esztétikai szempontból sem jön be.
0: Abszolút.
2: Ezt követgettem, a robotikában is volt ilyen, hogy minél humanoidabb robotot akartak csinálni, és ahogy az a humanoid robot gesztikulál meg az arcán mozog, attól félnek az emberek.
0: Ja,
2: ezért ugye csak igen. Az ilyen erotikus robotok mentek el az életűség irányába, és a hétköznapi robotok pedig aranyosak, ilyen kicsik aranyosak, meg ilyen mosoly, nagy karika szemek vannak, hogy ne féljenek az emberek, mert hogy félnek ettől, hogy ez most valós, vagy nem valós, vagy van-e mögötte, hogy nem, ilyen zavaró tapasztalat.
1: Érdekes pszichológiai kutatás lehetne ez.
0: Biztos, hogy ebből lesz is bőven-bőven tanulmány.
1: Simán lehet, hogy van is.
0: Na de, már is innen folytatjuk a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenével folytatjuk itt a Petőfit.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ez a Tüzesen süt le ma este fókuszban a legendás belga Budapest parkos koncertje, meg persze az aktualitások. Vendégeim a csapatból Még Öt és Bauxit. Lesz itt egy bizonyos gigakoncert, ugye? Itt mutattátok be korábban az Egyre gondolunk című lemezt is, és most visszatértek ebbe a csodás-csodás helyszínbe. Mikkel készültök, és hát kikkel? Természetesen a mi publikus. Sűrű.
1: Igen, mindig előre meg szokták kérdezni, mi meg nem nagyon szeretünk előre elmondani.
2: De én most felhívtam Tamarát a műsor előtt, és megkérdeztem, hogy mit lehet mondani. És azt mondta, hogy bármit.
0: Tényleg?
1: Igen, viszont nem is akarunk mindent elmondani, mert azt meg mi nem szeretjük, mert szeretünk meglepetést okozni.
0: Tehát maradjon meglepetés.
2: Próbáljuk meg ezt elmondani ködösen.
1: Valamennyire.
0: Régi és új dalok, ilyen látványelem, olyan látványelem, de azt titok, rá valami ilyesmi.
1: Hát igen, végül is az hogy esküvő, az azért már el, hogy is mondjam, az elterjedt már ez az információ.
2: Igen, még cseppektethetünk
1: hozzá. Igen, de hogy...
2: De torta.
0: Wow.
1: Igen.
0: Fellépő.
1: Olyasmi zenék például, tehát végülis ez a mulatozin forte is azért mégiscsak azért egy lakodalomban azért szűken, de el tud menni. A színpadi megjelenés az is azért valamennyire kapcsolódik majd egy lakodalomhoz, azért mégis
2: ez
1: csak
2: egy nagyon nagy
1: esküvő.
2: És lesz majd konkrét pár is.
0: Tényleg?
1: Igen.
0: De lesz egy hivatalos lagzi? Vagy egy szertartás?
1: Igen, mert...
2: Szertartás, igen.
0: Azt a minden.
2: Igen. És maga a lagzi is majdnem, hogy hivatalos lesz.
1: Majdnem, hogy hivatalos, teljesen. Majdnem 100%.
2: De annyira mégsem még.
1: Igen, de az biztos, hogy ebben a hónapban kell nekem. Vagy aznap, vagy másnap.
2: Hát ezt mi nem tudjuk.
1: Igen, de maga az ünnepség, a buli az ott lesz.
0: Akkor
1: a
0: most itt intézünk egy felhívást, hogy mindenki öltönybe menjen, legalábbis inkbe.
1: Nem rossz ötlet egyébként. Tehát ki lehet öltözni egészen nyugodtan, nász ajándékot is egész nyugodtan lehet hozni.
0: Természetesen.
2: Csak ez nehéz odaadni.
1: Igen. Majd lehet, hogy valami instrukciókat fogunk adni.
2: Hogyha szeretne fényképet küldeni arról, hogy mit adna amúgy,
0: azt
2: megteheti az interneten keresztül.
1: Igen.
0: Ez óriási, ezt nem láttam jönni. Még egy kicsit beszéljünk, ugye mikkel készültök, meg volt, viszont ugye kikkel. És itt megint visszaugranék Péterünkre, hogy én azt gyanítanám, hogy visszatér egyrészt, és hogy emblematikus figura lesz, főleg, hogyha már lesz szertartás is. Visszatérő? Ott lesz?
1: Ha
0: már
1: jelen lesz.
0: De nem csak erre a dalra, ami most készült, gondolom.
1: Nem csak erre a dalra.
2: Nem, a zenekarával.
1: DJ-zni is fog.
0: Hoppá.
1: Igen, és többet már nem árulhatunk el, ugye?
2: Igen, és szerepel majd a koncerten, és előadjuk majd a mulatozint is, meg még egyéb szerepet is szánunk vele, tehát mi nem tudjuk pontosan.
0: Már is innen folytatjuk a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenével folytatjuk itt a

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ez a Tüzesen süt le ma este fókuszban a legendás belga Budapest parkos koncertje, meg persze az aktualitások. Vendégeim a csapatból még öt és Bauxit. Na még, ami most, hogy mondtad a címét, erre még rá akartam kérdezni, mikor még itt a dalról beszélgettünk, de akkor most felteszem, hogy hát ez a, mi ez? Ez a gyógyszeres ötlet, hát ez valami baromi jó volt. Na ez honnan jött, mert tényleg olyan a neve, mint
1: én egy. Konkrétan emlékszem. Na. Emlékszel erre?
0: Mint egy gyógyszernek olyan. Egy az egyben.
1: Már
2: annyi mondok, hogy hurka, kolbász.
1: Na akkor várjál, segítek a...
0: Súlyos csend.
1: Jártunk régebben a Békés-Abai Kolbász Fesztiválon.
0: Igen.
1: És ott mindenhonnan valamilyen szintis, mulatos zenekar, vagy csak egy szintis, tehát mindenhonnan ez a stílus jött, de kakofóniában, tehát akár váltál, három ilyen produkciót hallottál, és akkor borozgattunk, kolbászt ettünk, és elkezdtünk freestyle-ozni, tehát feltaláltuk a Nóta Freestyle-nak a műfaját, amit
0: ami
3: slam nóta.
1: Én nem követett azóta slam nótát. Ugye itt nem rappelni kell a nótán, hanem nótaszerűen, tehát azt a dalamot kell énekelni, csak free style-ba, tehát igen, fejből kell kitalálni a szöveget, és ott volt először, hogy az STK-ról, meg a gyógyszerokról elkezdtünk szövegeket freestyle-ozni slam nótázás
3: közben. Nem rap stílusban, hanem mulatos népdal nóta.
0: Stílusban. És azóta ez így
1: érlelődött. És így megvolt bennünk, hogy ilyet majd egyszer kéne csinálni.
0: És most 26-ban.
1: És akkor eltett, mint tudom én, 10 év, és
3: körülbelül.
1: Mostanra beérett.
0: Hát ez az óriási.
3: Igen, de ezt a slam nótát is már régen kitaláltuk, hogy nem, hogy népdal, tehát ugyanúgy megírni előre, mint egy slam poetry, csak ott lennének ilyen keretek, tehát hogy mindenképpen népdal ritmikára kell, és esetleg el is énekelni.
0: Meg esetleg szövegvilágban.
3: Igen, az úgy, mert igazából a szöveg a szabadabb, úgy, mint a slam poetry, de a ritmika meg a szótagszám az mindenképpen egy magyar népdalnak az alapja legyen. Ez egy régi ötletünk, hogy ezt majd meg kéne valamikor csinálni.
0: Hát, hogy titeket ismerlek, ez meg lesz csinálva. Biztos vagyok benne.
3: Nagyon sok ötletünk van, amit így 95%-át nem valósítjuk, meg csak örülünk neki, hogy eszünkbe jutott.
0: Na hát, hogyha egy kicsit most a park utáni időszakra tekintünk, akkor ugye tavaly jelent meg ez a bizonyos lemez, amit ti ott mutattatok be, mit hozhat még az idei év? Meg hogy ugye pár évente azért kijön egy-egy új nagy lemez belga fronton, lehet-e ez a dal most a mulatos sport előfutára? Tehát, hogy mik a tervek?
3: Hát azt szeretnénk, még van olyan tervünk, hogy nem mindig az aktuális új lemezünket adjuk ki Bakeliten, hanem visszatérünk egy régebbi lemezhez, ami nem jött ki még Bakeliten, és akkor ezen morfondírozunk egyébként folyamatosan, hogy melyiket, hogyha már megjelenik, melyiket adjuk ki, mikor, hogyan, stb., mert szerencsére van a DJ Marvin, ő nagyon-nagyon profi ebben, és hihetetlen jó ötletei, és nagyon jó kapcsolatai vannak, és nagyon jól meg tudja csinálni, nagyon akkurátusan, tehát így óriási szerencsénk van vele. Szóval nagyon örülünk neki, és most ezen gondolkozunk, hogy mikor legyen a következő, és melyik lemez. De jövőre lesz régi lemez kiadva vinilen.
0: Nagyon jó.
1: De fogunk írni dalokat is össze.
0: Jönnek az új anyagok.
1: Nem tudjuk még, mi lesz, merre kanyarodik, de hogy fogunk írni, az biztos. Meg van, volt is meg néhány dal, ami lemaradt az előzőről, azokat is meg akarjuk gyúrni, úgyhogy lesznek majd nóták a fiókban, aztán, hogy mikor veszük elő, meg hogyan, azt nem tudjuk még.
0: Még egy kérdés jutott eszembe zárásnak. Nagyon-nagyon köszönöm egyébként ezt a választ. Szerintem mindenki megkapta az infókat. Viszont melyik lehet az a friss, hétköznapi dolog, esemény, pillanat, amit dalba foglalnátok? Vannak-e most ilyenek a tarsolyban? Akár nem is konkrét, csak hogy reggeli buszjárat, vagy kisbolt, vagy bármi.
3: A közlekedés az nagyon jó.
0: Ugye?
3: Egyébként, tehát abban nagyon sok anyag van.
0: Van benne potenciál.
3: Biztos, hogy nem fogok ötletet elmondani, mert...
0: Aj.
3: Nem. Tehát így tényleg maximum így, hogy közlekedés. Tehát, hogy...
0: jó.
3: Arra van egy nagyon jó ötletem, és nem fogom elmondani, hogy mi az.
1: Én a más korosztály, tehát még az óvodások hétköznapjáról írnék szívesen, mert mindig, amikor a gyerekeknek írnak zenéket, általában az ilyen verses, ilyen elrugaszkodott a világtól, egy mesés, de hogy arra, hogy aki unatkozik, vagy már nem a barátja valaki, vagy szemtelen az óvonéni, tehát ilyenek ritkán magznak el, pedig ezek vannak benne hétköznapjaikban főleg, én pedig ilyeneket írnék szívesen.
0: Hát uraim, nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, remélem, hogy bármelyik megjelenik, akkor lehet itt egy dalpremier, vagy akármi.
3: Jövünk szívesen.
0: Hát további sok sikert, köszönöm.
3: Köszönjük szépen.
1: Köszönjük mi is.
0: Az elmúlt egy órában a belga szeptember közepi Budapest Parkos koncertjéről beszélgettem a csapat két tagjával, Még Öttel és Bauxittal. Ez még mindig a Petőfi Rádió és benne a Tüzesen süt le, amiben most ezek után már is zenével folytatom.
4: Jó, jobbágy Feri! Trianon tagadó Tibi alias 3T, Népi Jóska, Bakonyi Betyás Sanyi, Jobbos Tibi, Tátos Bandi, Zsíros Deszkásunk, Camping Bringásunk, meg a lemez lovász.
5: Hello.
4: A házban.
5: Szevasztok! Szevasztok!
4: Várja. Jó, mit kíván a magyar nemzet? Magyar nemzeti hip-hop rappet. Mit kíván a magyar nemzet? Hungarapannon népi nemzeti magyar rappet.

kaptam új életet, mintha nem tudnák, hogy nekik is bőven megteszi a régi, legfeljebb egy kicsit. Alakítani kell rajta, hol bevenni, hol kiengedni, vagy vasalni rá a tricert, persze sokszor. Egy mosás is megteszi,

0: hallgatni rólam.
1: Petőfi Rádió minden magyar. Az elmúlt egy órában a belga szeptember közepi Budapest Parkos koncertjéről beszélgettem a csapat két tagjával, Mégöttel és Bauxittal. A jövő héten ismét lesz majd Tüzesen süt le itt a Petőfin, megéri majd akkor is minket hallgatni. Addig is viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
3: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
4: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: volt a Szakcsi Jazz óra
1: a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
0: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ezt a műsort nem most hallod először. Meg

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a gasztró világában fogunk kalandozni. Itt ül már velem szemben a fermentálás egyik hazai nagykövete, aki nem sokára a chili egyik hazai nagykövete is lesz. Horváth Judit köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szia, Judit.
2: Köszöntelek én is, köszönöm szépen a meghívást.
1: Na, menjünk végig gyorsan ezen a bizonyos mondaton, amit az imént említettem. Pár hónappal ezelőtt itt üldögeltünk a stúdióban, és akkor a fermentálásról beszélgettünk, mert hogy neked ez így indult, vagy majdnem így indult, de hogy ebben merültél el nagyon, és akkor most kicsit kilépsz ebből a bizonyos bűvkörből, vagy lehet, hogy már korábban kiléptél, mert a chilit nagyon szeretik az emberek használni, vagyis hát ilyen kétes megítélése van aki nagyon szereti, van, aki meg nagyon távol tartja magát a chilitől, és te meg beleástad magad ennek
2: úgy
1: a világába.
2: Fogalmaztam a könyvbe ezt, hogy senkit nem hagy idegen, és akkor a szószoros értelmében sem. Nem volt ez idegen tőlem korábban sem. Ugye ez már a sokadik kötetem, ami most megjelenik. És hát nálam egy egészségügyi problémából indult az, hogy elkezdtem magam beleásni ilyen különleges konyha technológiákba, mint a mentes sütés-főzés, illetve egészség megőrzésként és javításként a fermentáció. Így indult.
1: És aztán utána, most pedig a chilibe ástad bele magad. Ugorjunk erre, mert hogy ebből készül most, vagy készült, bármelyik helyes lehet, hiszen gondolom készen van, csak még nem jelent meg maga a könyv, a chilibe. A chili az, ami, hát én nagyon szeretem használni, kicsi mértékben szinte mindenhez jó lehet. Van, aki meg azt mondja, hogy hú, ez úgy mar, pedig éppenséggel csak egy chili pehely került bele az akármibe. Hogy jött a chili iránti vonzalom, Judit?
2: Engem nagyon korán elkezdett az édesapám chilivel etetni, úgyhogy ez hozzá lehet szokni. Ez egyébként nagyon érdekes, mert bárki hozzá tud szokni, és ennek létezik egy olyan folyamata, hogyha valaki elhatározza, hogy ő eddig nem evett csilit, és mondjuk úgy reagál rá, hogy az előbb említetted, ha ő szeretne csilit enni, akkor ez bizony hozzá lehet szoktatni a szervezetünket lassanként. Például ebben a könyvben lesz egy ilyen útmutató is, hogy hogyan együnk csilit, hogyan adjuk az ételeinkhez, és hogyan tudunk hozzászokni, mert viszont hozzászoktunk, akkor ez egy csodálatos világot nyit ki előttünk, mind ízeiben, színeiben, látványában, és szerintem nagyon sok ember elsősorban ezért figyel fel rá. Most már annyiféle növény van, és hazánkban is annyiféle termés elérhető, hogy maga a látvány sem utolsó, tehát mindenféle erőteljes színek, a kis hegyes erőstől azért már nagyon erősen eltávolodtunk itt a magyar közönségben
1: is. A kis hegyes erős az a paprikára, kosszarvúra gondolsz?
2: Na igen, igen, amit ugye így árulnak a boltokban, hogy
1: vagy
2: hegyes
1: annak
2: erős.
1: Idején, igen, de annak idején, amikor én fiatal volt, ami kosszarvú paprikának hívták azt.
2: Igen, nagyon sokféle változata van, és érdekes, hogy előhozod ezt, hogy annak idején meg, hogy a mi variációnk mi volt, mert elég komolyan belástuk magunkat abba, hogy milyennek a háttere, tehát hogy hogyan terjedt el a világban, hogyan lett szinte a világ minden pontján ismert és elérhető, hogyan került át a magyarokhoz, és vajon mi ez a chili és erős paprika, mert gondolom ezt fogod következőként kérdezni.
1: Igen, következő kérdés, hogy akkor ugye, mit tudjunk arról, hagyunk, hogy mennyire ástad
2: bele magad.
1: Hagyjunk
2: egy kicsit a képzeletnek is, majd mikor
1: ne hagyjunk, mert alapvetően ugye egy paprika fajtáról van szó, vagy
2: abszolút,
1: valami ilyesmi, tehát, és a paprika pedig...
2: Tehát ez a chili vagy paprika, ez gyakorlatilag chili paprika, tehát ez mind ugyanabból a növényből származik, tehát botanikailag ez mind ugyanannak a növénytípusnak a leszármazottja. Tehát bármennyire is szeretnék a magyarok azt mondani, hogy ez a fajta erős paprika, ez Hungarikum származását tekintve nem.
1: Igen, és Mátyás király még nem evett belőle, ugye, mert ez Amerikából származik, tehát hogy a 15. század végén, 16. században került be Európába.
2: Igen, és dísznövényként hozták.
1: Nem mondom.
2: De igen, dísznövényként.
1: Milyen jól néz ki az ablakban?
2: Igen, és Magyarországra is a kertekbe ilyen uradalmi dísznövényként került. Ennek ugye a részleteit én a könyvben ki is fejtettem, és gyakorlatilag, mivel dísznövény volt, nem használták elsősorban először Magyarországon semmiféle gasztronómiai célra. ezért ugye rájöttek arra, hogy Magyarországon az igazi termő területe az az Alföld, ezért gyakorlatilag ott és a paraszti kultúrában terjedt el először.
1: És hogy? Tehát, hogy nem tudom, egyszer csak valaki ránézett a 16. században, és azt mondta, hogy hát nincs itthon paprika, akkor majdnem úgy néz ki, mint egy paprika, megkóstolom, és aztán utána elkezdték enni az emberek.
2: De gyakorlatilag ebből hozták be, tehát az összes paprika, az édes paprikák is a chiliből származnak. Ezt nagyon kevesen tudják.
1: Nemesíteni kellett?
2: Így van, nemesíteni kellett, tehát mindenféle úton, módon. Ennek van 5 ilyen nagy családja, és ebből a legelterjedt ez a Capsicum Chinese nevezetű, és gyakorlatilag minden édes paprika chiliből származik, és nemesítve van.
1: Én azt hittem, ez két külön dolog, az édes paprika, meg a csípős paprika.
2: Nem, sokan azt hiszik, de nem. Nem, chiliből származik az összes, akkor az a fajtája, amilyen a magyar paprika, meg amit itt ismerünk, azt még egyébként Amerikában is úgy hívják, hogy Hungarian Wax Pepper, tehát, hogy ez köztudottan egy magyar nemesítése, és ilyen tekintetben valóban hungarikum, és ebben a fajta felhasználásában valóban hungarikum. Egyébként érdekes, említetted a nevét többször, ugye próbálták megtalálni azt, hogy hogyan is lett a neve, és mivel a szerzetesek használták elsősorban tinktúraként gyógyításra, tehát gyógyszerként volt először használva. Ugye nagyon sok kutatás zajlik ennek a gyógy hatására a mai napig. Aha. Tehát a kapszíciumnak sokféle gyógyhatása van, de hogy ők használtak először, és ezért állítólag, most, hogy ez legenda, ezt nem lehet pontosan bebizonyítani, paprigató volt a név, paprigató, és akkor innen jött a paprika.
1: Megsiratja a papokat?
2: Mert hogy megsiratja a papokat, igen. Hát de ez több, mint valószínű, csak legenda szerintem.
1: Nem csak őket, bárkit megsirat, hogyha hát úgy eszik belőle.
2: Igen. Ezért van útmutató arra, hogy hogyan fogyasszuk, és hogyan adjuk az ételeinkhez, de ez mindenképpen egy nagyon-nagyon izgalmas világ, szerintem azok számára is, akik mondjuk nem rendszeres chili fogyasztók.
1: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Horváth Judit, gasztroszakember, nem sokára jön a legújabb kötete, a legújabb könyve, ami a chiliről szól, és nem sokára beszélünk majd egyébként a Kenyérlelke Fesztiválról is, ahol szintén ott lesz. Kicsi szünetet tartunk, aztán folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Horváth Judit gasztroszakember ül velem szemben a stúdióban, a fermentálás egyik hazai nagykövete, talán fogalmazhatok így. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
3: Köszönöm szépen én.
2: És hát most már a chili egyik hazai nagykövete is leszel, hiszen nem sokára jön a könyved a chilivel kapcsolatban. A chilihez te hogy kerültél egyébként közel, vagy hogy jött az ötlet, hogy írsz róla egy könyvet? Azért chilivel kapcsolatos kiadványok, ha nem is Magyarországon, de szerte a világban nyilván vannak.
3: Léteznek csilis könyvek, léteznek a csili történetéről könyvek, a csili szakácskönyvek, tehát a felhasználásáról. Itt nálunk nincsen pontosan ilyen, illetve a paprikához kapcsolódnak inkább. Nem annyira a csilihez és a csili külföldi történetéhez és széles körű fajta ismeretéhez, hanem inkább az általunk korábban megbeszélt magyar változatának a felhasználásához, de a magyar gasztronómiához kapcsolódó könyvek azért léteznek. Azonban ebben a kötetben mi egy kicsit szélesebbre tártuk itt a palettát, és lesznek külföldi ételek is.
2: Ha chiliről beszélünk, akkor azt azért tudni kell, hogy nyilván csípősségi, erősségi fokozatok vannak. Te említettél már egy szót, K-val kezdődik, én lehet, hogy rosszul mondom, capsaicin, állítólag azaz az anyag, vagy nem tudom milyen, valamilyen vegyület, ami benne van, amit hogyha beteszek a számba, akkor utána hát tejet kell ráinni, mert a víz nem segít, az üdítő nem segít, sőt, attól még jobban fog fájni. A tej azaz, ami közömbösíteni tudja.
3: Igazából a zsír, ami közömbösíti. És érdekes, kérdezted ugye korábban, hogy kerültem én hozzá. Hát nálunk ugye jó magyar szokás szerint az édesapám nagy csilis volt, és azért valljuk be őszintén, hogy a mi kultúránkban ez egy kicsit olyan, hogy hát nem vagy igazi férfi, meg nem vagy igazán erős, hogyha nem eszed meg jó erősen azt a pörköltet, vagy paprikás krumplit. Szerintem ő is egy ilyen családból származik, de ő valóban szerette, és én is egy vagyok ezek közül, aki valóban ezt élvezi, mert hogyha eljutsz egy olyan szintre az érzekesbe, hogy a capsaicin nem éget azonnal, és ezt gyakorlással lehet elérni, tehát minél több erős, csípős ételt eszel, annál kevésbé leszel azonnal, tehát annál kevésbé immunis lesz azonnal, igen, reakciód, tehát lesz egyfajta immunitásod. Egyik kolléganom úgy fogalmazta, hogy az én receptoraim azok már ki vannak ütve, ami valószínű, tényleg így van. Tehát amikor eljutsz egy olyan szintjéig, ahol ezeket a millió Scoville feletti paprikákat meg tudod kóstolni, egy csodálatos ízvilág tárul eléd. Tehát nekem az édesapám adta először a számba, hogy úgy mondjam, és akkor én szépen lassan hozzászoktam.
2: Egyszer-kétszer szembe jött a különböző közösségi oldalakon kis videókkal kapcsolatban, hogy mindenféle versenyeket is rendeznek állítólag a csilivel kapcsolatban, mert vannak olyan csilik, amelyek kevésbé csípnek, meg vannak olyanok, hogy az ember ránéz, így nem tudom, 2 méter távolságban, már akkor csíp. Aki azt meg tudja enni még ráadásul hozzá, akkor az mindenféle ilyen dollármilliókat kap.
3: Így van, ez mind ugye kapcsolódik az előző kérdésedhez is. Ez a capsaicin nevű vegyület, ugye, amitől mi ezt a hirtelen reakciót produkáljuk, és egyébként nagyon érdekes módon ez valóban fájdalomreceptorokat kapcsol be az agyban, tehát ez tényleg szó szerint éget, legalábbis ugye a szánk így érzi. Ugye ez a paprikának csak bizonyos részeiben van, így mi, amikor fogyasztjuk nyersen, akkor a magokban és az erekben érezzük, hogy ezt a csípőséget, ezért ha valaki az ízt szeretné csak, vagy kisebb enyhébb paprikát szeretne, mondják, hogy ezt ki kell vágni. Ugye akikről te beszéltél, akit én is mondtam, aki már hozzászoktatta magát ehhez, bizony ez egy hatalmas kulturális eseményeken jelenik meg, és fesztiválok vannak világszerte, többek között nálunk is, mint a Nagymarosi Csípős Fesztivál, ahol ugye az ember ki tudja magát próbálni.
2: Majd beszélünk erről is, erről a bizonyos Nagymarosi Csípős Fesztiválról, viszont a chilinek a színe az jelen jelentheti azt, hogy akkor az mennyire lesz majd csípős, mert nyilván van belőle zöld, sárga, piros, stb.
3: Nem.
2: Nem. Ha piros, akkor nem. Az a legerősebb, akkor nem.
3: Nem. Ez egyáltalán nem így van. Ez ugye a nemesítés kérdése, hogy melyik milyen színű. Ugye például, amit most mindenki legerősebb paprikákként ismer, ugye ez a skorpió, ez a Trinidad Scorpion, paprika, ez a szellem chili, ugye ez a ghost pepperként ismert az egész világon, ezek már ilyen 2 millió Scoville körüliek. Csak hogy legyen a hallgatóknak is összehasonlítási alapja, ugye egy jó szegedi erős paprika az 30 ezer. Aha. Tehát akkor ehhez kell hozzáhasonlítani a 2 milliót.
2: Igen. Fordult már elő olyan veled, hogy ilyennel kapcsolatba kerültél egy ilyen paprikával, aminek nem tudom, 1 millió, 2 millió. Mi a mértékegysége? Mit mondtál?
3: Scoville, ez a Scoville unit, ugye ez. Na, az SHU.
2: Elkezdted szépen vagdosni, és aztán utána elfelejtetted, és megvakartad a szemed.
3: Ez nem csak a paprikánál, amikor vagdosom és megeszem, nem. Amikor viszont előfordult velem, nem egyszer és nem kétszer, kedves édesanyám is tudna erről aranyos dolgokat mesélni, mivel mi mindig vetünk saját paprikamagot, és többnyire saját palántáim vannak, és ezek a magok annyira erősek, hogy te eltetted nyáron ezt a magot, amiből majd az új növényed lesz, az miért akkor is annyira erős, teljesen csíp, és akkor utána el kell felejteni azt, hogy ilyen könnyedén elmész vécére, mert tud ez mindenhol is csípni.
2: Hogy foglalkozol egyébként a csilivel? Úgy foglalkozol vele, hogy szárított csili, és akkor azt megveszed a boltban, és akkor nem tudom, az acskóból, vagy a kis malomból beleteszed az ételbe, vagy úgy is foglalkozol a csilivel, hogy akkor az rendes, még lédús paprika formájában felhasználható?
3: Nekem ez a magtól kezdődik, tehát minden januárban ez a magtól kezdődik, és akkor saját palántát nevelünk, majdnem mindig magas ágyasokban 100-on felüli paprika növényem van, és akkor mivel ugye hallani lehet, hogy én ezt tényleg őszintén szeretem és szenvedélyem, és ez majd látható lesz a könyvben is, hogy nálunk tényleg mindenben van csili. Tehát előfordul a desszertekben is.
2: Túrógombozban nem biztos, hogy jó.
3: Biztos, hogy jó. Hogyha olyan dolgokkal párosítod, akkor biztos, hogy jó, mindenben jó.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Horváth Judit, gasztroszakember. Kis szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Horváth Judit gasztroszakember ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
3: Köszönöm szépen.
2: Legutóbb a Fermen.

0: utazásról, meg a mentes ételekről beszélgettünk, most pedig már a Chili világában kalandozunk egy jó fél órája, hiszen nem sokára jön az új könyved, ami a Chilivel kapcsolatos, meg ott leszel a Nagymarosi Csípős Fesztiválon is. Viszont még mielőtt a fesztiválról beszélnénk, azelőtt egy kicsit, ha már gasztroszakember vagy, ássunk bele magunkat az ételekbe. Én említettem egy túrógombócot, hogy hát nem biztos, hogy jó bele, azt mondtad, hogy ha megfelelő módon párosítod, még úgy is jó lehet. Ha chiliről beszélünk, akkor chili con carne. Ezen igen, kívül nyilván számtalan étel van.
1: Számtalan étel van. Ugye, hogyha elmész egy olyan helyre, mint például Thaiföld, vagy a keletebbről lévő ázsiai országok egyike, és akkor azt mondod, nem olyan régen mesélte a kiadó vezetőm, Budázi Árpi, aki Thaiföldön volt, hogy mondta, hogy nem kér fűszeres ételt. És akkor mondták neki, de hát ez nem fűszeres, egy dinnye szelet volt, 3-4 szelet Thai chilivel, aminek az alapja az olyan 100 000 szkoville. De hát ez nem fűszeres, csak chili van rajta, az nem fűszer. Tehát el lehet jutni ennek olyan szintjére, hogy bármivel el tudod ezt képzelni. Ugye nyilván attól függ, hogy mi az a végeredmény, amit el szeretnél érni, és ugye, ahogy te korábban említetted, vannak olyan ételek, ami a kapszaicint gyengít, illetve a párosításban van egész más az érzete a szádban. És ilyenek például a zsíros ételek. Ugye azért leggyakrabban mondjuk pörkölt, azt teszik Magyarországon, vagy a chili con carne is gyakorlatilag ennek a pörköltnek egy mexikói változata, mert igazából készítésében olyasmi, mert ugye a zsír enyhíti, a zsír az, ami szállítja az ízlelő bimbókon a kapszaicint. Például, hogyha mosogatsz, és elmosogatsz valamit, ugye kérdezted, ha elfelejtünk valamit, kezet mosol, vagy valami. A vízen keresztül a víz azonnal viszi tovább az összes gőzpöty, míg a zsír ugye el tudja nyomni ezt a kapszaicint. Tehát ugye attól függően, hogy mivel párosítod, mondjuk egy sima vízben, vagy egy limonádéban nem lesz túl kellemes, mert csak a kapszaicint fogod érezni. Míg ha egy olyan italba is teszed, egy koktélba, amiben vannak ilyen zsírosabb elemek, kókusztáj például, akkor egész más érzete lesz.
0: Alapvetően egy olyan könyvről van szó, ami nem sokára jön, ami a chilinek a történetét, illetve a felhasználási módozatait is tartalmazza, meg recepteket, és a recepteket úgy, hogy a klasszikus, hagyományos magyar ételeket hogy tudjuk csillissé, csípőssé tenni, vagy úgy, hogy világszerte globálisan milyen olyan ételek vannak, amelyek eredetileg kapcsolódnak a csilihez.
1: Mindegyikből van benne valamennyi, tehát van benne olyan nemzetközi étel, amit klasszikusan mindenki csilisnek ismer, meg amikor kimondja, mint például a chili con carne, vagy a chilizen nogada, ami egy ilyen jellemző. Ez egy olyan...
0: Spanyol?
1: Igen, étel, ahol hát vagy kókusztája, vagy ilyen tejföllel párosítják meg gránátalmával, és ugye alapon csilis maga a húsétel. Ez is egy nagyon, tehát látványra is nagyon szépek, és egy egész új világot nyitnak meg a különböző párosításokkal. Lesz benne egy ilyen falatkákat bemutató rész, főételek, a világ minden tájáról, levesektől, különböző főételeken át, mindenféle. Lesz benne egy kicsi az én sváb hagyományaimból, mint például ugye a pájsli, a szalontüdő csípősen, illetve lesznek benne desszertek, amik talán itt ott meglepőek lehetnek egy-két ember számára.
0: Almás pite chilivel?
1: Nem, hanem például húzott káposztás almás rétes csilivel, ami nagyon-nagyon
0: ez
1: finom.
0: Elég jól hangzik.
1: Ennek egy érdekes története van egyébként, mert ugye kérdezted azt, hogy hogyan lett ilyen népszerű Magyarországon. Ugye amikor az Alföldön elkezdték termeszteni a paprikát, fűszerpaprikának, akkor ez úgy működött, hogy Kotányi, aki akkor kezdte az ő működését, ő eljárt és felvásárolta a helyi termelőktől a paprikát, amit betakarítottak, és volt egy olyan termelő, akinek a felesége állítólag ilyen csodálatos húzott rétest csinált, és ő kért mindig tőle. Tehát ennek például ez volt az ihletése. Tehát belementünk a történetébe, a kultúrájába, és érdekes, hogy ezt említed, mert ez sokkal több annál, mára már különösen, mint hogy ezzel én ételeket készítek, tehát ennek tényleg kultúrája van.
0: Ugorjunk el gyorsan a Duna vannak a nyarba, Kismaros, Nagymaros, Verőce, Zebegény, stb. Stb. Az említett település nevek közül az egyik híres arról, hogy egy csípős fesztiválot megjelenik, jó magad is ott leszel egyébként, a Nagymarosi Csípős Fesztivál.
1: Így van, ott már megpróbáljuk egy panelbeszélgetés során egy kicsit bemutatni az érdeklődő közönségnek ezt a könyvet, de azért ez a csili itt Magyarországon is, meg szerintem világszerte egy olyan téma, hogy mindenkinek azért van valamiféle véleménye, ahogy korábban mondtam neked, senkit nem hagy hidegen, szó szerint sem, de ez tényleg olyan, hogy mindenkinek, itt szeretnénk mi elbeszélgetni erről, és egy másfajta aspektusát bemutatni. Nyilván itt egy ilyen összefoglalás van ebben a könyvben, nyilván nem fog mindenféle csilis ételt tartalmazni, ez inkább a képeivel, az illusztrációival és az ötleteivel arra sarkalja az embereket, hogy próbálkozzanak, nyissák ki a konyhájuk világát, és próbáljanak ki olyan dolgokat, amit mondjuk normálisan nem próbálnak ki. Ugye ez a Nagymaros Csípős Fesztivál is olyan, hogy egy kulturális programot csináltak belőle, van nyílt csilievő verseny, van hivatalos világbajnokság is csilievésből, illetve vannak azért ehhez a kultúrához tartozó különböző ilyen rock és egyéb zenekarok, de nagyon sok szórakozási lehetőség lesz gyerekeknek és családoknak is, tehát szerintem mindenképpen jó program, illetve hát kézművesek meg művészek. És ugye ez a mi magyar kultúránkban is egy nagyon erőteljes vonal, mert ugye a paprika a magyar kultúrában, a magyar művészetben nagyon erősen jelen van, ugye a mi népművészetünkben és népművészeti motívumainkban.
0: Egy kérdés még a csilihez, aztán utána majd foglalkozunk azzal a rendezvényel, ami korábban lesz, mint a Nagymarosi Csípős Fesztivál, ez pedig a Kenyér Lelke Fesztivál. Szóval a csilihez az utolsó kérdés, vagy a könyvhöz, vagy a csilihez való vonzalmathoz. Említetted, hogy lesz olyan is ebben a könyvben olyan recept, ami a te sváb hagyományaidat követi. A kedvenc csilis recept akkor ez, amit említettél, a szalontüdő?
1: Ez is az egyik, de mindenképpen a jó magyar disznóságok, tehát vannak benne ilyen, amit így is foglaltunk össze, hogy csípős disznóságok, és ebben megmutatjuk az egyszerű hagyományos variációt annak, hogy milyen egyszerűen készítettek ételt régen télre, és egyébként ez egy azért nagyon fontos téma számomra, meg a szívemhez közel álló téma, mert ugye én a mentes világban és a ferment tálós világban is mindig azt hangsúlyozom, hogy szezonálisan egyenek az emberek, jó alapvető alapanyagokat szerezzenek be hozzájuk minél közelebbről, olyan emberektől, akiket ismernek, és egyenek egyszerű ételeket, nem feldolgozottakat.
0: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Horváth Judit, gasztroszakember.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Horváth Judit gasztroszakember ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szia,
2: Judit. Köszönöm szépen.
1: Jön nem sokára az új könyved, a csiliről, szól a csili történetéről, csilis receptek vannak benne, főételek, desszertek, minden is. Ott lesz a Nagymarosi Csípős Fesztiválon is. Egyébként nyilván még mindig foglalkozol a fermentálással, meg a mentes ételekkel, és ami viszont szerintem a legközelebbi program most, ami kapcsolatos veled, az pedig a Kenyérlelke Fesztivál augusztus 20-ával kapcsolatban. Na mit tudjunk erről a bizonyos Kenyérlelke Fesztiválról? Jó magad is, nem egy, nem két kenyeret sütöttél már.
2: Így van, így van. Ugye ez gyakorlatilag az egyel régebbi, tehát az előző könyvemhez kapcsolódik, a gluténmentes pékséghez. Én nagyon régóta dolgozom egyébként a kenyérlelkét szervező szakemberekkel, illetve a Magyar Kézműves Kenyértársasággal, mert most már egy ideje ők csinálják, és gyakorlatilag ez sem sokkal különbözőbb, mint a csili téma, hogy én mindig a hagyományok tiszteletével dolgoztam, és mindig a régi receptekből, régi módszerekkel, és akkor is érdekes módon, amikor mentes dolgokat kreálok, én mindig a hagyományokból indulok ki. És itt ugye gyakorlatilag a kenyér lelkét, ha egy mondatban kellene összefoglalnom, akkor szerintem arról van szó, hogy itt mi aztán megmutatjuk, hogy az alapvető jó kenyérhez való jog az emberi jog kellene legyen. Akkor is, hogyha valaki mentesen eszik, akkor is, hogyha valaki a rost kenyeret, a buza kenyeret szereti. Ez gyakorlatilag ez a fesztivál megmutatja azt a kenyér ünnepén, meg a kenyér születésének, az új gabonának az ünnepén, hogy miről kellene szóljon egy jó kenyér. Tehát itt a gabonától kezdve a kész termékig gyakorlatilag minden megtalálható, tehát termelők vannak, malmok vannak, kispékségek vannak, és egyébként idén ők lesznek a fókuszban. A kispékségek a mikropékségek, így van, és szerepet kapnak workshopokon, és mindenféle módon azok az emberek, akik nagyon sokat dolgoznak, meg tesznek azért, hogy nekünk jó kenyerünk legyen, és jó táplálékot vigyünk a szervezetünkbe. Az én workshopom például most már immáron második éve én leszek a workshop színpadházi asszonya, ami kifejezett megtiszteltetés, és az én saját workshopomon én például a tésztaszínezésről, a természetes tésztaszínezésről fogok beszélni.
1: Mindjárt beszélünk a természetes tésztaszínezésről, hogy mivel lehet, nem tudom, pirosat, zöldet, stb. Csinálni tésztából, kenyérből, akármiből. Viszont, hogyha már Kenyérlelke Fesztivál, meg mindenféle kenyerek vannak évről évre, nem csak az ország tortáját választják meg, hanem hogy a kenyerek között is van egy kitüntetett címe az egyiknek a sok közül.
2: Így van, itt többféle, tehát a kenyér ünnepéhez ugye többféle kenyér verseny kapcsolódik. A kenyér lelkén például külön versenyeztetik a házi pékeket és a profi pékeket, és ez egy kifejezett elismerésnek számít, hogyha ha valaki ezt ugye megnyeri. Rengeteg ott a szakember, és amit én kiemelnék ebből, hogy nagyon közvetlenek. Tehát ugye Szabi a péket mindenki ismeri, az artizán Fekete Gergőjét mindenki ismeri. Egyébként neki is jelent meg egy könyve, nem olyan régen, Artizan Pék vagyok címmel, amit szintén meg lehet ott nézni, a Pizza Alkémiától Prejer Gyűrét mindenki ismeri, tehát hogy ezek a nevek ott személyként megjelennek, és ezekkel az emberekkel lehet egy jót beszélgetni, meg lehet kérdezni, meg lehet kóstolni, hozzá lehet jutni, és olyan minden évben ez a fesztivál, egy évről évre jobbnak és izgalmasabbnak találom én, és olyan, most már másodszor Szentendrén a Skanzenben lesz megrendezve, hogy belépsz és érzed azt a kovászos kenyér illatot, és egész állónap érzed a kovászos kenyére illatot. És szerintem nagyon feltöltő, rengeteg ember jön, ingyenes a rendezvény. Itt is vannak különböző programok, tehát a workshopokon, amit már említettem, azon kívül különböző beszélgetések, panelbeszélgetések, előadások is lesznek, gyerekprogramok, ilyen kis mesével, tehát mindenképpen érdemes ellátogatni, meg hát ugye rengeteg kóstolási lehetőség.
1: Na, és akkor most érünk át erre a bizonyos tésztaszínezésre, ami jelentheti nyilván a száraz tésztát, mert abból is lehet egyébként színeset, mondjuk pirosat csinálni, vagy jelentheti a dagasztott tésztát is, azt is be lehet színezni. Esetünkben most, hogyha már kenyérről beszélünk, akkor színezzük be. Mondjuk, hogyha piros kenyeret szeretnék, akkor cékra, ha zöldet, akkor is, akkor most behozok egy szót, ami az elmúlt években nagyon elterjedt, macsát tegyek bele?
2: Gondoltam, hogy ezt fogod említeni. Képzeld el, hogyha céklet teszel a kenyeredbe, tudod, milyen színű lesz a belseje? Bizony nem, barna.
1: Tényleg?
2: Ha kovászos kenyérbe teszed, úgyhogy a sav hatására soha nem lesz belőle piros. Tehát, hogyha igazán piros kenyeret szeretnél, de olyan igazán pirosat egyébként festék nélkül valószínűleg nem is tudsz csinálni, de hogyha a piroshoz közelebbit szeretnél, akkor érdemes másra próbálkozni, például gyümölcsökkel is lehet, tehát málnával, illetve különböző olyan porokkal, amire nem hat közvetlenül a sav. Ha pedig zöldet szeretnél, akkor én itt is maradnék azért a hazainál, és én spenóttal színezném, de hogyha ha ilyen előkelő szavakat szeretnél használni, még szebb zöldet érsz el a spirulinával, ugye, aminek van kék, és van zöld változata.
1: Igen, mert ugye színezni úgy is lehet, hogy mindenféle étel színezékek, ételfestékek vannak. Na, de hát ettől, ha lehet, akkor tartsuk magunkat távol. Úgyhogy
2: ugye nyilván ez a fesztivál is arról szól, és azt mondtam én is itt, hogy, hogy jó dolgokat vigyünk be a szervezetünkbe, tehát itt természetes tésztaszínezésekről lesznek. Lesz szó, illetve hát megmutatom azt, hogy porokkal, levekkel, pürékkel hogyan lehet varázsolni, és nem csak mentes kenyereket, nyilván ez mindenféle kenyérre vonatkozik. Nagyon sok olyan látogató van évről évre, akik maguk is sütnek otthon, tehát nem csak a kóstolni vágyók jönnek, hanem rengeteg olyan ember jön. Itt nagyon sok helyen például osztogatnak kovászt, én például minden alkalommal viszek magammal kóstolót és kovászt, hogy akinek csak lehet adjak. Ugye régen ez egy nagyon érdekes hagyománya van a magyar kultúrában, mert a kelengye része volt a kovász. Tehát kovászt nem adtak csak úgy.
1: Vinni kellett tovább?
2: Hanem vinni kellett tovább. Így van.
1: Statírumban benne van,
2: így
1: hozzá
2: van,
1: a hölgy.
2: Így van, a kelengye része volt. Tehát kifejezetten megbecsülték, és akinek adtak, az majdnem ilyen családi köteléket jelentett.
1: Mi a legkülönlegesebb, vagy mik a legkülönlegesebb színezési módozatok, vagy lehetőségek? Említetted, hogy lehet pürével, gyümölcsökkel, zöldségekkel, stb. Stb. Mi a legkülönlegesebb? Nem tudom, kéket hogy tudsz kihozni? Említettél egy vegyületet, de hogy nem tudom, akkor szedret használjak, és akkor kéket kapok, kék kenyeret? De
2: az
1: akkor
2: inkább
1: az íze lesz,
2: lesz, ugye ott a kovászban lévő sav azért megváltoztatja az alapszíneket, de a kéket szeretnél, létezik ez a kék spirulina. Itt például említek még egy nagy kedvencemet, aki egy nagyon kedves hölgy, a Babuskától Roboz Eszté, aki egy autizmussal élő kisfiút nevel, és ő nekik segítségként, ugye az autizmusnak kék a színe, nekik segítségként tavaly például kék kenyereket hozott, spirulina. Tehát ez egy ilyen tengeri alga, aminek nagyon erőteljes kék színe van.
1: Utolsó kérdés a végére, mert sajnos elérkeztünk a beszélgetés végéhez, Judit, ez pedig az, hogy beszéltünk arról, hogy Nagymarosi Csípős Fesztivál, beszéltünk arról, hogy a Kenyér Lelke Fesztiválon is ott leszel háziasszony, meg workshopot is tartasz majd. A könyv mikor jön? Mikor jelenik meg?
2: Szeptember. Szeptember. Az egészen biztos, hogy a könyvfesztiválra már kint lesz, és ott, ott dedikálni fogok, de kis bepillantókat már a Csípős Fesztiválon is adunk az odalátogatóknak.
1: Utolsó utáni kérdés. Olyan csilit ettél-e valaha, vagy kóstoltál-e valaha, amire azt mondtad, hogy hát ez már nekem is sok, ezt hagyjátok, ezt ne vegyétek el tőlem.
2: Van egy ilyen, amit úgy hívnak, és idén is van nekem, hogy Seven Pot Jonah, ez a neve a paprikának, a fantázia neve. Ebben egy kicsit bátran kóstoltam bele. Azóta egyébként megtanultam, és különféle variációi vannak ennek. Nálam az alapvető jel az a csuklás és a tarkó izzadás, ez a túlzott kapszaicinnek a jele. De általában azt kell csinálni, hogy nagyon finoman kell kóstolni, megszagolgatni, és akkor felkészülnek az érzékeid rá, hogy mit fogsz enni. De megrikadtam már pár embert én is ezekkel, úgyhogy...
1: Judit, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
2: Köszönöm szépen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Eko Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Egy újabb hetet indítunk, egy őszi hetet, mert hogy augusztus utolsó napjához érkeztünk el. Augusztus 31-e van, hétfő, hello a mikrofonnál, Megyesi Gábort hallod, és mindjárt hallhatod a napfonatod előtt, itt van Devia és a Tigrizi, gyere velem!
0: Itt egy újabb óra,
1: kizárólag